70-es évek elején egy kiadvány Bill Kaysing tollából, aminek a címe az, hogy Sosem voltunk a Holdon. Amerika 30 milliárd dolláros windlie, ez az alcím. Ezek pedig az ellenérveket tartalmazzák, így bármilyen érveket sorakoztatnék föl a Holdra szállás mellett, mindnek az ellenérvét megtalálhatnánk ebbe a könyvbe, ami az interneten egyébként elérhető. A történet ezzel nem ért véget, a Fox Televízió 2001-ben Amerikában egy február 15-i előadásban ismét tárgyalta a témát, azt állította, hogy a NASA nem rendelkezett olyan témával, vagy olyan technikával, ami alkalmas lett volna arra, hogy embereket juttasson a Holdra. Állítás szerint filmstúdiókba forgatták le az egészet. Mi az igazság? Hogyan dönti el az ember egy ilyen esetben, hogy fikcióról vagy tényről van szó? Összeesküvés elmélet vagy a történelem tagadása? Az eredmény teljes zavar, hogy mekkora azt a statisztikai felmérések mutatják, az amerikaiak 20%-a nem hiszi, hogy valaha is jártak a Holdon. Mi magyarok nem vagyunk ennyire szkeptikusok ebben az esetben, mi 10%-ban nem hisszük. 2002-ben azonban jött a döntő fordulat, amikor Elvin Aldrint, az egyik holdutazót behívták a Fox televízióba, és arra próbálták rá kényszeríteni, hogy a Bibliára tegye a kezét, és esküdjön meg, hogy márpedig soha nem járt a Holdon. Ekkor Aldrin egy szabályos jobbegyenessel betörte a riporter orrát, mert a Bibliára nem kívánt esküdni, és azt hiszem, hogy ez kifejezi azt, hogy a Biblia hitelessége milyen fontos az emberek számára. Egy bizonyos, hogy a mai világban a leginkább hiányzó dolog a bizalom. Gondolom ebben egyet értenek velem. Mi a helyzet a Bibliával? Igaz-e vajon a Bibliára is az összeesküvés elmélet, illetve tudjuk-e bizonyítani annak az ellenkezőjét és hitelesíteni a Bibliát akár egy ilyen rövid idő alatt? Valamivel régebben, 5-6 évvel ezelőtt jelent meg az első olyan könyv, ami minden tartalmaz, ami a Biblia elleni fikciókba vagy témájába sorolható. A szerzője azt állította, hogy számítógép segítségével, ügyes technikával átcsoportosíthatók a Biblia betűi, így kiolvashatók belőle modern kifejezések, amelyeket a régi, ókori ember még nem tudhatott. Óriási kasszasiker lett belőle. A bestsellerré válás okai között szerepel a hiszékenység, a vallásokkal szembeni ellenérzések, és az ismeretek hiánya, ami az átlag embert és a Bibliát, a Biblia kapcsolatát illeti. És ha nem is olyan régi történelemben, hanem a napjainkban szemléljük a fikció történeteket, találunk egy újabb könyvet, Dan Brown, a Da Vinci kód könyvét, amelyet úgy gondolom mindenki hallott, vagy látott, vagy akár ismer, más nem a könyves pavilonokból. Ismét egy összeesküvés elmélet a Biblia ellen, ami újabb kasszasiker rövid időn belül. A könyv azt állítja, hogy Da Vinci festményén egészen más van, mint a Bibliában. János apostol helyett Mária Magdaléna lenne, Jézus felesége, és hogyha ez igaz lenne, valamint az, hogy egy női méh alakját ábrázolja a festmény ebbe a V betűbe helyezve, de azt jelenteni, hogy mindent át kellene alakítani a történelembe. 2000 éves történelmünket kellene átírni, meg kellene változtatni a véleményünket Jézus személyéről, és nem utolsó sorban a kereszténységet, mint vallást a köztudatból is ki kellene törölni, mert létjogosultságát a Biblia alapján elveszíteni. Ezért a fikciók sorozata, az összeesküvés elmélet a Biblia ellen egy nagyon komoly kérdés. Tanulság ismét a Da Vinci kóddal kapcsolatosan, hogy ha születik egy olyan könyv, ami a Biblia állításait tagadja, ha ez a könyv olyan, ami drasztikusan sérti az általános vallásos érzületet, akkor ez mindig jól eladható és kiváló kasszasiker. Ezt meg lehet figyelni minden hasonló témájú könyvnél, ami akár még a jövőben megjelenhet. Az üzleti siker fő titka az, hogy az emberek kihasználják a bizalmatlanságunkat, így a bizalmatlanság eloszlatása véget, most már vizsgáljuk meg nagyon röviden azt, hogy a Bibliára mit tudunk konkrétumként elmondani. Megint csak egy fikció. Tételezzük fel, most elásunk egy újságot a sivatag homokjába,
és 1000 év múlva ezt az újságot megtalálják. Nem tudunk semmi információt azokról a kulcs szavakról, ami ebben az újságcikkben szerepel, de megpróbáljuk megfejteni. Találunk egy idézetet, vagy az utódaink megtalálják ezt, a Fehérház döntést hozott a gazdasági nehézségek csökkentése érdekébe, és megpróbáljuk megfejteni, hogy vajon mit jelent ez az üzenet. Jönnek a szakértők, és hoznak egy állásfoglalást, ami a következő. Voltak bizonyos házak, amelyekben fontos politikai döntéseket hoztak. Ezeket, hogy fontosságukat kihangsúlyozzák, fehérre festették. Nem tudom, mit szólnának egy ilyen elemzéshez. Úgy gondolom, hogy 1000 év elteltével talán ez is elképzelhető lenne. A Bibliával nagyon hasonló helyzetben lennénk, ha nem lennének régészeti leleteink. Tudnélik, 1947-ig egyetlen hiteles ószövetségi forrás állt rendelkezésre, az úgynevezett Maszoréta Biblia. Ezt a kódexet dátummal látták el, így tudjuk, mikor készítette a másolója, Krisztus után, 895-ben Mószeben Áser készítette. Ez egy nagyon késői idő, hogyha az Ószövetség történetét megnézzük. 1902-ben találták meg, az eredete a Krisztus előtti második század, rendkívül töredékes, mindössze 3 tenyérnyi méretű a papirusz. Tartalma is csupán egy rövid idézet a Mózes második és ötödik könyvéből. Hogyha rajzolunk egy kronológiai táblázatot, és azt mondjuk, hogy a Krisztus előtti második században lehet tehát a naspapiruszt helyezni, és ezután egy hatalmasat kell ugranunk a Krisztus utáni 9. századba, és oda a Maszoréta szöveget tenni. Jól látható ez a hézag, ami éppen nagy ráhagyásokkal ezer esztendő, úgy, mint ennek az elrejtett újságpapírnak a története esetében. Hogy a vizsai biblia, az összes nemzeti bibliafordítás, a teológiai hivatkozások 1500 éven keresztül, az ősegyház történetének a kialakulása, amit arról írtak, ez mind-mind a Maszoréta szövegre támaszkodik. Ha tehát az 1000 év távlatban nagyon nagy eltérés lenne a Maszoréta és az eredeti biblia között, az katasztrófa lenne. Ezt kellene tehát hitelesség szempontjából megvizsgálni. Mint ahogy láttuk és mutattam, a Biblia másolás, nem az írás, hanem a másolás történetéből hiányzott ez a több mint 1000 év. Mit tudunk kezdeni ezzel a több mint 1000 évvel? Ugorjunk egyet most már földrajzilag is. Jeruzsálemtől nem messze, a Holtenger partjára, egy roppant barátságtalan vidékre, egy olyan helyre, ahol barlangok rejtették valaha, évszázadokig, sőt, mondhatjuk évezredekig azokat a tekercseket, amelyek mára már híressé váltak, mint kumráni tekercsek. 1947-ben Muhammad Dib Ali, egy pásztor, véletlenek sorozatának az együttes játéka folytán megtalálta ezeket a tekercseket, és innen elindul egy nagyon-nagyon hosszú történet, amit általában az előadás egy 2 órás periódusba szoktam elmesélni. Így most nincs a lehetőség, tehát ezt ki kell hagynom. Az előkerült tekercsek esetenként roppant töredékesek voltak. Példázat kedvéért néhány postabélyeg nagyságú volt, néhány tenyérnyi, és néhány nagyobb pedig egészen hosszú, akár 7,5 méter hosszú is. Ilyen az a nagyon híres Ézsaiás tekercs, ami a Jeruzsálemi Múzeumban helyezkedik el. Megkezdődött a világ legnagyobb puzzle játéka, összeillesztették a lehetőségekhez mérten ezeket a darabokat, megpróbálták a korukat meghatározni. A 7,5 méter hosszú Ézsaiás tekercs, amelyet Jeruzsálembe őriznek, 250 000 dollár értéken van nyilván tartva a könyv szentélye múzeumba. Ebből a könyvből egyébként több mint 3 darabot találtak, ez már önmagában is elegendő a Biblia hitelességének a bizonyításához, hiszen Ézsaiás a Krisztus előtti 6. században élt, és egy olyan proféta volt, aki Jézus születését, keresztelő János szolgálatát, a megváltásról szóló jövendőléseket mind előre 600 évvel megírta könyvében.
egy pár szó essék a kor meghatározásáról is. Amikor a tekercseket megtalálták, még a korukat hozzávetőlegesen lehetett csak meghatározni. Úgynevezett C14-es vizsgálatot ekkor vezették be. Felfedezője professzor Villard Leiby Nobel-díjat kapott az eljárásért. Ekkor az eredmény mért Krisztus előtt 168 és Krisztus után 220 vagy 33 közé helyezhető volt, de ez még roppant pontatlan módszernek számított korában. Ezért bevetettek egy másik módszert is, a DNS módszert. Ennek a lényege röviden annyi, hogy állatok bőréből DNS mintát vesznek, összehasonlítják a már meglévő DNS bankkal, és ez alapján meg tudják határozni, hogy milyen élőlények hol éltek és mikor. És mivel a tekercseket állatbőrre írták, így ebben az esetben nyertügyünk van. Az eredmény Krisztus előtti második században éltek azok az állatok, amelyeknek a bőrére írták a tekercseket. Harmadik dolog is segített, tintatartókat találtak kumráni közösségben, ahol másolták a tekercseket beszáradt festékkel. A pigmenteket azonosították a pergamenen levő pigmentekkel, megállapították, hogy a kettő azonos, így ennek a korát kellett meghatározni, az eredmény ismét Krisztus előtt második század. Ha tehát megint elővesszük ezt a kronológiai táblázatot, akkor a Nas papirushoz oda helyezhetjük a kumráni tekercseknek a nagy részét, nem mindet, de a nagy részét, a bibliai leleteket mindenképpen. Most már csak a kérdést kellene megnéznünk, hogy mennyire pontos a szövegünk az 1000 év korkülönbség ellenére, hiszen erről volt szó, ezzel kezdtem. Helyezzük el a Nas papiruszt és a kumráni tekercseket, illetve a maszoréta szöveget a Krisztus utáni 9. századból, és tegyünk egy mintát, ami a pontossággal, a szöveghűséggel és a megbízhatósággal tud foglalkozni. Gleason Alsher neves professzor, aki ószövetséges szakember, ezt írja előjáróban. A kumráni egyes számú barlangban felfedezett két Ézsaiás könyve másolat szóról szóra azonosnak bizonyult, ami Héber Bibliánk szövegével a szöveg több mint 95%-a esetében. Az 5% eltérés pedig főként nyilvánvaló elírásokból és helyesírási variációkból adódott. A legegyszerűbb módja tehát ennek az ellenőrzésnek az, hogyha azt az 5%-ot vizsgáljuk meg, ahol eltérés van. Mutatok egy ilyen részletet, egy magyar nyelvű fordítást a kumráni tekercsek szövegéből, az Ézsaiás könyvéből. Ki hitte volna el, amit hallottunk, ki előtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma, mint vesszőszár sarjat ki ő előtte, mint gyökér szikkadt a földből, Komoróczi Géza fordítása. Mellé tehetjük a mai maszoréta szöveg alapján készített biblia fordításunkat, és ha jól megfigyelik, egyetlen egy szó az eltérés, a mint vesszőszál sarjad ki előttünk, és nem ő előtte. Ez egy ragozásbeni különbség, egy variáns, vagy szövegvariáns, úgy, mint a magyar népdaloknál, vagy a népmeséknél. Az értelmet, a lényeget nem zavarja, és ez az a típusú eltérés, ami az 5% kategóriájába helyezhető. Professzor William Albright, aki maga is részt vett a kumráni tekercsek felfedezésében, ezt állította. Biztosak lehetünk abban, hogy a Héber Biblia mással hangzó szövege olyan pontossággal maradt fenn, amely valószínűleg páratlannak tekinthető a közel-keleti irodalmi művek viszonylatában. És itt nem csak a Bibliára gondol, hanem minden más egyébre. Hogy mire? Hadd mondjak egy példát, ha van önök között irodalommal foglalkozó, akkor ez sem lesz idegen. Az összeesküvés elmélet mindent elért. Stratfordban a hagyományok szerint William Shakespeare született és dolgozott, és ha valaki ide eljut, meg tudja tekinteni ezt az emlékhelyet. Ez mindössze a 17. század, tehát bibliai történelem szempontjából ez egy nagyon fiatal idő. Ószövetség esetében sokkal több évszázaddal kell visszamennünk a történelembe. Az összeesküvés elméletet gyártók cáfolják, hogy Shakespeare írta volna műveit. Egyesek szerint nem egy, hanem több Shakespeare volt. Mások szerint, akik azt is cáfolják, hogy Shakespeare egyáltalán élte,
Azt is cáfolják, hogy Stratfordban élt volna. Azt is cáfolják, hogy a mai Stratford azonos lenne azzal, ahol Shakespeare élt és munkálkodott. Mégsem jut eszébe senkinek komolyan kétségbe vonni, hogy a Rómeó és Júliát azt nem William Shakespeare írta. Gondolkodjanak el ezen, hiszen ez dönti el, hogy mi hogyan viszonyulunk a Bibliához. A Biblia hitelességét a régészeti leletek bizonyítják, és mint aki ezzel foglalkozok évek óta, hogy ezeket gyűjtöm és figyelem, állíthatom, hogy minél több lelet kerül elő, annál pontosabban tudjuk érteni, olvasni a Bibliát, és nemhogy a keresztény történelmet meg kellene másítani vagy átírni, hanem éppen ellenkezőleg a leletek megerősítik azokat. Gondolkodjunk el ezen, hiszen úgy gondolom, hogy komoly kérdés a mai világban, hogy a Biblia irodalmilag és történelmileg igenis hiteles. Köszönöm szépen a figyelmüket!

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Absalom elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod. 72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz, és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot, Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki Sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úristen, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útállatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességben.

0: Ige morzsa.
1: Hála mindenható Istennek, hogy újból együtt vagyunk, és tovább tanulmányozhatjuk Jézus Krisztus példázatait. Ma egy újabb példázat áll előttünk, kérjünk, hogy adhassunk. Amint látni fogjuk, a mai témakör két alkalommal lesz megbeszélve, mert gyakorlatilag két különböző eseményről is van szó. Jézus Krisztushoz odajött egyik tanítványa, és azt kérte, majd olvasni fogjuk a Szentírásból, hogy taníts bennünket imádkozni. Nagyon figyelemre méltó, hogy ez a történet és ez a példázat elmondás, ez gyakorlatilag az utolsó évben, a 3,5 év közül, az utolsó évben történt és zajlott, és Jézus Krisztus tanítványának a kérdésére, hogy taníts minket, kérésére, hogy taníts minket imádkozni, először elmondta a mi atyánkot. És a mi atyánk egy olyan imádság, amit igen-igen fontos tudni, és nem csak elmondani, hanem érteni, és átgondolni annak az értelmét, és ezért ma este az Úr Jézus segítségével Jézus Krisztus imáját, a mi atyánkot fogjuk tanulmányozni, és utána azt a két történetet, példázatot, amit Jézus Krisztus a mi atyánk imádság elmondása után mondott el. Nagyon figyelemre méltó, hogy a keresztény élet olyan mértékben keresztény élet, amilyen mértékben Jézust követő. Nem keresztény az az ember, aki pogány szokásokat gyakorol, és azt gondolja, hogy keresztényé válik, mert keresztény egyházhoz tartozik. Ezért igen fontos megfigyelnünk, hogy Jézus Krisztusnak mi adott erőt, hogy ő mindenben az Atya akaratát cselekedje, nem más, mint Jézus Krisztus ima élete, amelyről a következőket szeretném ma este először megemlítenénk és megfigyelnénk. Az Atyával való beszélgetés volt Jézus győzedelmes életének titka. Azt olvassuk az evangéliumokban, hogy volt alkalom, amikor Jézus Krisztus egész éjszakát imádságban töltött. Egész éjszakát beszélgetésben töltött az Atyával. Elolvassuk János evangélium a 14. rész 24. versét, amelyet Jézus Krisztus mond el, az a beszéd, amelyet hallottok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki küldött engem. Itt látjuk azt, hogy az Atya kijelentése és Jézus Krisztus kijelentése között egyenlőség van. Jézus Krisztus azt mondta el, azt tanította, arra hívta fel az emberek figyelmét, amit az Atyától hallott. Az Atyától vett át. Ezért mondja, hogy a beszéd, amelyet hallottok, az nem az enyém. Én beszélem, tőlem halljátok. És így tudom testvéreim mondani ma este azt is, hogy amit tanulunk, az nem az én beszédem. Amit tanulunk, az az Isten beszédje, mert az Isten igazságát boncolgatjuk, és isteni elvekkel foglalkozunk. Másik dolog, amire szeretném felhívni mindjárt figyelmünket, az, hogy Jézus nem önmagáért élt, és nem önmagáért imádkozott, hanem másokért. A kérjük, hogy adhassunk, amit mához egy hétre fogunk tanulni, különösen látni fogjuk azt, hogy ne csak önmagunkért imádkozzunk. Másokért is. Jézust minden reggel az Atya ébresztette fel. Ezzel kapcsolatban személyes tapasztalatot is el tudok mondani. Nem egyszer volt régebbi időben, amikor nem volt sörgő óránk, és reggel korán fel kellett kelni. Akkor imádkoztam, hogy Istenem ébresztél fel 4 órakor, vagy 3:30-kor, vagy 4:30-kor, és az a csodálatos tapasztalat, én azért beszélek erről, próbáljátok ki. Imádkoztam, hogy 4:30-kor ébresszem fel, és fél ötkor egy hangot hallottam, mintha szólt volna, hogy keljek fel. De Jézus Krisztusnál is így van, szeretnék egy jövendőlést hozni. A jövendőlés Ésaiás próféta könyvében találhat 50. rész 4. versen. Az Úr Isten bölcs nyelvet adott én nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Kedves testvéreim, ebből a jövendőlésből, amely Jézus Krisztus földi élete alatt teljesedett, azt látjuk, hogy Istennel tanácskozott minden reggel. És itt egy nagyon gyakorlati dolgot szeretnék hangsúlyozni. Este úgy gondolom, hogy mindannyian szoktunk imádkozni. És különösen mi, akik már az életünk delén túl vagyunk, vagy életünk alkonya felé közeledünk, úgy fekszünk le, és imákban is belefoglaljuk, hogy ha akaratoddal megegyezik, akkor őrizzél meg bennünket, virasszál felettünk, és ha akaratoddal megegyezik, akkor ébresz fel. És amikor reggel felébredünk, tegyük azt, amit Jézus Krisztus is cselekedett, hogy hallgassak, Atyám, téged, miként a tanítványok. Ezt Jézus Krisztusról jövendőli a Szentírás, és ő így élt. Amikor reggel felébredünk, az első gondolatunk Isten felé szállít. Amikor magunkhoz térünk, amikor fölébredünk, akkor először ne az élet gondja terhe foglalja el az elménket, adjunk hálát Istennek azért, hogy Istenem megőriztél az éjjel. Megajándékoztál egy új nappal, új élettel, amikor élhetek, szolgálhatok neve dicsőítésére. Kedves testvéreim, a keresztényi életnek az ilyen imádságos lelkületű élet a titka. Tegyük ezt úgy. Azonban itt van az, amire utaltam az előbb, fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet. Ki volt az, aki Jézus Krisztust minden reggel felébresztette? Tessék az ige, az Atya. Kinek köszönhetjük, hogy ma reggel is felébredtünk? A mi Atyánknak. Jézus Krisztus először fölvértezte magát mennyei erővel, és utána ment végezni mindennapi dolgát. Azt látjuk és azt tudjuk, hogy Jézus Krisztus naponta részesült a Szentlélek kerességében. Amikor én ezt megtaláltam, és amikor ezt megértettem, hogy Jézus Krisztus, aki bűntelen ember volt, Isten ember volt, bűntelenül élt ezen a földön, akiben, ahogy majd látni fogjuk, bűn nem találtatott, bűn nem követett el, ha neki, a testet öltött Isten fiának szüksége volt, hogy felvértezze magát mennyei erővel, hogy részesüljön a Szentlélek kerességében, akkor hol vagyunk mi Jézushoz mérten? Ha mi győzedelmes életet akarunk élni, kedves testvéreim, akkor nekünk annál inkább szükségünk van arra, hogy felvértezzük magunkat mennyei erővel, hogy részesüljünk a Szentlélek kerességében. Vajha Jézus Krisztusnak győzedelmes élete helyet találna mindannyiunk szívébe, és mától kezdve, vagyis holnaptól kezdve így kezdenénk el a napot. Először imádkozzunk Istenhez, hogy költözzön a Szentlélek belénk, hogy az ő akarata, az ő gondolatai legyenek a mi

Hiszünk Istenben, és megbízunk benne. Nagyon egyszerű példát veszek. A gyerekeink valamikor voltak kicsik. Többször próbára tettem, magas oszlopra feltettem, és azt mondtam, akár a fiamnak, akár a lányaimnak, bármelyiket oda tettem, kisfiam, kislányom, ugorjál le! Mit szoktak a gyerekek csinálni? Én nem ugrok le, én nem vagyok biztos, hogy megkapsz. Így tesznek ki a gyerekek. A szülőkkel, akiket szeretnek, akikben megbíznak, mert bízunk Istenben. Nem. Amikor azt mondtam, hogy ugorj le, apuci, megfog, nem gondolkodott, dobta magát. Így bízunk-e Istenben. Harmadik, Istenre bízzuk magunkat. Ha megbízunk benne, ez a második pont, akkor rá tudjuk magunkat bízni. Kedves testvéreim, mi az, ami a mi erőnkből megvalósul a mi életünkben? Semmi. Jézus Krisztus egyértelműen kimondja János Evangélium a 15. rész 5. versében, az utolsó mondatban, nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Hisszük-e ezt, vagy csak mondjuk? Mert sajnos az a nagy probléma a keresztény életben, hogy mi olvasva a Bibliát sok mindent tudunk, de nagyon keveset hiszünk. És természetes, ha Istenben bízunk, és Istenre bízzuk magunkat, akkor ezt cselekedetek igazolják. Az a jóság, az a türelem, az a szeretet viszonyulás, az az őszinteség fog fakadni belülünk a másik ember iránt, amilyen volt Jézus Krisztus embertársa iránt. Ez határozza meg, hogy milyen mértékben vagyunk keresztények. És az ötödik, a mély hála, és itt szeretném olvasni Korintus belekhez írott levél 4. részének a 7. versét, Korintus belekhez írott levél 4. rész 7. verse, ami nagyon elgondolkodtató. Mert kicsoda különböztet meg téged, míg van ugyanis, amit nem kaptál volna. Mondjátok, mink van? Kitől kapjuk az erőt? Istentől. Kitől kapjuk az életet? Istentől. Kitől kapjuk az épp értelmet, az egészséget? Kitől? Istentől. És azt mondja, hogy mit van, amit nem kaptál volna? Ha pedig úgy kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptak volna? Kedves testvérem, ha ezzel a tudattal éljük életünket, akkor a mi életünk egész másképp fog szárnyalni mától kezdve. Hány kérelem van a mi atyánkban? Mert a mi atyánkot szeretném röviden áttanulni. Összesen 7. És figyeljük meg ezeket a kérelmeket. Szenteltessék meg a te neved. Ki által? Az angyalok által, akik hűségesek maradtak Istenhez, más bolygók lakói által, vagy általunk, akik mondjuk a mi atyánkot. Általunk. Ezért a mi atyánkot nem elég elimádkozni, elmondani. A mi atyánkot élnünk kell. És kedves testvéreim, hogy mi kérjük, hogy adhassunk, ugye ez a fő címe a mai témakörünknek is. Nézzük meg, hogy mennyire élünk a mi atyánk tanítása szerint. Mivel tudjuk megszentelni a mindenható Istennek a nevét? Templomba járással? Tömmén füsttel? Gyertyagyújtással? Szentelt vízzel? Zarándoklással? Imádkozással vagy? Itt összesen 6 dolgot soroltam fel. Meg tudom-e szentelni az Istennek a nevét, ha templomba járok? Igen vagy nem? Köszönöm a jó választ, nem. Tömjén füstelt? Nem. Gyertyagyújtással? Nem. Szentelt vízzel? Nem. Zarándoklással? Nem. Imádkozással? Nem. Hát akkor mivel? Sose felejtem el. Nagy családból származok, édesanyám még 10-en, édesapám még 11-en voltak testvérek. Mindig előre kikönyörögtem, hogy a téli szünetből legalább egy hetet valamelyik nagynéninél, nagybácsinál töltsek el.
És amikor édesanyám

útra bocsátott, akkor azt mondja, hogy Józsika, jó legyél, nehogy szégyent hozz a fejemre. Testvéreim, mivel hozhatunk mi keresztény emberek szégyent az Istenre? Ha nem mondunk igazat, akkor szégyent hozunk? Ha olyan dolgokat teszünk, ami nem egyezik meg az Isten akaratával, szégyent hozunk? Igen. Ha káromoljuk a nevét, ha tapossuk bármilyen rendelkezését, de akkor menjünk pozitív irányba, akkor mit jelent az, mivel szentelhessük meg az Isten nevét? Istenhez hű keresztény élettel. És amilyen mértékben követjük Jézust, mi olyan mértékben vagyunk keresztény emberek. Nekem nagyon sokat jelent, amikor még Gandhi Indiának volt miniszterelnöke, eljött egyszer Európába, akkor azt mondta, eljöttem Európába és találtam vasárnapi kereszténységet. Testvéreim, van-e különbség a mi életünk között, amikor felkészülünk ünnepélyesen, és elmegyünk a templomba vagy az imaházba, és a hétköznapi szürke életünk között? Jól megismerte, jól felismerte ez a hindu asszony, Indiának miniszterelnöke, hogy vasárnap, amikor felöltöznek ünneplőbe, vagy akár szombaton felöltöznek ünneplőbe, és mennek az imaházba, akkor másképp viselkednek, mint hétköznap. Hozok egy példát. Ha van jegygyűrünk, az aranyból szokott lenni. Akkor is arany, amikor az ujjunkon van, akkor is arany, amikor sárba van taposva, és akkor is, amikor a trágyadombon van, az mindig arany. A keresztény ember mindig keresztény. Nem csak akkor, amikor ünnepnap felöltözve megy istentiszteletre, testvéreim, a keresztény életben nincs évi szabadság. Nincs hétvégi pihenő. Keresztény élet minden nap 1-24 óráig tart. Vajon én, aki kereszténynek vallom magamat, megszenteleme minden nap az Istennek a nevét? Engedelmes élettel. Hadd hozzak egy másik, egy orosz embernek utolsó imádságát, jegyezte fel egy orosz író, kavics vagyok, kalács legyek, add meg Uram, amen. Mit jelent ez az imádságnak az utolsó mondata, ennek az öreg orosz ember imádságának az utolsó mondata? Mit jelent az, hogy kavics vagyok? Testvéreim, készek vagyunk-e mi beismerni azt, hogy egy keményfejű, sokszor haragvó, sokszor pletykázó, sokszor bosszúálló vagyok, mint keresztény ember? Készek vagyunk mi ezt beismerni? Mit mond az orosz bácsi? Kavics vagyok, én egy keményfejű, önző ember vagyok. Kalács legyek. Kavicsból lehet-e kalács? Nem. De egy önző, büszke, gyűlölködő emberből lehet-e szeretetteljes ember? Ezt kéri. Uram, kavics vagyok, beismerem hibáimat, bűnemet. Kalács legyek, add meg, Uram. Amen. Második kérelem, jöjjön el a te országod. Hát, kedves testvérem, hány országa van az Istennek? Tudom, hogy válasz általában az, hogy egy. Azt kell mondanom, hogy kettő. Isten kegyelmi országa azok szívében jön létre, akik megszentelik az Isten nevét. Jézus Krisztus így kezdte el nyilvános szolgálatát. Keressége után térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Jézus Krisztus előfutára keresztelő János ugyanezekkel a szavakkal kezdte el. Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Kedves testvéreim, mikor állította fel Jézus Krisztus a kegyelmi országát? Amikor meghalt értünk a Golgotai kereszten, és biztosította a bűnök bocsánatának a lehetőségét. Felteszek egy kérdést, nem várok hangos választ, de azt szeretném, és kérlek benneteket, hogy adjuk meg magunknak a választ. Vajon a te szívedben és az én szívemben fel van-e állítva Isten kegyelmi országa, vagy csak külsőleg vagyok keresztény?
Zsidókhoz írt levél 4.16-ban, figyeljük meg, járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez. Hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Kedves testvéreim, meddig járulhatunk kegyelemért az Isten kegyelmi királyi székéhez? Addig, amíg élünk, vagy addig, amíg Jézus Krisztus közben jár. Ha ezt nem történik meg most jelen életünkben, hogy felállítsa Jézus Krisztus az ő kegyelmi országát, ami szívünkben, halálunk után erre nincs lehetőség. Halálunk után nincsen változás. Mikor állítja fel Jézus Krisztus a dicső országot? Mikor pedig eljön az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor bejön majd az ő dicsőségének királyi székében. Mikor állítja fel a Biblia szerint Jézus Krisztus dicső országát? Amikor másodszor eljön. De csak azok lesznek Isten dicső országának örökösei, akik szívében Jézus Krisztus felállította a kegyelmi országot. Ezért mondtam az imént, hogy adjuk meg magunknak a választ. Ha nem úgy érezzük, hogy Jézus Krisztus még nem állította fel kegyelmi országát a szívünkbe, akkor ezt ma rendezzük el magunkban Istennel. Jézus második eljövetelekor az őt övező dicsőségtől egyesek romolhatatlanságban öltöznek, mások viszont megsemmisülnek. Miért? Miért történik meg az, hogy ugyanattól a dicsőségtől egyesek meghalnak, mások pedig elváltoznak dicsőséges testben? Ha Krisztus kegyelmi országa fel van állítva szívünkben, amíg élünk, akkor nem lényeg, hogy élve vagy halva éljük meg Jézus Krisztus második eljövetelét. Szeretnénk-e örök életre jutni? Szeretnénk-e örök életet kapni, amikor Jézus Krisztus eljön? Hiszem, hogy ma este is azért vagyunk itt, mert igen. De az ehhez tartozik, hogy megszabaduljunk a bűntől, Jézus Krisztus foglalj el szívünk trónusát, ő irányítsa gondolatainkat, indulatainkat, viselkedésünket, minden tettünket. Mert testvéreim, nem embereknek kell először is számot adnunk majd az ítélet napján, hanem Istennek. És ezért ilyen életet élünk. Mondjuk el esdeklő, rebegő szívvel, Titushoz írt levélben megírt szavakat a második rész 13. versében, várvánam a boldog reménységet, és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusnak dicsősége megjelenését. Kedves testvéreim, ha mi szeretjük Jézust, akkor készek vagyunk minden rossz szokásunktól lemondani. Mennyire szeretjük Jézust, annyira szabadulunk meg rossz szokásunktól és csúnya szavainktól. És akkor, ha szeretjük Jézust, akkor Jézus Krisztus második eljövetelének igazsága nem csak a Biblia tanítása lesz, hanem a mi boldog reménységünk. Testvérem, várod-e boldogan Jézust? Vagy csak mondod, hogy jöjjön el a te országod? Harmadik kérelem, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön. Említettük azt, kedves testvéreim, hogy a mi atyánkot nem elég elmondani, élni kell. A mennyben azt mondja a harmadik kérelem, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Vajon az Istenhez hű maradt angyalok tökéletesen teljesítik az Isten akaratát fenn a mennyben? Igen. De ki az, akire vonatkozik ez a kérelem? Kinek kell ezen a földön az Isten akaratát teljesíteni? Nekünk, akik imádkozunk. Mert nem elég kimondani, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ezt élni kell. Amit Jézus Isten akaratának cselekvéséről tanít, figyeljük meg Máté evangélium 7.21.
Nem minden, aki azt mondja nékem, Uram, Uram, megyen be, menjek nek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Mit jelent az, hogy nem minden, aki azt mondja nékem, Uram, Uram, nem elég imádkozni. Az imádságnak akkor van értelme és értéke, ha cselekszük az Isten akaratát, a mennyei atya akaratát. Készek vagyunk-e életünket teljesen összhangba hozni ezzel az elvel? Máté evangélium 12. rész 50. versében pedig Jézus azt mondja, mert aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az az én fiútestvérem, nőtestvérem is anyám. Mikor leszünk Jézus és mi testvérek? Ha elimádkozzuk a mi atyánkot, vagy ha cselekszik az Isten akaratát. Készek vagyunk-e erre? Készek vagyunk-e akaratunkat alárendelni Isten akaratának? Kedves testvéreim, ez nem könnyű. Én úgy gondolom, hogy nagyobb részünk vívja ezt a csatát. Hányszor van az, hogy mi mást akarunk, mint amit Isten akar? Mást látunk jobbnak, mint amit Isten tanácsol. Vagy inkább tesszük azt, ami a mi véleményünk, ahelyett, amit tudjuk, hogy a Bibliában azt mondja, hogy ne tegyük, de mi akkor is megtesszük. Van egy gyönyörű példa a Bibliában. Jézus Krisztus Gecsemáné kerti imádsága, Máté evangélium 26.39. Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem a pohár, mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Kedves testvéreim, mit kér Jézus Krisztus ebben az imádságban? Az, hogy ha lehet, akkor távozzon el tőle a pohár. Atyám, segíts meg, hogy ne kelljen kínom a poharat, ne kelljen meghalnom a kereszten. Hadd kérdezem, Jézus Krisztus miért jött a földre? Nem ezért? Testvéreim, sehol a Bibliában ilyen áldás küzdelem nincs leírva, mint amit ez az ima tartalmaz. El tudjuk képzelni, hogy Jézus Krisztus elmondja földi élete alatt, hogy ő azért jött, hogy meghaljon, sokat szenvedjen, meghaljon, és utána harmadnapra feltámadjon. És amikor bemegy Gecsemáné kertjébe, Jézus Krisztus visszariad, és azt mondja, atyám, ha lehetséges, ne kelljen kínom a poharat. Mit akar Jézus az ebben az első imában? Hogy ne igyam ki a poharat. De hogy zárul? Mindezáltal ne úgy legyen, amint én akarom. Mert én azt akarom, hogy ne igyam ki. Te pedig azt akarod, hogy ki igyam. Nézzük meg a 26.42-ben a második imádságban. Másodszor is elment és imádkozott. Atyám, ha nem távozhat őlemet ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod. Testvéreim, a második imádságban említi-e Jézus Krisztus a saját akaratát? Említi? Nem említi. Mit látunk ebből? Testvéreim, ahogy említettem, ez a legborzasztóbb, legádázabb küzdelem Jézusnál is, és nálunk is, a mi akaratunkat alá tudjuk rendelni Isten akaratának, ehhez nekünk saját erőnk nincs. Jézus addig imádkozott, amíg Istentől nem kapta meg azt az erőt és hatalmat, hogy alá tudja rendelni saját akaratát Isten akaratának. Ez volt Jézus győzelmének titka, hogy alárendelte. Negyedik kérlem, mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Testi vagy lelki kenyérről beszél itt Jézus. Mind a kettőről. Mind a kettőről. Mert Jézus Krisztus azt mondja Máté evangéliuma 4 rész 4. versében, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami az Isten szájából származik. Testvéreim, van-e közöttünk most olyan, aki már 2 napja semmit nem evett? Nincs. Reggeliztünk? Igen. Ebédeltünk? Igen. Ha egybevettük, akkor is ettünk ma. Kedves testvéreim, elmúlik-e nap, amikor nem érünk rá kezünkbe venni a Bibliát, mert el vagyunk foglalva. Sok a munkánk.
Amikor erről a kérelemről van szó, hogy mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, akkor mind a két kenyérre gondoljunk. De akármilyen munkánk van, akármilyen sürgős munkánk van, szakítunk időt, hogy együnk, fizikailag táplálkozzunk? Szakítunk rá időt? Akkor nem múljon el nap az életünkben, amikor nem veszünk kezünkbe a Szentírást, és nem tanulmányozunk. Lelki kenyérrel kapcsolatban Jézus Krisztus ezt mondja János Evangélma 6. rész 35. versében, én vagyok az életnek a ma kenyere. Aki hozzám jön, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha. Ki adja a lelki kenyeret? Jézus. Amikor a Bibliát naponta kezünkbe veszük, mindig imádkozzunk, és kérjük Isten szent lelkének vezetését, és Jézus Krisztus megadja a megelégedést. Figyeljük meg ezeket az elgondolkodtató kérdéseket. Első, milyen időközönként fogyasztom a lelki kenyeret? Nem azt mondjam, hogy nekem mondjátok meg, hanem magunknak mindannyian tegyük fel a kérdést, milyen időközönként fogyasztom a lelki kenyeret? Győzelemre jutok-e, ha továbbra is így teszem, ahogy eddig tettem? Itt utalok arra, hát nem minden nap, hébe-hóba előveszem a Bibliát, beleolvasok, vagy a következő, kell-e változtatnom ezen a téren? Kedves testvéreim, senki ne csüggedjen el, ha úgy érzi, hogy elhanyagoltam a Biblia olvasását. Nem volt időm eddig olvasni naponta a Bibliát. Hozzuk helyre, változtassuk. Ne csak mondjuk a mi atyánkot, hogy add meg a mi mindennapi kenyerünket, hanem legyen a Szentírás a mindennapi lelki kenyér, és vegyük magunkhoz. Istenem, segíts meg, hogy naponta fogyasszam a lelki kenyeret. Ez legyen a mi kérésünk. 5. Bocsásd meg a mi vétkeinket, bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Kedves testvéreim, ez a legnehezebb. Könnyű megbocsátani? Dehogy könnyű. Ha nem volna könnyű, akkor haragosunk sem volna, mert mindenkitől bocsánatot kérünk. Kedves testvéreim, mi békességben élünk a családban, rokonságban, az utcában, az ismerősökkel. Mennyire alkalmazzuk azt, hogy egymás különnek tartván ti magatoknál. Kedves testvéreim, a mi atyánk imádság elmondása magában nem jelent semmit. A mi atyánk szerint élni kell. Kedves testvéreim, Jézus azt mondja, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, és nem azt mondja, hogy a bűneinket. Itt egy nagyon szép dolgot szeretnék hozni. Van-e különbség a vétek és a bűn között? Tudom, hogy nagyon nehéz kérdést tettem fel. De el kell mondanom, hogy van. Mózes 3. könyvében, ahol a bűnért való áldozat és a vétekért való áldozat meg van különböztetve, most én egy mondatban foglalom össze. A vétket a Biblia, azt nevezi véteknek a Biblia, amikor tudatlanul követjük el. Bűnnek nevezi azt, amikor tudatosan követünk el bűnt. Én végtelenül hálás vagyok Istennek, hogy Jézus Krisztus itt azt mondja, bocsásd meg a mi vétkeinket. Bocsásd meg a mi tudatlanságunkban elkövetett vétkeinket, miképpen mi is megbocsátatunk az ellenünk vétkezőknek. Testvéreim, ne vegyétek szokon a következő mondatot. Nagyon sokszor megtörténhet az, hogyha ezt a kérelmet mondjuk, akkor áldás helyett átkot kérünk magunkra. Miért? Nem egy emberrel találkoztam, aki azt mondja, hogy haragosom van fél éve, egy éve, öt éve, egy konkrét személyre gondolok, 5 éve nem beszélt a szomszédasszonyával az asszony. És azt mondja, hogy faragó, nagyon megsértett engemet, mikor erről beszélt. Mondom, én sértettem meg? Igen, mert én addig nyugodtan mondtam a mi atyánkot,
és mondtam azt is, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, amíg nem értettem meg, hogy én átkot kérek minden alkalommal magamra. Békességben élünk-e mindenkivel? Megbocsátottunk-e mindenkinek? Mert Jézus Krisztus itt arra tanít bennünket, hogy úgy bocsáss meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenük vétkezőknek. Minden gyerekünk 2 éves korára fejből tudta a mi atyánkot, és a legidősebb lányunk ezt a kérelmet tévesen tanulta meg, és a többiek mind tévesen vették át tőle. Így tanulta meg, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk. Kedves testvérem, melyik kell, hogy előbb megtörténjen? Istentől kapjuk a bűnbocsánatot előbb, és utána mi megbocsátunk, vagy előbb nekünk kell megbocsátanunk, hogy bocsánatot kapjunk bűneinkre Istentől. Előbb nekünk kell megbocsátani. És most újból hangsúlyozom, békességben élünk-e mindenkivel, amennyire rajtunk áll. Van-e jogom megtagadni fele barátom bocsánat kérését? Testvéreim, nincs. Isten a Szentírásban arra tanít bennünket, ha valaki eljön és bocsánatot kér, nincs jogom azt mondani, hogy te nem őszintén kéred a bocsánat. Ez az ő problémája. Nekem kötelességem megbocsátani mindazoknak, akik eljönnek hozzám és tőlem bocsánatot kérnek. Jézus összes kérései közül csak ezt a kérelmet magyarázza. Nézzük meg! Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a mennyei atyátok. Kinek a bocsánata kell, hogy előbb megtörténjen? A miénk, vagy hogy Isten bocsát meg? Előbb a miénk. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátjátok meg a vétkeiket. Ismétlem, testvérem, ez Máté Evangélium a 6. rész 14-15. Versében van. Jézus Krisztus a 7 kérelem közül a többit egyet sem magyaráz, de ezt igen. Mert ez mélyen beleszól az életünkbe. Először is magunknak teszünk rosszat, ha nem bocsátunk meg. Aki gyűlöli a testvérét, minden belgyilkos az. Azt mondja János első levele, 3. rész 15. verse. Kedves testvéreim, egy kis szójátékot fogok tenni. A gyűlölet szó hány szóból tevődik össze? Itt most várom a választ. A gyűlölet szó hányból? Valamit láttam. Nagyon jól mondtad, Károly. 3-ból. Az első az, hogy gyűl. És figyeljük meg, ha valaki megsért, akkor szeretünk róla negatív irányban beszélni. Gyűlik bennünk, szedjük össze a bizonyítékot, hogy majd jól megmagyarázzuk neki, és jól bebizonyítjuk, és jól megmossuk a fejét. Nem csináltunk még semmit, csak bennünk gyűlik. Utána jön a következő, öl. És a harmadik, ölet. Vannak bérgyilkosok a világon? Van olyan eset, lehet, hogy ezen a vidéken is, hogy annyira megharagudtak egymásra, hogy egyik a másikát legyilkolta, leszúrta? Igen, ne felejtsük el, tehát a harag válfaja a gyűlölet, vagyis a harag gyűlöletté válik. A gyűl, az gyűlik a rossz, öl is, ha nem tud ölni, akkor ölet. Kedves testvéreim, megyünk tovább, ne vigy minket kísértésbe. Ez egy óriási dolog. Nagyon tömören szeretném megmagyarázni, Isten bennünket próbára tesz. De sohasem kísért, Sátán viszont mindig kísért. Én nagyon hálás vagyok, hogy Jézus Krisztus, amikor elmondta a mi atyánknak ezt a 6. kérelmét, akkor azt mondja, hogy ne engedj nagyobb próbatételt rám. Szeretnék csak egy rövid példát hozni erre vonatkozóan. Isten mindig próbára tesz bennünket, embereket. Mi a célja Istennek a próbatétellel? Az, hogy a próbából győzedelmesen, hitben megerősödve kerüljünk ki. Mi a Sátánnak célja a kísértéssel? A kísértéssel mindig a bűnre csábítás és az Isten elé lázadás a cél.
Isten soha senkit nem kísért, azt mondja a Szentírás. Mózes második könyve 16. rész 4. versében hozom egy újabb fordítás, ami tökéletesen megegyezik az eredetivel, de az Úr így szólt Mózeshez. Nézd, én kenyeret hullatok neked az égből, a nép menjen ki, és gyűjtsön magának egy napra valót belőle. Így akarom próbára tenni, hogy parancsom szerint jár-e el. Ahol az Ószövetségi Szentírásban, a Károliti fordítás Bibliában kísértés van, mindenhol a héberben próba van. Például megkísérti Isten Ábrahámot 1 Mózes 22.1. Isten próbára tette Ábrahámot. Isten próbára tesz bennünket azért, hogy hitben megerősödve kerüljünk ki a próbából. Azonban lassan szeretném végére vezetni mai elmékedésünket. Bűne a kísértés? Tudom, hogy nehéz kérdés. Egy nagyon egyszerű példát hozok, amit ma este is részben érintettünk, megkísértette-e a sátán Jézus Krisztust a keressége után a pusztában? Megkísértette? Megkísértette. Maga a kísértés nem bűn, azonban akkor majd látni fogjuk, hogy mi a bűn. Jakab levele első rész 14-15. verse. Minden embert a saját kívánsága vonza és csábítja. Így esik törbe. Hogy esünk törbe? Úgy, hogy először a kívánságunk vonz bennünket és csábítunk. Legyen az bármi. Például azt mondja Jézus Krisztus, amikor magyarázza a ne paráználkodj parancsolatot, hogy mindaz, aki kívánsággal tekint asszonyra, immár paráználkodott az ő szívében. Nem tette meg, de csábítja tovább. Aztán a kívánság, ha megfogan, bűn szül, a bűn pedig, ha elkövetik, halált szül. Figyeljük meg a fokozatokat. A kísértés magában nem bűn. Testvéreim, hol kell győznünk a kísértés felett? Itt. Luther Márton nagyon jól megfogalmazta azt, hogy nem tilthatjuk meg a madaraknak, hogy átszálljanak a fejünk felett. De azt megtilthatjuk, hogy fészket rakjanak. Ezt megtilthatjuk? Na ezt magyarán mondva mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nem tilthatjuk meg a sátánnak, hogy ne dobjon be bűnös gondolatot az elménkbe. De amint megjelenik a bűnös gondolat, imádkozzunk. És mondjuk nyugodtan, Jézusom, szabadíts meg sátánnak bűnös gondolatától. És meglátjátok, hogy Isten tenni fogja. Ez a harc, mert a keresztény élet az harc, nem pedig csak imádkozás, meg vallásos dolgok gyakorlása. De tovább megy, azután a kívánság, ha már megfogand, bűnszül. Elhatároztam, hogy megteszem. Még nem tettem meg, csak elhatároztam, hogy megteszem. Már vétkeztem? Már vétkeztem. És jön a harmadik fokozat, ha elköveti, halált szül. Kedves testvéreim, még egy dolgot szeretnék hozni zsidókhoz írt levélből, egy új fordítás, 4. rész 15. verse. Ő nem olyan főpapunk minékünk, aki nem tud szánakozni a mi erkölcsi gyengeségeinken. Jézus megért bennünket. Hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan minden tekintetben megkísértetett, de a bűnre nem volt csábítható. Jézus Krisztus végigjárta azt az utat, amelyre bennünket ma este hív. Jézus Krisztus nem csak tanított bennünket a mi atyánk imádságra, ő élte. És szívből kívánom, kedves testvéreim, hogy mától kezdve ne csak imádkozzuk. Éljünk a mi atyánk imádsága szerint. Szabadíts meg végül a gonosztól. A gonosz az nem erő. Itt azt mondtam, hogy gonosz az erő vagy személy. A gonosz az személy. Sátán az, aki kísér bennünket. Azonban a sátán legyőzött ellenség. A Róma belekhez írott levélben, a 16:20-ban, a békességnek Istene összezúzza a sátánt lábaitok alatt hamar.
Jézus Krisztus bennünk, megkérjük, hogy állítsa fel az ő kegyelmi országát a szívünkben, ugyanolyan győzelmet akar kivívni saját gyengeségeink és sátán kísértései felett, mint amilyen győzelmet kivívott a sátán felett a Golgotán. Isten segítsen meg bennünket, testvéreim, hogy kérjük meg, Jézus lakozzon a szívünkbe, állítsa fel kegyelmi országát, és vele együtt vívjuk ki a végső győzelmet, mert Jézus akkor tud megszabadítani, ha engedelmeskedünk neki. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, és álljatok ellen az ördögnek is, elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Mossátok tisztára kezeteket, bűnösök, és tisztítsátok meg szíveteket, megosztott lelkűek. Kedves testvéreim, matematikai pontossággal írja le a győzelem útját ez a szöveg. Melyik az én első lépésem? Engedelmeskedek kinek? Meg tudjuk-e hozni ezt a döntést ma este? Én nem embereknek akarok engedelmeskedni, hanem Istennek. Engedelmeskedek az Istennek, és ha ezt teszem, akkor Isten erőt ad, hogy ellene álljak az ördögnek. És mit fog tenni az ördög, ha ellenállok Isten segítségével? Elfut tőlek. Szívből kívánom, kedves testvérem, mi vívjuk ezt a csatát naponta, és Isten segítségével jussunk el az örök életre, mert győztünk sátán kísértései felett. Isten kegyelméből. Amen.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az idumeus Doég eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híveid.

23. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú időt.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullám hosszán. A következőkben a Láthatár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőközönséget, a kedves hallgatóságot. Ez itt a Láthatár. Egy műsor, ahol történetek is kirajzolódnak a szemünk előtt, döntések, élettörténetek. Mai adásunkban egy különleges életpályát ismerhetünk meg. Vendégem Petrovics Tünde, mezzoszoprán énekesnő. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és köszönöm, hogy megnyílsz itt ma előttünk. A te életedről, de egy énekes szemszögből, az énekes lelkivilágának a kialakulásáról is lesz ma szó. Úgyhogy nagyon hálás vagyok, hogy ma itt vagy. Ebben a beszélgetésben ezen felül nem csak azt szeretnénk megérteni, hogy hogyan alakul ki, vagy hogyan válik valaki énekessé, hanem azt is, hogy mit jelent rátalálni erre az útra, a saját életpályájára az embernek, és mit jelent kiteljesedni ebben, illetve milyen belső döntések és felismerések kísérik ezt az utat. Egy gondolatébresztő kérdéssel indítanám ezt a beszélgetést, amilyen általánosabb. Ha valaki azt mondaná neked, hogy a hivatás csak egy szép szó a munkára, akkor mit válaszolnál ennek a személynek? Van egy gondolatod vagy tanácsod, amit elmondanál neki?
1: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatóságot, téged is, Renata. Köszönöm szépen a kérdéseket. Bevallom, hogy amint erre tartottam, gondolkoztam egy picit a feltett kérdéseken, és ha megengeded, akkor használnál-e a Wikipédiában, megkerestem pont ez az első kérdés, amit kérdeztél tőlem, hogy hivatás, vagy mit feltennéd, kérlek még egyszer, mert nagyon jól találna.
0: Ha valaki azt mondaná neked, hogy a hivatás csak egy szép szó a munkára, akkor mit válaszolnál?
1: Egy nagyon jó idézetet, vagy nem is tudom, hogyha idézet, hanem megvilágítást kerestem rá. Ez volt a válasza ugye a Wikipédiának. A munka az, amit csinálsz a megélhetésért, a hivatás pedig az, amiért érdemesnek tartod felkelni reggel. Elég sok mindent ír körül utána, tényleg, hogy mi a különbség a hivatás és a munka között. Valahogy próbáltam én is megmagyarázni magamnak, hogy na jó, oké, rendben, de hát ebből élünk meg, akkor valószínű, hogy munka, de hogy hivatás azért, mert... És akkor ezt próbálta rámagyarázni a Wikipédia, hogy azért teljesen más megvilágítás az, amikor azt mondod, hogy valami a hivatásod, sokkal mélyebb érzelmi kapcsolatok és kötődnek a hivatáshoz, és ami megérintett engem az, hogy a hivatásban, a hivatást nem mindig a pénz meg az anyagiak követik, hanem legtöbbször a saját magadért és saját lelkedért, meg saját közösségedért teszed.
0: Mindig így gondolkodtál a hivatásról, vagy az élet pályát során történtek változások a gondolkodásban, vagy mindig azt kerested, hogy az életben olyasmit tegyél, olyasmit úgymond dolgozz, ami közel áll a szívedhez is?
1: Nem voltam soha az az ember, aki kitett volna bizonyos mércéket, hogy oké, akkor megyek el ide, ha fizetve vagyok, vagy akkor vállalok valamit, ha. Mindig előtérbe helyeztem azért azt, hogy oké, megteszem, és először is, főleg az első években saját magad fejlesztésére is válasz el bizonyos szolgálatokat, tevékenységeket, fellépéseket, stb.
0: Gyerekként miről álmodoztál, hogy mivé szeretnél válni, amikor felnősz? Volt egy ilyen álmod, egy elképzelésed azért mégis erről?
1: Persze. Hát gondolom minden gyereknek van. Nem, gondolom nem hiába volt az, hogy 3-4 évesen felsorakoztattam a babáimat, és nekik énekeltem, szavaltam, még vezényeltem is, habár életemben soha senki egy órát nem tanított vezényelni. De valahogy valószínű, hogy a szüleimnek édesapám volt az, aki régebben a kórusnak, az egyházi kórusnak a vezetője volt, és ezek valószínűleg mély nyomokat hagytak az én lelkembe, de úgy annyira, hogy nekem ez volt a fő tevékenységem gyerekként is.
0: És aztán hogy vezetett az élet tovább téged? Ezen a pályán vezetett, voltak még elszakadások is ettől a gyerekkori álomtól?
1: Hát igazából nem, hanem elég korán elkezdtem zeneivel foglalkozni. Persze, de úgy, mint más gyerek is. Elküldenek magánórára, tanulnak, első hangszerként a zongorát tanultam, de azzal foglalkoztam. És utána idővel valahogy éreztem, hogy nem az az én pályám, és valahogy többet szerettem volna. Felfigyeltek a gyerekszombat iskolába, ugye a tanítók, hogy jó lenne, vagy szépen énekelsz. Azért nem volt akkora nagy önbizalmam, hogy azt mondjam, hogy ez aztán ebből lesz az életem, a pályafutása, és itt fog véget érni, vagy itt fog elkezdődni, vagy bármilyen nagy célokat nem terveztem, főleg gyerekként. Ugyanis megvolt bennem az, hogy nem találtam volna más útra, legalábbis nem láttam magamat sem matematikusnak, sem magyar tanárnak, sem román tanárnak, aztán főleg nem idegen nyelvtanárnak. Szerintem ez így nagyon, ez így nagyon megvolt vetve, úgymond az ágy.
0: Változott meg benned akkor, amikor gondoltál arra, hogy szeretnél valami mást is. Sok időn keresztül énekeltél, megláttad édesapádat, beleláttál jól ebbe a világba, és szerettél volna beletekinteni valami másba is, vagy mi motivált, hogy eltérj ettől az úttól, és valami mást is kipróbálj?
1: Te tudsz valamit? Mert arra vezeted a kérdéseket. Hát ugye zene liceumot végeztem, utána zeneakadémiát, és volt ott egy olyan szakadás, amikor azt mondtam, hogy valami újat is kéne kipróbálni, valami mást is meg kéne tanulni, már hogy már csak azért, hogy értsek valamihez, vagy még hogyha esetleg nem úgy,
0: Szükség lenne az
1: esetleg
0: életben.
1: szükség lenne az életben, vagy esetleg más irányt szeretnék, akkor legyen egy B pont. És volt, és van, viszont nem érzem magamévá azt az utat.
0: Miért érzed a zene világát közelebb magadhoz? Azért, mert a gyökereidből adódóan gyerekkorban már ezt láttad édesapád életében, és így belenőttél te is? Ezért áll közelebb hozzád?
1: Szerintem nem. Inkább az vezetett hozzá, hogy éreztem azt, hogy mivel gyerekkoromban adventista család gyerekeként növekedtem, folyton erről szólt az életünk. Mentünk imaházba, próba, készülés, ilyen program, olyan program, és láttam annak a fontosságát, hogy mennyire jó az, hogy ott lenni és tenni, és valahogy feladatomnak éreztem, főleg, hogyha Isten megajándékozott ezzel, feladatomnak éreztem azt, hogy ezt valahogy tovább kéne valaki vigye. És úgy éreztem, hogy képes vagyok rá.
0: Mikor fedezted fel azt magadban, hogy van egy tehetséged, egy hallásod, egy hangod, tehát hogy rátermett is vagy erre, hogy ezt a vonalat végigvigyed?
1: Hát azért hallásom, azt gondolom, hogy a szüleim szerint, a édesapám szerint az már megvolt jókorán. Mondjuk amikor elkezdtem zongorázni, ugye hallottam teljesen azt, amit zongorázni, és visszatudtam énekelni minden egyes hangot, viszont úgy igazán, hogy rájöjjek arra, hogy ez most egy hivatás kell legyen, az csak akkor tudatosult, amikor tényleg egy szaki énektanárhoz elvittek, és meghallgatták a hangomat, és akkor mondták, hogy igen, hát itt van, miből kiindulni. De
0: Ez körülbelül
1: azért,
0: mikor volt? Hány éves lehettél?
1: hát ez hetedikes koromban lehetett. Ez hetedikest olyan 13, 10, 10,
0: 13-14 éves
1: így van,
0: korban.
1: így van.
0: És akkoriban hogy fogtad te fel ezt az egész útvonalat? Egy teher volt számodra, mert gondolom, hogy kellett gyakoroljál hangszeren is, hanggal is, vagy élvezted csinálni? Vagy mikor hogy? Gyerekként azért lehet, hogy néha a próbák, a sűrű programok, amik kellenek ahhoz, hogy valaki felkészüljön előadni, nem annyira élvezetesek, mint egy akármilyen más tevékenység, amit más gyerekkel közösen elvégezhetsz.
1: Hát az igazság az, amikor ezt a pályát választod, a gyerekkorod egy picit, vagy a gyerek játékok picit háttérbe szorulnak. emlékszem, amikor liceum idő alatt, mivel nagyon sokat kellett visszabepótolni, ugye az osztálytársaim első osztálytól már zeneiskolába jártak, én viszont 9.-től kellett azt tudnom, ugye, amit ők annó 8 évig ott beléjük tápláltak és beléjük vágtak. Na hát ez nem volt az én esetemben is így, úgyhogy emiatt volt rettenetesen sok munka elé kellett nézzek, mivel tehát elméletből is, zenetörténetből is, már maga az a kör más volt, mint egy általános liceumban. Ugye tudjuk, általános liceumban elmész reggel 8-kor, és 2-kor, maximum 3-kor hazamész, nálunk viszont nem így volt. Délelőtt voltak a szaki órák, a zongora, a kántó, a kamarazene, a különböző zenei szakosítások, és délután voltak az általános, ugye, ami általános a liceum, úgy az angol, a román, a magyar, a történelem, a földrajz, és így tovább. És emiatt igénybe vette az egész napunkat. És délelőtt, vagy reggel volt még időd esetleg tanulni, vagy azzal foglalkozni, ami aznapra kellett, mert egy lehetetlen volt egyik napról a másikra felkészülni, tehát minden rettenetesen szorított az idő.
0: Mi vezetett arra, hogy a hangodat használd fel eszközként, és nem egy hangszert?
1: Amikor neki fogtam zongorázni, jöttem rá arra, hogy nagyon vagány ez, hogy egy hangszeren játszál. Valószínű, hogy nagyon, nagyon jó dolog az, hogy még több hangszeren játszál. Én is szerettem volna, viszont rettenetesen időigényes. Ha ez zongorát választotta volna, tudatos voltam abban, és tudatosítottak is ugye a tanárok, hogy azért 5-6 órát naponta ott kéne ülni ahhoz, hogy egy jó zongorista legyél. Ez is egy kicsit megrémített, viszont úgy láttam, hogy az éneklés valahogy egy számomra egy jobb megnyilvánulási forma. Az, hogy elbújok egy hangszer mellett vagy előtt, nem biztos, hogy meg tudom teremteni annyira az emberekkel azt a kapcsolatot, főleg ezt a vizuális, meg az, hogy át tudok adni bizonyos érzelmeket, bizonyos átéléseimet, vagy szomorúságot, vagy vidámságot, vagy bármit. És édesanyám szokta mondani, amikor kicsi voltam, hát te tiszta színésznő vagy. Valószínűleg, hogy ez állt a legközelebb ahhoz, hogy tényleg a színészi beavatottságot is alkalmazzam, gondolom.
0: Hogyha el kellene képzeld az életedet a hangod nélkül, akkor milyen lenne az az életed? Milyen irányt venne az életed?
1: Puh, hát szerintem nagyon monoton, de amúgy ez nem azt jelenti, hogy nem telnek el napok vagy hetek, amikor nem éneklek, vagy Hát énekelni énekelek, mert folyton tanítok, és az már magába ugye éneklés, mert te megmutatod, és valaki kell téged kövessen,
0: Irányítson.
1: igen, persze kövessen, vagy meg irányítod, hogyan szóljon az a hang, hogyan szóljon az a zenei passzus, és stb. Viszont, hogy ne énekeljek egyáltalán, hogy így megszűnjön, nem tudom. Eléggé beszoktam feszülni akkor, amikor egy kemény hűlés van, és hang nélkül maradok, mert ugyanaz történik, mivel az a legérzékenyebb pontja ugye a szervezetemnek, és akkor oda is hat, és persze ez valószínűleg a pszichikailag is történik egy ilyen blokkázs, amikor, hát nem tudom, őszintén hang nélkül valószínűleg, hogy nem tudom, egy másik szakmát választanék, vagy választottam volna, viszont nem lennék teljes, úgy érzem.
0: A pályádnak melyek voltak a legkiemelkedőbb szakaszai, vagy melyek állnak a te szívedhez nagyon közel és emlékezetesek?
1: Hát van egy jó pár, de így amit meg szeretnék említeni, az ez egy nagyon kedves alkalom volt, amikor sikerült egy teljes CD-t felvennünk, és azt be is mutassuk. Hát voltak például, ami engem mindig nagyon feltöltött, az a tanárommal, tehát azt kell tudni, hogy jelen pillanatban is van mentorom. Ő Bécsben él, egy idős, hát mondhatom annak, hogy igen, egy mester. Már amikor meg valaki meghaladta 70-et ebben a szakmában, akkor már tényleg mester, és főleg ő, ahogy űzte, és ahogy űzi, nevezhetem őt mesternek, Teodor Koresszi. Hát mellette ő szokott néha koncerteket szervezni, és van, amikor engem is meghív. És vele egy élmény. Élmény maga az, hogy mekkora energiát és mekkora erőt tud nyújtani egy olyan ember, aki ezt csinálja egy élete, és úgy látja, hogy ő ebben született, és ebben kell meghalnia. És akkor ez valósággal egy nagy feltöltődés számomra. Akkor ugyanő volt az, aki bátorított abban, hogy merjek nagyobb dolgokat bevállalni. Így volt, most 2 éve októberben voltam Amerikában, tavaly novemberben voltam ismét, volt egy meghívásom. Á, fantasztikus érzés. Fantasztikus érzés ilyen helyeken fellépni, és érezed azt, hogy ott vagy azon a színpadon, és te uralod a helyzetet, és te tőled függ az, hogy az ember, aki ott van, mit fog érezni, vagy mit nem fog érezni, vagy mennyire feltöltve megy el, vagy mennyire üresen, azért felelősek vagyunk emiatt.
0: És maga ez a része az éneklésnek.

0: emlékeztem pont, amikor feltetted ezt a kérdést, hogy nem rémített. Talán első éves voltam az egyetemen, ha jól emlékszem, a Zene Akadémián, és Debrecenben volt a Kölcsei Központban egy magyar találkozó szervezve, adventista magyar találkozó. És emlékszem, hogy a terem maga olyan 3000 férőhelyes volt, és len, és fenn, és mit tudom, mindenhol tele voltak emberekkel, és felkérést kaptam, hogy énekeljek. Hát valószínű, hogy a legnagyobb kihívás volt számomra akkor, ugye, hát azt mondjuk, hogy na hát gyere, felnőtt vagy már, ugye első évesen, de azért hagyjuk meg, hogy főleg zeneterén nagyon tipegő, topogó gyerek vagy, fogalmat sincs. Szerintem meg se, bele se gondoltam a mélységébe, a magasságába. Elvállaltam azért, mert szerettem, vagy akartam, és éreztem azt, hogy na hát itt az ideje, most vagy soha. Ez van, lesz, ami lesz. Igen, hát így visszagondolva, elég merész lépés volt számomról, mert ugye, ha most felkérnél, akkor meggondolnám pontosan, hogy már is elfilozofálnám, hogy jó, oké, rendben, akkor ki lesz a korrepetitor, mit kell felvenni, hogyan kell kiállni, stb. Tehát akkor most már egy egész történet lenne a háta mögött, de viszont akkor gyerekfejjel. Ezek a dolgok szerintem kifejlődnek egy idő után. Ezt úgy mondják, hogy először felmész, azt se tudod, hogy ki vagy, mi vagy, hogy hívnak. Másodszor már eszedbe jut, hogy hívnak, azt el tudod mondani. Harmadszor még esetleg nem reszked annyira a lábad, aztán egyszer azt mondod, hát, most már itt vagyok, akkor tegyem a legjobbat. Végül is ez kéne vezessen így általában, bármilyen szakmánban is lennénk, hogy annyira rombolóak ezek a félsz, a kudarc, a és ha nem vagyok a legjobb, és ha nem vagyok megfelelő, és ha nem fogok tetszeni, és ha nem fogad el, végül is teljesen mindegy. Ez a művészet, az egy relativitás. Az ma ilyen, holnap olyan. Nekem ma, én ma így éneklek, holnap talán másképp. Ma ezt érzed velem kapcsolatosan, lehet holnap azt érzed. Tehát ez egy folytonos változás, és nem jelentheted ki azt, hogy hát most ez nagyon jó volt, vagy most persze neked jó volt, mert lehet neked pont a lelkednek arra volt szüksége. De lehet, hogy a másik azt mondta, hogy ú, ez nekem nem fér bele, vagy nekem túl sok volt, vagy értetetlen. Ez nagyon sok esetben történt ilyen, hogy nem igazán értjük meg, ugye, hogyha valaki más fokon, vagy más stílusban közelít meg, ugye, egy éneket, egy produkciót. Távol áll tőlünk. Ó, hát ez nem... De fogalmad nincs, hogy mennyi munka áll annak a háta mögött. Azért mondom, hogy ez egy relativitás. Neked más tetszik, nekem más tetszik.
1: A jelenben mire koncentrálsz? Vannak-e olyan álmok, amiket még el szeretnél élni, vagy célok, amiken dolgozol a jelen pillanatban?
0: Folyton vannak projektek, folyton vannak kihívások, és szeretem is magamat kihívások elé állítani, és szeretek is élni azokkal. Igen, van pár ötletem, van pár projektem a fejembe, ami lezajlik, viszont én úgy vagyok ezzel, hogy előbb teszem, aztán mondom. Nem igazán szeretnék ezekről publikusan beszélni, majd esetleg látjuk, vagy halljuk,
1: vagy egyben számolom majd utólag.
0: Igen, általában nem szoktuk el... Én nem szoktam elárulni a szőrét. Először kifogjuk a vadat, majd utána.
1: Hogyha kellene egy betekintést nyerjünk egy művész életéből, vagy egy énekes életéből, akkor hogyan képzeljük el, hogy néz ki például a te életed, mivel szoktál foglalkozni nagy részt az időből,

0: Mivel telik el az időt? Hogyan osztod be az idődet? Mire szoktál készülni? Mi az, ami ilyen gyakran történik az életedben? Mert az irodai munkát azt mindenki ismeri, viszont egy művészi ágazat biztos, hogy művésztől művészre változik, de érdekes lenne akár erről egy kicsit beszélgetni, és hogy elmond nekünk, hogy hogyan néz ki egy művésznek a mindennapja.
1: Hát először is azt kell tudni, hogy én tanítok, tehát hangtechnikát, és nagyon sokat dolgozom. Igazán nincs is időm nagyon sokat meggondolni, vagy túlreagálni, vagy túlfontoskodni, hogy most milyen is ez az élet, vagy mit is csinálok, vagy teljesen természetes, normális, ugyanazt tesszük, mint minden más, legalábbis én ugyanazt teszem, mint minden más ember, sőt, tanárom szokta mondani, hogy azért illene minden nap bemelegíteni, vagy pár gyakorlatot elvégezni, mert hogy ő 70 pluszosan is azokat minden nap megteszi. Hát én be kell valljam, hogy én nem teszem meg. Először is nem kimondottan az, hogy nem tartom a fontosságát, hanem valószínűleg amiatt, hogy amúgy is egész nap használom a hangomat. Vagy beszélgetésre, vagy magyarázásra, vagy kivitelezésre, ugye egy bizonyos vokalizist csak meg kell mutassa ahhoz, hogy jól kövessenek, és emiatt úgy gondolom, hogy tényleg így elég sokat igénybe veszem a hangomat, és akkor nem érzem annak hiányát, hogy jaj, ma nem énekeltem. Amúgy meg nagyon sokszor az történik, hogy hát nem nevezném magamat restnek. De viszont megvan az a biztonság, hogy ó, ezt úgy is megmentem. Ebből úgy is kijövök. És hát nagyon érdekes az a dolog, hogy ritkán történik meg az, amikor tényleg leüljek a zongorához, és ott bütyköljem, és kitalálgassam, és ott rettenetesen sok időt eltöltsek azzal, hogy megtanuljak egy hangvonalat, vagy egy hangsort, vagy egy bizonyos melódiát. Ez általában úgy van, hogy ugye a hála az iskolának, hogy már látjuk, előttünk van a kotta, nem szükséges a hangszer. Nem fül után tanulunk, halljuk már a hangokat, leolvassuk a kottát, stb. Leolvassuk, leszolmizáljuk, azonnal rátesszük a szöveget, kb. Ez így működik. És viszont az egyházi zenében azt is be kell látni, hogy egy enyhén könnyebb a helyzet, ugye, mint például ami a klasszikus, vagy az operát illeti, ott másnál tészta van. Hát ott azért az időigényes, amikor egy koncertet, vagy egy fontosabb előadást készítünk, bizony oda kell már próba is, és le is kell ülni, és el is kell, hát izzadni kell érte. Viszont az egész mindennapi rituál, az élet, az ugyanúgy szól, mint bárki másnak. Felkelünk, sportolunk. Igen, szerintem ez még egy alapelv, amit én úgy látok, hogy egy nagyon fontos része az életnek, főleg én a művész életben így látom. Nagyon fontos az, hogy egészséges tüdővel rendelkezzél, szervezettel, a napi a vitaminjaid, vagy az, ami feltölt téged. Én nem túlzom el. Tehát nincs olyan, hogy jó, nyers tojás ivás, vagy ilyen, vagy...
0: Léteznek ilyen trükkök is,
1: amiket
0: alkalmaznak?
1: Igen, igen, van, aki igen, igen. Hogyha nem történik az, hogy tényleg egy kemény hűlés, vagy egy nát, vagy egy lebetegedés, akkor annak a hangnak szólnia kell, mert az elő van készítve, mert az dolgozva volt vele, mert azt elindították, ugye, egy olyan útra, ahol nincs visszaút, és ott annak szólnia kell. Ez pont olyan, mint egy hangszer, ha tökéletes állapotban, oké, fenntartod, törölgeted, meg tisztítgatod, ez egyértelmű. Tehát nálunk is a hidratálás, a, A víz ivása nagyon fontos, egy teja, meleg, hideg, attól függ ki, hogy figyel oda rá. Nekem ilyen problémám nincs. Én megiszom nyugodtan a hideg vizet, semmi gond nem lesz. De ez is szerintem ránevelés. Volt ez nekem is, hogy liceumban tanárom azt úgy gondolta, hogy sportolni nem kell, mert hideg a levegő, reggel szaladni, szó se róla. Akkor túl elfáradsz, energiaveszteség, és akkor eljössz órára, és nem vagy elég jó. Mogyorod, dió, stb. Stb. Csokoládé, ilyesmiket nem étkezünk, s nem eszünk, mert hogy elakassza meg, nem tudom, butítja, vagy mit tudom én, mit csinál. Én magam sem, és a diákjaimat sem, nem, a próbálom nem nevelni ennyire túlzottan, túlzásokba esve. Tehát, hogyha megvan a tehetséged, ha megvan a hangod, ha megvan a füled, akkor dolgozz, és munkával meg bármit el tudsz érni. Persze, bizonyos körökben. És ezt próbálom megmagyarázni, mert senki az életed során nem fogja azt megkérdezni, hogy figyelj, Tünde, ma van kedved énekelni? Ma teljesen jól vagy. Ma nem hűltél meg? És ezt próbálom magyarázni a diákoknak is, hogy nem csak kellemes és szuper helyzetekben és meghitt állapotokban kérik fel a szolgálatodat, vagy versenyre járnak a gyerekek. Nem kérdezi meg senki, hogy ma jól keltél fel? Jól tudtál pihenni? Vagy az ide vezető útad az kényelmes volt? Érzed, hogy fel vagy készülve a versenyre? Nem kérdezi meg ezt senki. Magamból kiindulva volt egy olyan helyzet, amikor, ha jól emlékszem, egy csoporttal voltunk, egy bizonyos koncertünk volt, igen, és hát ez olyan 3 órakor történhetett, amikor olyan szombat volt, és olyan 3-4 körül történhetett, amikor meghalt a nagytatám. Nem mondott nekem senki semmit azért, hogy járjon le. És miután leénekeltük, ami meg volt beszélve, akkor hozzám jöttek, és azt mondták, hogy miután én úgy éreztem, hogy na most már hú, na szusszanhatok, akkor azt mondták, hát nem, most haza kell menni. Hát nem kérdezi meg senki azt, hogy most milyen állapottal állsz fel, teljesen jól vagy. És sőt, ott van a titka, az az igazi hivatás, elhívás, elkötelezettség, amikor te nem érzed rajtam azt, hogy ma föld alól keltem fel, vagy az éjjel semmit nem aludtam, vagy a gondolatok annyira összezavartak, hogy nem is vagyok magamnál, hanem tudok fókuszálni, és előveszem, és oda teszem, és leénekelem A-tól Z-ig, és utána megyek, és kisírod magam, vagy bármi más, de te ott vagy, és megteszed azt, amit elvárnak tőled. Mert senki, amikor azt mondja, hogy ugye most nem tudom, vagyunk egy bizonyos hónapban, azt mondjuk decemberben, a karácsonyi koncerten elvállalod a szolgálatot, igen, de nem tudhatod, hogy lehet, hogy pont 39 fokos lázad van, és történt már ilyen. És voltak rá helyzetek, amikor rettenetesen lerekedve és lázzal énekeltem, de énekeltem, és ott voltam, és megcsináltam. Mert nem helyzettől és nem kedvtől függ ez. Persze vannak olyanok, amik, de az tehát azt kell mondjam, hogy hála Istennek az én életemben nem volt olyan, amikor tényleg el kellett volna, hogy ott kellett volna lenni valahol, és nagyon fontos lett volna, és nem tudtam volna elmenni. Olyan volt, hogy fejre volt állva minden, és felálltam, de nem kell azt, te tudjad, vagy nem kell tudja a hallgatóság, nem kell átadni ezeket. Szokták mondani, ugye, hogy legalábbis talán, hogy nem baj, hogyha leszakad a plafon is, nem baj, ha összedől minden, te megteszed, ugye, amit meg kell tenni, azt utána majd kisírod, majd örülsz, majd pátyolgatod a sebeidet. Úgyhogy kb. Ennyi a ti dióhéjban.
0: Ez egy nagyon jó dolog, amit itt most elmondtál, mert egy olyan érzelemfűtött világban élünk, ahol, ahol mindig könnyebb az érzelmek után hajolni, és nem így rációval gondolkodni, és
1: Vagy az
0: inkább
1: első dolog a
0: igen.
1: lemondás.
0: Igen.
1: Tehát amit például, amit én ajánlok, és amire bátorítom a fiatal generációt, az az, hogy dolgozzanak egy picit az ambíción, azon, hogy ha kiteszel és kitűzöl magadnak egy célt, vagy kitűzöl magadnak bármit, érd el. Ma lehet csak egy lépést teszel, de holnap megteszed lehet egy és felet. Vagy jön a már, vagy nem tudom, de annyira, annyira azt látom, hogy olyan hamar feladunk mindent. Én is rettenetesen sokszor volt az, amikor azt mondtam, hogy á, nem, túl sok a kritika, ó, nem, ezt nem éri meg, és minek? Ó, de minek? Hát pénzt se kapok rá.
0: És mi tartott mégis ezen az úton? Nem mondtál le.
1: Hazamentem, aztán ugye jött a telefonhívás egyik-másik, sokszor édesanyám volt az, aki azt mondta, hogy ó, Tünde, ne is foglalkozzál ezzel. Tudod azt, hogy az emberek nagy a rosszaság, a sátán befolyása, ugye ehhez vagyunk szokva. Nem megy, nem működik valami, ó, semmi baj, kicseréljük, lemondunk. Hát van, hát annyi minden más van, ami az neki tudsz fogni. Hát nem, hát lehetsz asszisztensnő is. Igen, csak ha nem szeretem. Jaj, hát de lehetsz mérnök. Igen, de ha nem szeretem. Vagy nem érzem azt, nem áll a szívemhez. Jó, rendben, valószínűleg, hogy meg lehet szokni azt is, hogy naponta bejárok az irodába, vagy nem, vagy ahova, vagy a kórházba, vagy bármi. De viszont, ha nem érzed azt magadévá, szerintem nem jön szívből, nem teszed, és, nem, és az emberek is érzik
0: látják.
1: Azt. Persze, az már egy munka. Azt nevezem én munkának.
0: Mert erőfeszítéssel teszel.
1: Így van, megkapod a kis fizetésedet, és hazamész, és azt gondolod, hogy boldog vagy. Közben abszolút nem. Ha nem azt akarom mondani, hogy itt teljesen boldog vagy, mert nem. Mert itt is rettenetesen sok érzelmeket élünk meg, és kihívások, és ahogy, amint elmondtam, ugye mindenki máshogy gondolja, és mindenki máshogy szereti, és mindenki máshogy képzeli el, csak éppen nem úgy, ahogy te képzeled. Uh-huh. Viszont nagyon jó az, hogy például, amikor egy elhívásod van, vagy egy meghívásod van, picit tudakolj a mi történik ott, milyen emberek társasága van, mi az igény, milyen stílus, és akkor azonnal, persze, ez idővel születik meg, mert ugye hiába mondod egy első évesnek, egy másodévesnek, hogy hát kérlek, énekelj most ezt vagy azt, mert valószínűleg, hogy még túl korai, hogy most tőle ilyeneket kérjél. Ezért mondtad, hogy rá kell nőni, vagy bele kell nőni. Igen, bele kell nőni, ez egy folyamat. Ez egy borzasztó hosszú folyamat, amit én magam sem gondoltam, hogy tényleg ennyire hosszú, és tényleg ennyire minden időszaknak megjön az a maga érzése. Igen, igen, igen, és úgy eléred, és így teljesen lazán, hogyha erőltetni próbáljuk a dolgokat, mert hogy próbáltam én, hogy érettebb legyek, mint amennyire kéne. És volt ilyen helyzet, pont a tanárommal volt, hogy nagyon-nagyon-nagyon insisztáltam, hogy de én azt az árját én meg akarom tanulni. És értse meg, hogy én képes vagyok rá 30-an is. Nem kell itt megvárni a nem tudom mennyi évet, mert hogy én meg tudom csinálni, de csak tehát ez egy ilyen butaság, egy gyermeki butaság, mert ő tudta már, mert ő ezt már végig taposta ezt az utat. És ő hagyta, jól van Tünde, gyere, próbáljuk meg. És annyira értékelem azt, és én magamnak is sokszor mondom, jönnek sokszor diákeim, és olyanokat Tehát csak azért, hogy megmutassa, csak hogy megmutassa, hogy nekem, hogy a szülőnek, hogy a nem tudom kinek, a zsűrinek, hogy képes vagyok rá. És mondtam neki, hogy vigyázz, mert ilyenkor buksz a leges legnagyobbat. Tehát addig, hogy húzzuk húzzuk a saját magunk a limitjeit, addig
0: határokat.
1: A határokat, köszönöm szépen, a határokat, azzal nincs semmi baj, de mikor már előre jutsz, és ártasz először saját magadnak, ugye magadat járatod le, utána pedig a mentorodat, meg a családodat, vagy a stb. De azért mondom, hogy voltak nekem is ilyen fellobbanásaim, hogy de ezt meg tudom csinálni. És észrevettem, és rájöttem arra, hogy nem, mindennek megvan a maga ideje.
0: És ez egy folyamat.
1: És ez egy folyamat, amihez eljutsz, vagy nem.
0: Van két kérdésem, amit röviden kérlek, hogy válaszolj rájuk, mert említetted többször a diákjaidat. Kik a diákjaid? Gyerekek, kamasz, korosztályúak, vagy fiatal felnőttek? Vagy
1: nagyon,
0: az összes kategória?
1: Nagyon vegyes.
0: Nagyon vegyes.
1: Nagyon vegyes.
0: És még van egy kérdésem, abból, amit az előzőekből mondtál. Lehet valaki annyira tehetséges, hogy gyakorlat nélkül, tehát hogy nem kezdi el ezt az életpályát, hogy énekessé váljon, viszont a hangja annyira jó legyen, hogy csak így egyik napról a másikra, vagy kevés felkészültséggel sikert érjen el. Létezik ilyen, vagy ez kis arányban fordul elő, tehát hogy nagyjából legtöbb énekes végigjárja az utat ahhoz, hogy eljusson oda?
1: Nincs kizárva, hogy ne létezne, viszont hát így gondolkozok, igen, az ismerős és a kollégai, meg a baráti körre gondolok, mármint szakmai. Igen. Igen, vannak olyanok, akik énekelnek, és tényleg elég profin, és nincs zeneiskola, vagy akadémia a hátuk mögött, hanem egyszerűen érzés, nem is tudom mi, önvizsgálat, hát saját magukat tették ugye erre az útra, azt kell mondjam. Viszont valószínű, hogy abban a helyzetben te azt véled, vagy úgy látod, hogy ez a legjobb dolog, mert hogy lehet, hogy elvégeztek egy bármilyen másik iskolát, és ott voltak, és teljesítettek teljes mértékben, vagy nagyon jó matematikusok például, ami én nem vagyok, vagy nagyon jó fizikusok, ami újra én nem vagyok, mert nálunk nem az volt az alap, nálunk nem az volt az előtérben. De nincs kizárva, hogy de azért eléggé kevés. Viszont maradjunk annál, hogy nagyon fontos a fegyelem.
0: Ha már említetted, akkor lenne egy ilyen rész a mai interjúban, amiben felteszek két opciót neked, és választasz a kettő közül, anélkül, hogy megmagyarázd, hanem csak válasszál közülük, és a fegyelem azt hiszem pont egyike közülük. De kezdem az elsővel, tehetség vagy munka, ez itt már érintettük, úgyhogy lehet, hogy van egy magyarázat rá. Melyiket választanád a kettő közül?
1: Tehetséges is legyen, de dolgozzon is.
0: De dolgozzon. Hang vagy technika?
1: Mindenképp kell hang, de azt művelni kell, és nagyon aláírom, hogy technikát, aki tényleg oda fel akar állni, és akarja profin csinálni az egészet, legyen technika.
0: És akkor itt jön a fegyelem a témánkba, szenvedély vagy fegyelem?
1: Ahhoz, hogy énekelj, mindenképp kell legyen szenvedély, viszont az alap, az én tapasztalatomból az, nekem az jött le, hogy nagyon, és nagyon fontos az, amit tényleg megtanítanak, és ugye ezen az úton végig megtanulod, hogy mit jelent az, hogy fegyelmezett lenni, mit jelent az, hogy ritmusban legyél, mit jelent az, hogy tehát nincsenek nagyobb, kisebb áthágások. Szerintem legyen szenvedély is, mindenképp, de fegyelem az létfontosságú.
0: Számodra melyik ad több energiát, vagy melyik áll közelebb, a színpad, vagy a tanterem? Vagy mindkettő, de itt az lenne az érdekes, hogy válasszál egyet a kettő között.
1: Hát az igazi feltöltődés, és az ideál, az a színpad.
0: Uh-huh.
1: Az a színpad, igen.
0: Bátorság vagy felkészültség? Itt inkább azt hiszem, az a két kérdés van, hogy mersz-e színpadon rugalmas is lenni, vagy fel vagy készülve, és minden a helyén van?
1: Mersz, igen. Rettenetesen sok bátorság kell, amúgy is. Én úgy gondolom, főleg az első években. De hát azért a felkészültséget se zárjuk ki. Sokkal nyugodtabb vagy.
0: Hogyha erre az utolsó előtti kérdésre kellene röviden válaszolni, akkor mit válaszolnál? Mit tanított meg neked az éneklés maga az életről? Van egy élettanulság, amit csak ezen a pályán szedtél fel, és ennek a pályának köszönheted?
1: Nem tudom, hogyha ez pont innen ered ez a dolog, vagy a személyiségem ilyen, de próbálom úgy megfogalmazni, hogy elég érthető legyen, és hogy kijöjjön a jelentősége. Valahogy megtanított kitartónak lenni.
0: Uh-huh.
1: Azon sok vihar ellenére, ami volt, és amivel jár. És nem minden nap dicsértek, sőt. Nem minden nap hozták a piros szönnyeget, sőt. Nem minden nap simogattak. Hát olyan periódus is volt, például liceum alatt, amikor sírva jöttem ki 2 éven keresztül az énektanáromtól. Valószínűleg, hogy nem teljesítettem ezt. Hát egyetértek, viszont éreztem azt, hogy ez mintha nem rám szabták volna, ez nem nekem való, vagyis legalábbis lehet azt éreztették velem. És ilyen szemszögből tekintve nagyon fontos az, hogy milyen hatással vagy a diákodra, a melletted levőre, azzal, akivel énekelsz együtt, a karmesterre, a zongoristára, mert meg kell értsük azt, hogy ez a pálya az, amikor így együtt öleljük meg egymást. Tehát itt nem ostorozzuk, vagy nem állunk, és lássam, hogy te vagy a jobb, vagy én vagyok a jobb, nem. Itt akkora mértékben, annyi mértékben kell jól legyen a zongorista is, mint te is, mint a másik, és így tovább. És ezt próbálom a diákjaimba is nevelni, hogy azon kívül, hogy van benned egy félelem érzet, hogy nehogy így, vagy nehogy úgy. Szerintem, hogyha van akaratod, kitartásod, bármit elérhetsz. És bármilyen téren megállja a helyét, igen. Mert sehol, semmilyen szakmában nem kapunk csak dicséreteket. Sehol, semmilyen szakmában nem fogják neked első perctől azt mondani, hogy jaj, hát szuper, kitűnő vagy, te vagy a legvagányabb, te vagy a legjobb. És nem is kell, akkor azt jelenti, hogy valamit nagyon rosszul csinálsz, valami nagyon jó, rossz helyen vagy, és azt jelenti, hogy tehát valószínűleg, hogy bolondnak vesznek, vagy nem teljesen a normális kategóriának. Mert a normális kategóriájú ember leesik, téved, elbukik, és akkor aztán majd jön akkor, amikor felülsz, amikor felemelkedsz, amikor mosolyogsz. Igen, ezen át kell menni, ezt végig kell csinálni.
0: Nagyon örülök ennek az utolsó gondolatnak, amit megosztottál velünk, és hogy a te életpályádon és élettörténeten keresztül megtanulhattunk mi is fontos dolgokat az életről, és arról, hogy hogyan küzdjünk meg a nehézségekkel, a kihívásokkal. Beletekinthettünk egy énekes világába, és életébe, és életpályájába, és köszönöm neked ezt, hogy segítettél ebben.
1: És köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk, és remélhetőleg hasznos voltam a hallgatóság számára és számotokra.
0: Mindenképpen is köszönjük szépen, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm szépen.
0: Köszönöm önöknek is a megtisztelő figyelmüket, hogy végigkövették a mai adást. Ma azt fedezhették fel, hogy mi áll egy hang mögött, és vendégem Petrovics Tünde, mezzoszoprán énekesnő segített belelátni a hang mögé, és megérteni, hogy mit igényel egy ilyen világ, hogyan juthat valaki, milyen folyamatok által juthat valaki ilyen világba bele, és hogy nem is annyira távoli a mi átlagos életünktől, hiszen ők is emberek, és ők is éreznek, és ők is ugyanazokat a dolgokat érzik át, és tapasztalják meg, mint mindenki más. Hálás vagyok önöknek, hogy végigkövették az adást, remélem, hogy a tanulságokat levonva tanulhatunk mi is az életről, és arról, hogy hogyan kezeljük bizonyos helyzetekben. És amennyiben tetszett a mai adás, és a vendég meghívottam, a tematika, én szeretettel visszahívom önöket, és visszavárom önöket, hiszen lesznek még hasonlóak. Mindaddig minden jót, és Isten áldását kívánom a mindenki számára. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvúét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság.

0: Itt a Reménység Hangja Rádió. Adásainkat naponta 16 és 17 óra között, valamint este 22 és 23 óra között hallgathatják a 88,3 MHz-es frekvencián.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! A következő 60 percben bibliai ABC sorozatunkat hallgathatják meg. Előadó Faragó József lelkész.

Egy néhány gondolat erejéig szeretnék visszaemlékezni arra, amiről tanultunk a Szentírásból. Ugye tanulmányoztuk Jézus Krisztus imájából, a mi atyánkból a második kérelmet, amelynek az volt a, hogy is hangzik a második kérelem? Jöjjön el a te országod. Mit is tanultunk, hogy hány országról beszél nekünk a Szentírásban Jézus Krisztus? Kettőről. És melyik az a két ország? Az egyik a kegyelem ország, kegyelmi országa, a másik pedig a dicsőséges országa. A kegyelmi országát Jézus Krisztus hol akarja felállítani? Tehát hol akarja felállítani Jézus Krisztus a kegyelmi országát? Bennünk, a szívünkben. És ha mi együttműködve, szeretett kapcsolatban élünk Jézus Krisztussal a földi életünk idején, és felállítja bennünk, a mi szívünkben Jézus Krisztus a kegyelmi országát, akkor leszünk az ő dicső országának örökösei, amikor majd nem sokára eljön. Azonban, ha mi nem működünk együtt Jézus Krisztussal, és nem engedjük meg neki azt, hogy felállítsa a kegyelmi országát a szívünkben, akkor is lehetünk Isten országának örökösei? Nem. A mai témakör, vagyis a következő kérelem a mi atyánkban az új élet alapja, azonban nézzük a magát a kérelmet, hogy legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Azonban mielőtt annak a kérelemnek, tehát a harmadik kérelemnek a tanulmányozásába kezdünk, szeretném egy néhány gondolat elejéig visszaidézni az első és a második kérelmet. Hogyan talált visszhangra az ember szívében, hogyan talált visszhangra a mi szívünkben az, hogy szenteltessék meg a te neved? Merem remélni, hogy bennünk felébredt a vágy, hogy mi Jézus Krisztussal együttműködve, hátralevő életünkben egy élet célunk van, és egyet kérhetünk Jézus Krisztustól naponta, és kérünk is tőle, az pedig az, hogy drága jó Istenem, segíts meg nekem, én szeretlek téged, hogy én megszenteljelek téged a földi életemben, engedelmes, téged szerető élettel, hogy cselekedjem a te akaratodat. Utána a kegyelem és a dicső országa, amiről az előbb említést tettünk, és a harmadik kérelem, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ezért nézzük, elemezzük magát a kérelmet először, és utána más bibliai igék segítségével törekedni fogunk megvilágítani magát ezt a kérelmet. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy legyen meg a te akaratod, amint a mennyben megvan, ugye, úgy a földön is. Hát az első nagy kérdés a harmadik kérelemmel kapcsolatban, kik azok, akik fenn a mennyben cselekszik az Isten akaratát? Az angyalok és az el nem bukott bolygók lakói, akik hűségesek maradtak a mindenható teremtő Istenhez. Ám azonban a kérelemben az áll, hogy Istenem, mindannyiszor, amikor a mi atyánknak ezt a kérelmét elmondjuk, akkor lényegében ezt mondjuk el. Istenem, ahogy a mennyei angyalok és a más bolygók lakói cselekszik a te akaratodat fenn a mennyben, úgy ki az, aki kész cselekedni az Isten akaratát itt a földön? Mert az angyalok a mennyben teljesítik Isten akaratát, de itt azt mondja a Jézus Krisztus, hogy ahogy a mennyben az angyalok cselekszik a te akaratodat, úgy a földön is legyen meg a te akaratod. De ezen a földön ki fogja cselekedni az Isten akaratát? Ki? Az angyalok? Más bolygók lakói? Kedveseim, maga az imádkozó, aki imádkozza a mi atyánkot. Azt mondja el Istennek, hogy Istenem, ahogy a te angyalaid fenn a mennyben teljesítik a te akaratodat, kérlek téged, segíts meg nekem, hogy én is ezen a földön cselekedjem a te akaratodat. Ezért hangsúlyozzuk, mióta megkezdtük tanulmányozni a mi atyánkot, hogy a mi atyánkot nem csak imádkozni kell.
a mi atyánk szerint élni kell. És látjuk, hogy ebből a kérdésből is ugyanez senki. Tökéletesen ez. Tehát Jézus Krisztus, amikor ezt kimondja, akkor arra tanít bennünket, hogy mi, amikor imádkozzuk, akkor mi egy bizonyos értelemben kérelemmel is fordulunk hozzá, hogy Istenem, segíts meg cselekedni a te akaratodat itt a földön nekem, ugyanúgy, ahogy a te angyalaid cselekszik a te akarat fenn a mennyben, de ugyanakkor ígéretet is teszek az Istennek, hogy Istenem, ahogy a te angyalaid cselekszik fenn a mennyben a te akaratodat, én is ígérem neked, hogy én is ezen a földön cselekedni akarom a te akaratodat. Kedveseim, szoktunk mi erre gondolni? Én úgy gondolom, hogy nagyon kevés keresztény ember gondol rá. De ma azért tanulmányozzuk, hogy érezzük meg a mi atyánknak a komolyságát, a főmondani valóját, és hogy a számunkra ezentúl ne csak a szánkkal mondjuk ki, hanem a mi életünkben legyen látható az, amit szánkkal kimondtunk. Az első három kérelem bizonyos értelemben egyben tartozik. Eddig nem is említettük a mi atyánknak a vázlatát. Hány testi kérelem van a mi atyánkban, és hány lelki kérelem? Gondolkodjának el! Nagyon precíz pontossággal meg tudjuk állapítani magából a mi atyánkból. Azonban nézzük meg az első három kérelemnek az összefüggését. Az első, idéztük a Szentírásból, Péter apostol leveléből, hogy a jó élet, az Istent megdicsőítő élet, a Krisztusban való jó életetek, így hangzik szó szerint a Szentírásban, tehát az a jó élet Krisztusban annyit jelent, hogy mi összhangban élünk Isten akaratával, amiről majd fogunk tanulmányozni. A második kérelem arról beszél, ha várom Isten országát, akkor készülök is a vele való találkozásra. Mert például van rokonunk Amerikában, vagy gyerekek indolgoznak Németországba is, hazatelefonálnak, hogy kedves édesanyám, jövő héten szerdán érkezünk, ez pedig valahol szombat este van. És akkor mit csinál az édesanya? Jaj, de boldog vagyok, hogy jön haza a lányom, meg a vejem, meg jönnek az unokák, de milyen boldog leszek, és egészen szerdáig még meg nem érkezik, érkeznek a gyerekek, csak karbatöt kézzel ül és örvendezik. Ugye így szoktak az édesanyák várni a gyereküket. Hanem tűvé teszik a házat, sütnek, főznek, takarítanak, mindent, hogy mire a gyerekek hazaérnek, a rég nem látott drága gyerekeim, akkor minden ragyogjon, minden a legjobb ételek legyenek, tehát készülnek, így van. Hát, hogyha mi mondjuk, hogy jöjjön el a te országod, akkor mi mit teszünk lényegében? Csak mondjuk, vagy pedig készülünk is a vele való találkozásra. Tehát Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelére. És a harmadik, életem célja cselekedni az Isten akaratát a földön. Hadd mondjam el, a vázlatát a mi atyánknak. Van három kérelem az elején, és utána van még három kérelem a másik felében. Ha mi, akik kérjük a mi atyánkban ezt a három dolgot, lényegében egy ígéretet is teszünk, hogy Istenem, én meg akarom szentelni a te nevedet, én készülni akarok a te országod számára, és én cselekedni akarom a te akaratodat, ha mi ezt a három feltételt teljesítjük, akkor a három utóbbi kérelem, amely a mi atyánkban található, kérelmet, amely a mi atyánkban található, Isten is betölti felettünk. Ennek a fordítottját is szeretném elmondani, és az ellenkezőjét. Ha mi ezt a három feltételt nem teljesítjük, tehát nem szenteljük meg az Isten nevét, nem készülünk a vele való találkozásra, nem cselekedjük az Isten akaratát itt a földön, akkor az utóbbi három kérelmet Isten nem fogja betölteni rajtunk. Márpedig nagyon elgondolkodható az, hogy mennybe juthat-e az az ember, aki a mi atyánk három kérelmét nem teljesíti. Igen vagy nem? Szó sincs róla. Ezért, kedveseim, vajha a Szentlélek Isten segítene mindannyiunkat abban, hogy mi komolyan vegyük a mi atyánknak a tartalmát, és éljünk úgy, ahogy a Szentírásban Isten mondja. De most, mi az Isten akarata a Biblia szerint? Tehát először talán így tenném fel a kérdést, hogy hol található az Isten akarata.
Hol találhatjuk meg? Honnan tudjuk meg, hogy az Isten akarata? Mi az Isten akarata? Honnan tudjuk megállapítani magunknak azt, hogy mi cselekedjük-e az Isten akaratát, vagy pedig egyházi rendelések szerint élünk? Honnan tudjuk meg? Egyszerűen a Szentírás szava, Szentírásból, ha mi olvassuk a Szentírást, akkor mi magunk megállapíthatjuk azt, hogy mi teljesítsük-e, cselekesszük-e az Isten akaratát, vagy pedig nem. Úgy élünk-e, hogy Isten a Szentírásban meghagyta, vagy pedig egyszerűen mi vallásos emberek vagyunk, de egyházi rendeleteket tartunk be. Tehát először is mi az Isten akarata a Biblia szerint? Ezt kell tisztáznunk, majd a következő, hogyan nem lehet követni az Isten akaratát. Lényegében az egész Biblia tanulmányozásunk ebből áll, látni fogjuk, hogy mi az Isten akarata, tehát a Biblia szerint, nem az egyházak tanítása szerint, mert kérem, ahány egyház van, annyiféle tanítás van az Isten akaratáról. Márpedig Istennek csak egyféle akarata van, és az egyféle akarat pedig kifejezetten csak a Bibliában található meg. Tehát ez az egyik gondolatkör, ami bennünket különösen érdekel. És a másik pedig az, hogyan nem lehet követni az Isten akaratát. Sőt, hogyan nem lehet megtudni az Isten akaratát. Mert vannak emberek, akik nem ott keresik az Isten akaratát, ahol van, és nem úgy keresik, ahogy az Isten a Szentírásban számunkra meghagyta. Hogyan valósulhat meg az Isten akarata valamennyünk életében? Ez a három kérdés képezi, vagyis alkotja a mi tanulmányunkat. Mi az Isten akarata a Biblia szerint? Hogyan nem lehet megtudni az Isten akaratát? És hogyan valósulhat meg az Isten akarata az ember életében? Tehát ugye első kérdés, amit tisztáznunk kell, mi az Isten akarata? Tessalonika első levelében, Tessalonika első levél 4 rész 3. versében egyszerűen ezt mondja el Isten szava, mert ez az Isten mije? Akarata a ti szenté létetek. Melyik a mi atyának az első kérelme? Szenteltessék meg a te neved. Hogyan tudjuk mi megszentelni az Isten nevét? Mi az Isten akarata? A ti szenté létetek. Hát ennél a szónál azért szeretnék időzni. Sajnos évszázadok során hatalmas devalvációt élt meg ez a szó a kereszténységben, hogy szent. Általában egy-egy bizonyos vallásos szemét az emberek, pontosabban az egyház vezetői, avatnak szenté, mikor? Haláluk után. A Biblia szerint pedig egészen más. Isten azt mondja, hogy ez az Isten akarata, hogy ti szentek legyetek. Nem azt, hogy valaki bennünket szenté avasson a halálunk után, hanem ebben az életben legyünk szentek. De mit is jelent ez a szent szó? Ha kezünkbe veszünk egy képet, és azon egy bizonyos bájos személy van rajta, és még a feje körül ott van a glória, az oreol, akkor mit mondunk, hogy az milyen kép? Hát mit teszi azt a képet szenté? Azt, hogy oda van egy kő rajzolva? Általában a köztudatban ez él. A Biblia szerint a szent szónak egész más a jelentése. És azért időzök ennél az egy szónál, mert kedveseim, szeretném, hogyha semmi nem marad meg a mai témakörünkből, de ez az egy dolog maradjon meg szívünkben. És mi az? A Biblia szerint a szent szó annyit jelent, hogy én ezt a képet elkülönítettem valaki számára. Például a gyerekemnek akarom adni ezt a nagyon szép bibliai jelzőt egy bibliai szöveggel. És amikor jön, akkor azt mondom neki, hogy fiam, ezt a jelzőt neked szenteltem. Szoktuk ezt mondani? Mit jelent az, hogy neked szenteltem? Már régen elvitte volna valaki más, vagy többen is szerették volna ezt elvinni, de én ezt félretettem, elkülönítettem számodra. Ugye? Ezt a Biblia jelzőt neked szenteltem. Tehát a Biblia szerint, amikor Isten szava ezt mondja, hogy mert ez az Isten akarata, a ti szenté létetek, az azt jelenti, hogy mi szenteljük magunkat oda, különüljünk el a bűntől, a rossztól, a csúnya szavaktól, az áprehendálástól, a mindentől, ami egyszerűen

Tehát az Isten akaratát, ha cselekedjük, akkor elnyerjük az ígéretet. De hogyha ennek az ellenkezője van, hogy én tudom, hogy mi az Isten akarata a Biblia szerint, de én nem vagyok hajlandó azt cselekedni, akkor is elnyerem az ígéretet? Tudjuk-e elhatározni azt magunkban, hogy Istenem, ha ez ennyire halál komolyan tárad elénk a Szentírásban, akkor arra kérlek, hogy segíts nekem meghozni azt a határozatot, hogy márpedig én mától kezdve a te akaratodat cselekedjem. Úgy, hogy te meghagytad a Szentírásban. 1 Péter 4.2-ben, többé ne emberi vágyak, hanem az Isten akarata szerint éljetek, le testi életetek hátralevő idejét. Tehát az az ember, aki megszívleli Istennek ezt a célkitűzését, hogy mi szenté legyünk, elmondtuk, hogy mit jelent a szent szó, és ezért készek vagyunk cselekedni az Isten akaratát, akkor egyszerűen Isten azt mondja el számunkra, többé ne emberi vágyak, hanem Isten akarata szerint éljetek. Mikor? Éljétek le testi életetek hátralevő idejét. Kedveseim, készek vagyunk-e mi megszívlelni Istennek ezt a felhívását? Mert elmondhatjuk egy-egy előadás végén, hogy ez nagyon szép volt, vagy nem volt olyan szép, és elmehetünk haza. De a Biblia tanulmányozásnak nem az a célja, hogy mi elmondjuk, hogy szép vagy nem szép, hanem hogy az Isten üzenetét, amelyet Isten meghagyott a Szentírásban, azt megszívleljük, magunkévá tesszük, vagy nem. Ezen dől el mindannyiunknak az örök élete, vagy örök kárhozata. Az ember rendszerint mást akar, mint Isten, és itt kezdődnek a gondok. Tudom én, hogy mi az Isten akarata, nagy részünk tudja azt, hogy mi van megírva a Bibliában, csak az a kérdés, hogy mi akarjuk-e azt, amit Isten akar, hogy mi készek vagyunk-e cselekedni az ő akaratát. Saját akaratunkkal kell megküzdenünk. Ez egy óriási valami, és szeretnék itt nagyon sok elmondani, ami az akaratot illeti. Isten akaratának megismerésére van legelőször szükségünk. Jézus Krisztus ezt mondta, János evangélium 7. része írt, jegyezte fel. Felele nékik Jézus is mondta, ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti-e tudományról, vajon Istentől van-e, vagy én magamtól szólok. Tehát mit mond Jézus Krisztus? Ha valaki cselekedni akarja, ha valaki elhatározza magában, miután megértette a Szentírásból az Isten akaratát, akkor egyszerűen azt mondja, hogy én nem csak tudni akarom az Isten akaratát, hanem cselekedni akarom az ő akaratát, és azt megismerheti a Szentírásból mind jobban és mind tökéletesebben. Hol található tehát akkor az Isten akarata? Az első kérdésre szeretnénk most egymondatos választ adni. A 10 parancsolatban és az egész Szentírásban. Tehát az első helyen áll az Isten akarata kifejezése a 10 parancsolatban. Ezért azt jelenti, hogy ha mi a menny országának örökösei akarunk lenni, akkor az Isten 10 parancsolata szerint kell élnünk, de nem úgy, ahogy az egyház a katekizmusában található, hanem úgy, ahogy a Bibliában, mert tudjuk azt, hogy a kettő között különbség van. Olvassuk el a Bibliából a 10 parancsolatot, és kérdezzük meg magunktól, hogy úgy élünk-e, vagy pedig nem. Isten így teremtette az embert, hogy az akarat az értelem alá legyen helyezve. Mivel láttuk, hogy mi az Isten akarata, láttuk, hogy hol található meg az Isten akarata, ezért most az akarattal szeretnénk foglalkozni, mert kedveseim, nekünk mindennel könnyebb megküzdeni, de az akaratunkkal legnehezebb. Van egy jó mondás, könnyebb tanácsot adni, mint kalácsot, igaz? De megfigyeltünk-e valamit? Amikor eljön valaki hozzánk, és mi elmondjuk, ellátjuk őket jó tanácsokkal. De vajon mi is cselekedjük mindazokat a jó tanácsokat, amivel ellátjuk a másik embert? Én nem tudom. De nekünk az akaratunkkal van a legnagyobb probléma. Mert hadd tegyem fel a kérdést, hogy ezt úgy közösen együtt beszéljük meg. Ki a mi legnagyobb ellenségünk? De ahol csak felteszem a kérdést, mindenhol azt a választ kapom, hogy a sátán a mi legnagyobb ellenségünk. De kivel tudunk mi legnehezebben megküzdeni? Magunkkal. És mi az, amivel nehezen tudunk megküzdeni?

megküzdeni. A mi akaratunk. És egy bizonyos időt szeretnék az akaratnak szentelni. Tehát említettük azt, hogy Isten úgy teremtette az embert, és ez egy nagyon fontos tudnivaló, hogy az akarat mi alá lett helyezve? Az értelem alá. Azonban a bűn ezt megrontotta, az értelem igen ritkán tudja irányítani az akaratot. Pedig figyeljük meg, hogy hogy vagyunk teremtve. Minden emberi test hogy van megalkotva? Mi van bennünk a legfölül? Az értelem, igen. És tessenek megfigyelni, hogy Isten ami fizonómiánkkal hogyan akar bennünket tanítani. Az értelem alatt van a szem, a fül, az orr és a száj. Így van. Isten arra tanítja, hogy az értelem alá kell helyeznünk ezeket a szerveinket, és akkor boldog emberek leszünk. De ez a legnagyobb, legnehezebb elérni. És ezért is találjuk Róma beliekhez írott levél 7. rész 23. versében, Pál apostol saját küzdelmét írja le, és azt mondja, de látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az én elmém törvényével, és engem rabul áld a bűntörvényének, ami az én tagjaimban van. Kedveseim, amikor egy ember olvassa a Szentírást, és megérti azt, hogy mi az Isten akarata, akkor kivel kell neki megküzdenie? Hol van az ellenség? Mit mond ma a Szentírásban? Isten szava. Saját magával. Én most már megértettem, hogy mi az Isten akarata, és itt azt olvassuk, hogy az elmém törvényével én ellene akarok állni a tagjaimban levő törvénynek, tehát a bűnnek, de azt mondja, hogy ez rabul áld a bűntörvényének, ami az én tagjaimban. Én nem vagyok képes megküzdeni, és ezért nekünk szövetségest kell keresni. És ki az, aki felkínálta magát, hogy kész nekünk segíteni ebben a magunkkal vívott csatában? Hát ki az? Olyan sokszor ismételtem, lehet, hogy gondolták akkor, hogy miért beszélek állandóan, 5-6 egy előadásban hangsúlyoztam, hogy Krisztus mi bennünk. Ez a győzelem titka. Ezért, mert magunkat nem tudjuk legyőzni. Minden vallás ennek a diszharmóniának, ennek a belső küzdelemnek a megszüntetésére törekszik. Ahogy látni fogjuk, még a pogány vallások is ennek a diszharmóniának a megszüntetésére törekszenek, csak figyeljük meg, hogy mennyire nem úgy, ahogy el lehet érni a célba. Például nézzük a keleti vallásokat. Azt mondják, itt most különösen a hinduizmusról beszélek, az akarat annyira megromlott, hogy azt meg kell semmisíteni. Ez az egész hinduizmusnak az alaptanítása egy mondatban. Mit kell megsemmisíteni? Az akaratot. Mégpedig hogyan? Meditálással. Tehát meditálással az értelmet kell erősíteni, az akaratról pedig teljesen le kell mondani. Ez a hinduizmusnak a tana. Ezért van olyan sok baj a világon, mert az ember nem tudja magát megüresíteni a saját akaratától. Ez a hinduizmusnak a tana. Látni fogjuk majd, hogy mennyire nem lehet így célba élni. Mondjon le arról, hogy létezik. Ez a hinduizmusnak a tanítása. Ha ezt eléri, akkor a nirvánába, a nem létezésbe kerül. Hadd mondjak el, tartottam egy városban egy sorozatot, és eljárt egy fiatal házaspár, a férj jogász, nagyon komoly értelmiségi, mind a két személy, és a rokonai voltak kint Németországban, akik elfogadták a hinduizmust, és mindenáron a rokona rá akarta beszélni, hogy ő is fogadja el a hinduizmust, és mondjon le Isten szavának a követéséről. Ő pedig elkezdte tanulmányozni a Szentírást, és megértette azt, hogy mi az Isten akarata, és ő elhatározta, hogy Isten akaratát cselekszik. És amikor hazajött nyáron a rokona, és azt mondja, na akkor elfogadod a hinduizmust? Azt mondja, tudod mit? A hinduizmus azt tanítja, hogy az embernek ki tudja, hogy hány élete van, tehát tanítja a reinkarnációt. És mivel a hinduizmus azt tanítja, én nekem akkor a te szerinted úgy is lesz még más életem, ráérek még majd akkor elfogadni a hinduizmust, de a Szentírásban Isten nekem azt mondja, hogy nekem egy életem van, és ebben az én egy életemben Jézust akarom követni. Hadd kérdezem, helyes határozatot hozott-e ez a jogász? De most milyen határozatot hozunk mi? Mi is meg tudjuk-e hozni azt az határozatot most,
hogy Istenem segíts meg, hogy én mától kezdve a te akaratodat cselekedjem, mert én tudom azt, hogy nekem csak egy életem van. És ha ebben az életben cselekszem a te akaratodat, akkor örök élet részese leszek, ám ha nem, akkor mit ér a földi életem? Semmit. Ezért a hinduizmus ezt tanítja, a keleti vallások szerint az akaratot teljesen meg kell semmisíteni. Ahogy majd látni fogjuk, hogy mennyire nem egyezik meg ez a Bibliával, mert emlékezünk az első kijelentésre, hogy amikor Isten teremtette az embert, akkor mit mi alárendelt? Mit mi alárendelt? Az akaratot mi alárendelte? Az értelem alá. És kedveseim, sajnos a kereszténységben van egy bizonyos hinduizmus. Mert sokan komoly, hívő, keresztény emberek cselekszenek dolgokat, de nem tudják, hogy miért. Nem tudják, hogy miért. Éppen ezért nagyon is szükséges, hogy mi tisztázzuk az Isten akaratát, és hogy hogyan tudjuk megvalósítani azt. Más válaszok is vannak, különböző filozófiai irányzatok, amelyek többek között így hangzanak. Nem az akarattal van a probléma, hanem az értelemmel. Hát, kedvesém, ez a filozófiai irányzat micsoda? Teljesen ellentétes annak, amit a hinduizmus mond. Mert a hinduizmus azt mondja, hogy az értelmet kell erősíteni, és az akaratot kell megsemmisíteni. Jött a racionalizmus, és elkezdte tanítani azt, hogy nem így van, hanem az akarattal van a probléma, nem az akarattal van a probléma, hanem az értelemmel, és tehát nem baj, hogy nincsen meggyőződésem, csak akarjak. Megvan ez a kereszténységben? Ahogy említettem, részben igen. Nem lényeges az, hogy én tudjam, hogy mit miért kell tenni, az én egyházam ezt így tanítja, és én ezért ezt így teszem, és azért, mert az én egyházam ezt mondja, és én így teszem, ezért a mennybe jutok. Kedvesem, hol van ez megírva a Bibliában? Sehol. Tehát mi az Isten akarata? A ti szentélétetek. Tehát az nekem tudnom kell, hogy mi az Isten akarata, és amikor tudom, hogy mi az Isten akarata, akkor leszek képes különbséget tenni a jó és a rossz között. Egyik este fiatalokkal itt beszélgettünk, kint az utcán, fagyoskodva, és felmerült egy nagyon, nagyon egyszerű kérdés, és ezt a kérdést szeretném most önöknek is megemlíteni. Például mindannyian bankárok vagyunk. És hogyan tudjuk felismerni, hogy melyik a hamis bankó? Mi szükséges ahhoz, hogy felismerjük a hamis bankót? Elmondok két lehetőséget. Minden hamisítványnak a jelét ismernünk kell, minden hamisított pénzt, falszifikált pénzt ismernünk kell, vagy pedig tökéletesen kell ismernünk az igazi pénzt. Kettő közül az egyik pontos, tessenek gyorsan mondani a választ. Melyiket kell tökéletesen ismerni? Az igazit. Nos, kedveseim, mi szükséges, hogy mi ismerjünk minden hamis tanítást, vagy pedig tökéletesen ismerjük az igazi tanítást? Igaz? Tehát akkor figyeljük meg, hogy ezek a kereszténységben megtalálható filozófiai irányzatok mennyire bibliaellenesek. Tehát nem baj, hogy nincs meggyőződésed, csak akarja cselekedni a jót. Elég, ha akarom a jót. Például Kant is ezt mondta el, nem az értelem a legfontosabb, hanem az erkölcsi meggyőződés. Mert az értelem az perifériális dolog. Kedveseim, figyeljük meg, hogy amikor Jézus Krisztus az apostoloknak megadta a misszió parancsot, pont az ellenkezőjét mondta el. Jézus Krisztus így mondta el, elmenvén, vagyis menjetek el, és tanítsátok meg az embereket, mind arra, amit én parancsoltam néktek. Hát kedveseim, ez micsoda ez? Érzelem vagy értelem? Tanítsátok meg. Értelem. Itt nem akaratról van szó még. Először értjük meg. Például, tehát, hogy értsük meg, hogy mi az Isten akarata. Mert amikor megértettük, csak azután leszünk képesek cselekedni az Isten akaratát. Például, csak egy példát hozok fel. Soha nem fogom elfelejteni. Egy nagyon jó barátom él a Dunához közel, és egyszer ott voltam náluk, és beszélgettünk is. Azt kérdeztem, hogy Balázs, így hívják a barátomat, te meg vagy keresztelve? Azt mondja, hogy igen. Honnan tudod? Azt mondja, édesanyám mondta.
Kérdeztem tőle, hát te nem voltál ott? Kedveseim, honnan tudják önök, hogy meg vannak keresztelve? Ott voltunk? Én is meg vagyok csecsemőkorba keresztelve. És miért nem tudjuk? Megtörtént-e az, amit Jézus Krisztus mond, hogy menjetek és tanítsátok meg az embereket, és amikor az emberek elhiszik azt, amit én mondok, akkor utána kereszteljétek meg, úgy, ahogy Jézus Krisztus is 30 éves korában megtette azt. Amikor tisztázódott, amikor az ember megértette, mi az Isten akarat. Veszük észre, hogy mekkora ellentét van a bibliai tanítás és a gyakorlat között? Értsük, hogy mennyire lényeges megismernünk az Isten akaratát. Tehát a fő dolog az, Kant is és ezen irányzat alapján, hogy akarjak. Ez nem helyes. Azonban sajnos mégis mindinkább terjed. Nem kell nekem éppen mindent tudnom. Másik, értelem is az akarat viszonya. El kell fogadnom, amit fölöttesen mond. Hadd mondjam el, hogy ez az elv az 1400-as években látott napvilágot, mégpedig a jezsuita rend felállításakor. És most próbáljuk végigkísérni. El kell fogadnom, amit fölöttesem mond. Akaratomat összhangba kell hoznom felettesem akaratával. Hát kedvesem, engedjék meg, kinek az akaratával kell nekünk összhangba hozni a mi akaratunkat? A felettesünk akaratával, lelki előjárónk akaratával, vagy Isten akaratával? És mennyire ez van? Olyan sok embertől, egyik osztálytársam, aki egy szélsőséges egyháznak a tagjává lett, és amikor bizonyos dologról beszélgetünk a Bibliából, beszélgettem vele, akkor is, amikor látta, hogy ő teljesen nem úgy hisz, ahogy Isten a Bibliában mondja, akkor tudják, hogy mit mondott nekem? Majd elmegyek, és az én lelkészemtől megkérdezem, hogy ő milyen magyarázatot ad erre a kijelentésre, a bibliai kijelentésre. Hát mondtad neki, hogy ne haragudj. Isten megmondja neked világosan és érthetően. De mivel te nem úgy cselekszel, nem úgy élsz, ahogy Isten mondja, mész a lelkészethez, hogy az magyarázza meg, hogy hogyan kell kiforgatni, és nyugtassa meg a te lelkedet és a te lelkiismeretedet, miután a Szent Lélek felébresztett. Hát kedveseim, kihez kell? Kinek a szava fontosabb? És most nagyon, nagyon kemény leszek. Az enyém, vagy az Istené? Istené. És hogyha én, mint lelkész, nem azt tanítom, amit Isten a Szentírásban meghagyott, először ezért Isten fog felelősségre vonni, sajnos ezzel sokan nem törődnek, és jó magam is, mint lelkész, nem fogok Isten országának örököse lenni, sőt, bűnhődök az önökért, akiket félrevezettem, mert nem úgy tanítottam, hogy a Szentírásban van írva. Ezért egy lelkészen, amikor tanítja az ígét, akkor óriási felelősség nyugszik, és nem fogadhat el ilyen elveket, amelyekről mi beszélgetünk. Akaratomat és értelmet össze kell törnöm. Hát ezt a Bibliában Isten sehol nem mondja. Sajnos, ahogy említettem, ebben az irányban gazdagon, bőséggel megvan. Úgy kell gondolkodom, ahogy felettesem gondolkodik. Hadd kérdezem, kedveseim, hol van itt a szabad akarat? Van? Itt nincs. És Isten megadta ősszüleinktől kezdve minden embernek a szabad akaratot? Hát akkor keresztény elődeink veszik el tőlünk az ő téves, bibliaellenes tanításukkal? Megint azért mondtam ezt, hogy gondolkodjunk, értsük meg, hogy Isten akaratának a cselekvését csak kifejezetten a Szentírásból érthetjük meg. Tehát mindkettőt meg kell semmisíteni ezen irányzat szerint, az a fontos, amit a hatalom, pontosan a felettesem, az előjáron mond. Hadd mondjam el, hogy ez terjed jelen pillanatban leggyorsabban a világon. Te neked nincs mit gondolkodnod, nem kell neked a Bibliát olvasnod, elég az, amit én, mint előjáró lelkészet neked mondok. Hát, kedveseim, ez nem így van megírva a Szentírásban. Jézus személyesen mondta azt, hogy tudakozzátok az írásokat, mert abban van a ti örök életetek. Mit mond ezekről a kérdésekről a Biblia? Nézzük tovább. Az emberi értelem meggyengült, ezt mondja a Szentírás. Meditálással értelmet kell erősíteni, mondja a hinduizmus. Nem értem, de amit mondanak, azt tegyem. Hát ez teljesen bibliaellenes. Az akarat kormányozhatatlan is, kezdeseim, ezt jól jegyezzük meg. A Biblia szerint az emberi értelem meggyengült, az emberi értelem, az emberi akarat pedig kormányozhatatlan. Senki közülünk nem tudja irányítani magát. Miért?
Mert lényegében mindannyian bűnben születtünk, mindannyian bűnre való hajlammal vagyunk tele, és nekünk nincs erőnk megzabolázni az akaratot. Ugye nem is mondom ezt a másik tévtanítást, ami itt előttünk van. Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést. Kedveseim, ki az, aki meg tudja erősíteni a mi bűn által tönkretett akaratunkat? Isten. Nem egy emberrel találkoztam már, de csak egyre utalok, egyik faluban, itt Bácskában találkoztam egy emberrel, aki mikor megértette a Szentírást, akkor a Szentírás igazságát, akkor elkezdett sírni. És tudják, mit mondott? Én úgy szeretem a jó Istent. Én tudom azt, hogy egy részeges ember nem tud bejutni a mennybe. Én most már úgy lemondanák az italról, de nincs akaraterőm. Képtelen vagyok akarni a jót. És kedveseim, nagyon sok ember van itt, ilyen ember a Földön. És tudják, hogy mit mondtam neki? Erre van megoldás, ha ön vágyudik megszabadulni attól, amiről meggyőződött, hogy kizárja mennyből. És azt mondtam neki, én hajlandó vagyok önnel együtt bőjtölni és együtt imádkozni, hogy Isten adjon önnek erőt, hogy ellen tudjon állni, és hogy megerősítse az ital által elgyengült akaraterőt. És Isten megadta neki, és Isten adott neki erőt. Az az ember olyan boldog volt. Azután, amikor ezt megkapta Istentől, még több mint 20 évig élt, de az az ember annyira szerette a jó Istent, mert ő személyesen megtapasztalta, hogy Isten beteljesítette ezt, amiről itt szó van, hogy Isten az, aki munkálja benned mind az akarást, mind a cselekvést. Isten megerősíti bennünk bűn által meggyengült akaraterünket, és erőt ad, hogy mi cselekedjük az Isten akaratát. Tehát a Biblia szerint sem az akaratot, sem az értelmet nem kell megsemmisíteni, hanem akkor mit? Változtatást kell az értelemben. Kedveseim, úgy, hogy mennyire ismerős ez a kijelentés, hogy ne haragudj, meggondolatlanul szóltam, és véletlenül jött ki ez a csúnya szó a számon. Ismerős ez a mondás? Hát kedveseim, hadd mondjam el önöknek, hogy miért jön ki az a csúnya szó a szánkon. Azért, mert lehet, hogy 10-20 vagy 40 éve már gyakorta kimondjuk. És most hogy tudunk ettől megszabadulni? Csak is Isten tud bennünket megszabadítani. Rómabeliekhez írott levél 12. rész 2. versében ugyanezt tessenek megfigyelni, hogy Isten mit mond a Szentírásban. És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el, hol a ti elmétek megújulása által. Mit akar Isten legelőször mindannyiunknál, ha mi kérjük az ő segítségét? Mit akar megerősíteni? Az elménket. Mert az elme az állandóan kószál, hogy így mondjam. Még álmunkban is dolgozik a kis agy. És ezért vannak az álmok, és így tovább. Tehát azt mondja, hogy változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istenek jó, kedves és tökéletes akarata. Kedveseim, amikor egy emberrel találkozom, és azt mondja nekem, hogy hát nézze, mindegy az végsősorban, hogy hogy szolgálunk Istennek, csak valahogy szolgáljunk. Akkor tudják, hogy mindig ez a szöveg jut eszembe. Az az ember, akinek mindegy, hogy hogy szolgál Istennek, az letisztáztatja elméjében, hogy mi az Isten akarata. Igen vagy nem? Nem tisztázta le. Az ilyen embernek csak segíteni kell, hogy ő megértse, hogy mi az Isten akarata, mert ezzel nincs tisztában, mert amint megismeri, megérti a Szentírásból az Isten akaratát, mit? Hogy mi az Istennek micsoda? Jó, kedves és tökéletes akarata, teljesen másképp kell gondolkodni. Egyetlen egy Isten akaratát ismerő ember nem mondja ki azt, hogy mindegy, hogy hogy szolgálunk Istennek, hanem azt mondja, hogy igen, én olvasom a Szentírást, én látom azt, hogy eddig sok mindent nem jól tettem, és én látom, hogy mi az Isten akarata, és ezentúl nem az emberek akaratát akarom teljesíteni, hanem az Isten akaratát. Tehát az akaratot rendeljük alá Istennek, vagyis Isten tanításának. Értelem hat az akaratra, és Isten segítségével legyőzi azt. Na ez a győzedelmes keresztény életnek a titka. Mi?
Az, hogyha mi értelmünkben megértettük, hogy mi az Isten akarata, Istentől erőt kérünk ahhoz, hogy mi legyőzzük a mi bűnös akaratunkat, a bűn szerető akaratunkat, és Isten segítségével megvalósítsuk az Isten akaratát. Ez a keresztény élet győzelmének az egyetlen útja és módja. Ebben a pillanatban elmondom, ami eszembe jutott. Amikor bejártam a Szentföldet, 3 hétig tanulmányúton voltunk Egyiptomban és Izraelben, és épp az utolsó repülőgéppel tértünk haza Kairóból Belgrádba, pontosan június másodikán, mert június 1-én hozták ránk az embargót, és a mi repülőnk volt az utolsó repülő az embargó megkezdésekor, aki megérkezett Szurcsinra. És egy nagyon kedves ismerősöm várt akkor a röptéren. És a következőket mondta. Ugye, te már biztos szent ember vagy, mert te zarándokoltál. Mit válaszolnának önök, ha egy ilyen kérdést tennének fel önöknek? 3 hétig ott jártad a Szentföldet, ahol Jézus Krisztus járt. Te már szent ember lettél. Mit válaszolnának? Igen vagy nem? Nem. Azzal, hogy az ember elmegy és bejárja a Szentföldet, semmi nem változik jellemében. Ki az az egyetlen, aki meg tudja változtatni a mi bűnös természetünket? Jézus Krisztus. Tehát sok imával sem tudjuk megváltoztatni. Jézus Krisztus, emlékeznek, olvastuk, Jézus Krisztus azt mondta, hogy ne legyetek sok imádók, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sok imádságukért hallgatatnak meg. Így nem lehet győzni. Győzni egyedül Isten segítségével lehetséges. És hogyha mi kutatjuk a Szentírást, és a Szentírás olvasásával Isten megerősíti a mi értelmünkben a vágyat a jó cselekvése után, és kérjük Istent, hogy adjon erőt, hogy akaratunkat, a bűnös akaratot legyőzzük, akkor ezt győzelemre jutunk. Ez vezet az igazi keresztény élethez. Nézzük tovább a Biblia szerint, hogyan állnak a dolgok. Próbáljuk megbeszélni közösen együtt, hogy melyiket tennék önök az első helyre. Tehát van értelem, akarat és érzelem. Melyiket tennék önök az első helyre? Az akaratot, az érzelmet vagy az értelmet? Valaki az értelmet, valaki az akaratot. Az érzelmet? Az érzelmet tennénk első helyre. Van, aki az értelmet tenni az első, van, aki az akaratot, van, aki az érzelmet. Jézus Krisztus mit mondott? Menjetek el, az apostoloknak mondta, és azóta mindenkinek, aki szereti fel a barátját, és hiszi az is teljes Isten igazságát, hogy menjetek el, és tanítsátok meg őket. Kedveseim, hogy olvastuk az előbb? Megpróbálom gyorsan visszalapozni. Hol kell, hogy történjen a változás? Az értelemben. Tehát először mit kell tisztázni magunkban? Tisztáznunk kell azt, hogy mi az Isten akarata. És azt hol kell tisztani? Tanítsátok meg őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. Tehát ezért, amikor itt van ez a három, a Biblia szerint, Jézus tanítása szerint az értelem kell, hogy legyen a értelmünkben kell először tisztázódnia az Isten igazságának is. Amikor ez megvan, akkor ott van a másik. Mivel kell megküzdenünk, miután megértettük az Isten akaratát? Akaratunkkal, mert akaratunk ellenünk áll. És természetes, hogy megvan a helye az érzelemnek is, de csak a harmadik helyen. Kedveseim, figyeljük meg, hogy vannak keresztény vallási irányzatok, vidékünk is, akik extázisba esnek. Csak az érzelmekre építenek. A bibliai kép az ez, ahogy itt láttuk. Nézzük tovább tehát, mi az Isten akarata? Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Mit szeretne Isten? Hogy hány ember, mit akar ő, hogy hány ember üdvözüljön? Hány? Minden ember. És meg fog valósulni Istennek ez a vágya? Nem fog megvalósulni. És miért nem fog megvalósulni? Mert mi nem akarjuk.
azt, amit Isten akar. Mi is úgy csinálunk, mint Lót. Isten azt mondta, amikor kivezette a két angyal Sodomából és Gomorából Lótot és családját, akkor Isten azt mondta Lótnak, a hegyre menekülj, hátra ne tekints, a környéken meg ne állj, hogy el ne vesz. És akkor Lót azt mondja, hogy ne, Uram, nem tudod te, hogy fogom én megmenteni az én életemet? Mi meg kicsiny ez a város, itt Zoárnak hívták, ha én oda megyek, ott én megmenthetem az életemet, de ha én a hegyre megyek, akkor ott nem biztos, hogy megmentem az életemet. Kedveseim, nagyon sok őszinte, komoly, mélyen istenfélő keresztény ember Lót módjára gondolkodik. Isten megmondja a határozott utat, hogy hogyan győzhet, de ő kijavítja Istent, és azt mondja, hogy te nem tudod, hogy én hogy győzök, majd én megmondom neked. Ne tegyük ezt, szívleljük meg, mert csak akkor üdvözülünk, ha mi akaratunkat Isten akarata alá rendeljük. Tehát Isten akarata az önzőr emberből igaz ember legyen, Isten mindenkivel szeretné megosztani az örök életet, de az tőlünk függ, hogy mi akarjuk-e azt, amit végsősorban Isten akar. Nézzük tovább az Isten akaratát, mert ez az Isten akaratéti szenté létetek, foglalkoztunk elég sokat már ezzel, a szent szó nagyon le van járatva, ezt is megbeszéltük, tehát, hogy a szent szó az annyit jelent, hogy elkülönített. Engemet nézzék, és személy szerint ezt magamról is elmondhatom, engemet nem érdekel, hogy az emberek mit mondanak rólam. Engemet az érdekel, hogy Isten mit mond rólam. Jól gondolkodom? De általában az emberek hogyan gondolkodnak? Hát, hogyha én elhatározom, hogy én cselekszem az Isten akaratát, hát mit fog szólni a szomszéd, a rokon, az ismerős? És kedveseim, hát végsősorban a szomszéd, a rokon, az ismerős, az tud örök életet adni, vagy Isten? Kérem? De akkor számunkra mi a döntő? Az, hogy mit fog mondani a rokon, a szomszéd, az ismerős, vagy az, hogy mit fog mondani Isten? Igaz? Legyen meg a te akaratod. Hogyan, mikor valósul meg a Isten akarata a mi életünkbe? Ha mi hajlandóak leszünk cselekedni az ő akaratát. Tehát a Biblia szerint azt teszi az embert szenté, ha értelmével keresi az igazságot, és amit megért, az elfogadja és gyakorolja. Kedveseim, nagy részük háziasszonyok. Tud-e egy háziasszony mindenki szája íze szerint levest főzni? Nem. Akkor most ugyanezt a szót fogom használni. Kinek a szája íze szerint éljünk? A lelki előjárók szája íze szerint, az ismerőseink szája íze szerint, vagy Jézus Krisztus tanítása szerint? De kedveseim, amikor azt mondjuk, hogy legyen meg a te akaratod, akkor kinek az akaratáról van szó? A szomszéd akaratáról, a lelkész akaratáról, vagy Istenéről? És milyen ígéretet adunk minden egyes alkalommal, amikor mi mondjuk a mi atyánknak ezt a kérelmét? Istenem, én a te akaratodat akarom teljesíteni. És kedveseim, el tudjuk-e ma este, amikor itt nyugovóra térünk, amikor leborulunk az ágyunk mellé és imádkozunk, el tudjuk-e majd ma este mondani azt, hogy Istenem, én sok mindent cselekedtem eddig az életemben, de segíts meg engem, hogy mától kezdve a te akaratodat cselekedjem. El tudjuk ezt mondani? De ne csak mondjuk, valósítsuk is meg. És akkor Isten erőt fog adni arra, hogy mi ellenálljunk Sátán minden kísértésének. Jézus Krisztus Máté evangélium a 29. versében, 5 rész 29. versében ezt mondja, ha a te jobb kezed botránkoztat meg téged, vágd le azt, és vesd el magadtól, mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, sem hogy az egész tested a gehennára vetessék. Lehet, hogy sokszor elolvastuk már ezt a Biblia, Jézusnak ezt a kijelentését, de mit jelent? Tehát azt jelenti, hogy ha megbotránkoztat a kezem, akkor fogjam a nagy kést és vágjam le. Vagy ha megbotránkoztat a szemem, akkor fogjam az ujjammal és vágjam ki, vagy menjek el az orvoshoz és vetessem ki a szememet. Ezt jelenti ez? Ezt jelenti? Hát kedveseim, hadd mondjam el azt, hogy könnyebb levágni a kezünket, mint akaratunk felett győzni. Könnyebb kioperáltatni a szemünket, mint az akaratunkkal megvívni. És Jézus Krisztusnak egy meghatározott célja van ezzel,
csírájában fújtsd el magadban a rosszat. Kedveseim, mindennyiunkban ott van a bűn. Születésünknél fogva. Így van? Na most, ki képes nekünk segíteni abban, hogy a bűnt elfojtsuk? Mi magunk, vagy hogyha meghívjuk Jézus Krisztust az életünkbe. Igaz? Tegyük ezt. Szeretnénk győzni? Én nem tudom, most engedjék meg, hogy egész nyugodtan egy nagyon komoly kérdést feltegyek mindannyiunknak. Van-e közöttünk olyan ember, aki szeretne örök életet nyerni? Mindenki? Hát ez nagyon jó. Hát ez valóban boldoggá tesz. Én ezt hittem, mielőtt megkérdeztem volna, de elmondom, hogy miért kérdeztem meg. Mert hogyha nem ez volna a szívünk vágya, ma sem ülnénk itt. Így van? Lehet, hogy van valamilyen film, ami folyamatos, és azt néznénk kell. Miért tettünk félre minden munkát? Azért, mert szeretnénk üdvösségre jutni. Tehát akkor hogy jutunk üdvösségre? Legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Kész vagyok-e én, készek-e önök cselekedni az Isten akaratát, ahogy azt Isten a Bibliába kinyilatkoztatta. Itt a döntés. Igen vagy nem? Odaszánjuk magunkat a jóra, és amikor ez megvan, akkor az akaratunk felett képesek leszünk győzni. Ne félelemből szolgáljunk Istennek, ne érdekből, hanem szeretetből rendeljük alá magunkat Isten akaratának. Ez a győzelem titka. Szeretném itt Jézus Krisztus szavait, Gecsemáné kertyi imáját olvasni, és egy kis előre menvén arcra borul a könyörgvén mondván, Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár, mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Mit kért Jézus Krisztus az atyától? Atyám, ha van lehetőség, add, hogy nekem ne kelljen kínom a poharat, ne kelljen ezt a szenvedést elszenvednem, mert Jézus Krisztus emberi természete visszariadt a haláltól, és hogy a magára vette az egész emberiség bűnét, és a bűn el fogja választani Jézus Krisztust az atyától, de mégis mit mond? Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár, mindazáltal, ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Kedveseim, ki tudjuk-e mondani az imának ezt az utolsó mondatát? Atyám, ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Ki tudjuk mondani magunkban ezt az imát? Ha igen, akkor győzelemre fogunk jutni. Tehát mi nem Isten akarata. Ugye ez volt az utolsó szó, és ez itt szeretnénk. Ahol a Biblia kinyílik, így soha nem tudjuk meg az Isten akaratát, és ezt ne is gyakoroljuk. Én látom azt, hogy oda teszik az asztalra, na és ahol kinyílik, ott Istenek üzenete van. Hát engedjenek meg, hogy a Biblia oldalán minden oldalán van Istenek üzenete. Mert az egész Szentírás Isten kinyilatkoztatása. Tehát a Biblia nem varázskönyv, ne alkalmazzuk ezt. Másik jel. Istenem, hogyha akarod, hogy az a virág holnap este, ne abba a sarokba, a sarokba, a jobb sarokba, ha a te akaratod az, hogy én ezt így és így tegyem, akkor az mennyi kerüljön át oda. Hát ne így keressük az Isten akaratát. Ez nem Isten akarata. Amit Isten kijelentett, arra ne kérjük az Isten akaratát. Bálám esete egy óriási tragédia, akinek Isten elmondta, hogy ne menjen el azokkal, akik hívják őt, de ő mégis újból kéri, mi az Isten akarata, és Isten aztán végül azt mondja, hogy menjél. A Bibliában találjuk meg az Isten akaratát. Mint a mennyben, úgy a földön is, záró mondat. A mennyben mindenki teljesíti Isten akaratát. És Isten készségesen segít cselekedni az Isten akaratát a földön. Akarjuk-e cselekedni az Isten akaratát? Igen? Ha igen, akkor hajtsunk fejet, és ezt mondjuk el közös imában együtt. Drága jó Istenünk, szerető Atyánk, nagyon szépen megköszönjük neked, hogy te elénk tártad, hogy mi a te akaratod. Köszönjük, hogy megértettük a mi atyánknak ebből a kérelméből, hogy nem csak szavakba kell kérnünk ezt, hanem ahogy angyalait cselekszik a te akaratodat a mennyben, segíts meg, áldott égi atyánk, mindannyiunknak, akik most itt vagyunk, hogy mától kezdve mi is cselekedjük a te akaratodat itt a földön. Köszönjük, Istenünk, hogy ebben megsegítesz. Adj erőt alárendelni a mi akaratunkat a te akaratodnak, hogy így győzelemre jussunk.
Ezt kértük te tőled, drága jó Istenünk, megváltó Jézus Krisztusért, hallgasd meg imánkat kegyelmedből. Amen.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasság.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad, ami szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

0: találkozás Jézussal.
1: A Biblia hitelessége és a mai ember. Egy olyan dologgal szeretném önöket, benneteket megismertetni, ami nagyon sokaknak biztos, hogy nem újdonság. Ki ne hallott volna az összeesküvés elméletről? Biztos vannak olyanok, akik hallották már ezt. Mindjárt elmondom, hogy mi. Divatos, tetszetős dolog, kívánatos belső és értéktelen tartalom jellemzi. Hogy honnan indul ez? Egészen a korai történelmünkből. 1969 volt a emberiség egyik legnagyobb kihívása, amikor embert küldtek a Holdra. Neil Armstrong a Holdra lépés pillanatában egy szálló igévé vált mondatot mondott. Kis lépés, ami az emberiség számára hatalmas lépés. Akik a történelmet figyelemmel kísérik, ismerik ezt a szálló igévé vált mondatot. Ez ma már történelem, de vajon igaz volt-e a Holdra szállás? Igaz volt-e az a mondat, amit Neil Armstrong elmondott? Néhányan azt mondják, hogy bizonyítékok vannak, ami a Holdra szállás mellett szól, például elhelyezett lézer tükrök vannak, amelyek kiváló műszerekkel bemérhetők, így a Hold-föld távolsága bármikor mérhető. Mivel valakinek el kellett helyezni ezeket a tükröket, így ez bizonyítja, hogy mégiscsak emberek jártak a Holdon. Ezek egy érvek kategóriájába tartozó dolgok. Természetesen nem sokkal a Holdra szállás után megjelent néhány próbálkozás, már 1970-es évek elején egy kiadvány Bill Kaysing tollából, aminek a címe az, hogy sosem voltunk a Holdon. Amerika 30 milliárd dolláros windlie, ez az alcím. Ezek pedig az ellenérveket tartalmazzák, így bármilyen érveket sorakoztatnék föl a Holdra szállás mellett, mindnek az ellenérvét megtalálhatnánk ebbe a könyvbe, ami az interneten egyébként elérhető. A történet ezzel nem ért véget, a Fox Televízió 2001-ben Amerikában egy február 15-i előadásban ismét tárgyalta a témát, azt állította, hogy a NASA nem rendelkezett olyan témával, vagy olyan technikával, ami alkalmas lett volna arra, hogy embereket juttasson a Holdra. Állítás szerint filmstúdiókba forgatták le az egészet. Mi az igazság? Hogyan dönti el az ember egy ilyen esetben, hogy fikcióról vagy tényről van szó? Összeesküvés elmélet vagy a történelem tagadása? Az eredmény teljes zavar, hogy mekkora azt a statisztikai felmérések mutatják. Az amerikaiak 20%-a nem hiszi, hogy valaha is jártak a Holdon. Mi magyarok nem vagyunk ennyire szkeptikusok ebben az esetben, mi 10%-ban nem hisszük. 2002-ben azonban jött a döntő fordulat, amikor Elvin Aldrint, az egyik holdutazót behívták a Fox televízióba, és arra próbálták rá kényszeríteni, hogy a Bibliára tegye a kezét, és esküdjön meg, hogy már pedig soha nem járt a Holdon. Ekkor Aldrin egy szabályos jobbegyenessel betörte a riporter orrát, mert a Bibliára nem kívánt esküdni, és azt hiszem, hogy ez kifejezi azt, hogy a Biblia hitelessége milyen fontos az emberek számára. Egy bizonyos, hogy a mai világban a leginkább hiányzó dolog a bizalom. Gondolom ebben egyet értenek velem. Mi a helyzet a Bibliával? Igaz-e vajon a Bibliára is az összeesküvés elmélet, illetve tudjuk-e bizonyítani annak az ellenkezőjét és hitelesíteni a Bibliát akár egy ilyen rövid idő alatt? Valamivel régebben, 5-6 évvel ezelőtt jelent meg az első olyan könyv, ami minden tartalmaz, ami a Biblia elleni fikciókba vagy témájába sorolható. A szerzője azt állította, hogy számítógép segítségével, ügyes technikával átcsoportosíthatók a Biblia betűi, így kiolvashatók belőle modern kifejezések, amelyeket a régi, ókori ember még nem tudhatott. Óriási kasszasiker lett belőle. A bestsellerré válás okai között szerepel a hiszékenység, a vallásokkal szembeni ellenérzések, és az ismeretek hiánya, ami az átlag embert és a Bibliát, a Biblia kapcsolatát illeti. És ha nem is olyan régi történelemben, hanem a napjainkban szemléljük a fikció történeteket találunk, egy újabb könyvet, Dan Brown, a Da Vinci Code könyvét, amelyet úgy gondolom mindenki hallott, vagy látott, vagy akár ismer, más nem a könyves pavilonokból. Ismét egy összeesküvés elmélet a Biblia ellen, ami újabb kassza siker rövid időn belül. Könyv azt állítja, hogy Da Vinci festményén egészen más van, mint a Bibliában. János apostol helyett Mária Magdaléna lenne, Jézus felesége, és hogyha ez igaz lenne, valamint az, hogy egy női méh alakját ábrázolja a festmény ebbe a V betűbe helyezve, de azt jelenteni, hogy mindent át kellene alakítani a történelembe. 2000 éves történelmünket kellene átírni, meg kellene változtatni a véleményünket Jézus személyéről, és nem utolsó sorban a kereszténységet, mint vallást a köztudatból is ki kellene törölni, mert létjogosultságát a Biblia alapján elveszíteni. Ezért a fikciók sorozata, az összeesküvés elmélet a Biblia ellen egy nagyon komoly kérdés. Tanulság ismét a Da Vinci kóddal kapcsolatosan, hogy ha születik egy olyan könyv, ami a Biblia állításait tagadja, ha ez a könyv olyan, ami drasztikusan sérti az általános vallásos érzületet, akkor ez mindig jól eladható és kiváló kassza siker. Ezt meg lehet figyelni minden hasonló témájú könyvnél, ami akár még a jövőben megjelenhet. Az üzleti siker fő titka az, hogy az emberek kihasználják a bizalmatlanságunkat, így a bizalmatlanság eloszlatása véget, most már vizsgáljuk meg nagyon röviden azt, hogy a Bibliára mit tudunk konkrétumként elmondani. Megint csak egy fikció. Tételezzük fel, most elásunk egy újságot a sivatag homokjába, és 1000 év múlva ezt az újságot megtalálják. Nem tudunk semmi információt azokról a kulcs szavakról, ami ebben az újságcikkben szerepel, de megpróbáljuk megfejteni. Találunk egy idézetet, vagy az utódaink megtalálják ezt, a Fehérház döntést hozott a gazdasági nehézségek csökkentése érdekébe, és megpróbáljuk megfejteni, hogy vajon mit jelent ez az üzenet. Jönnek a szakértők, és hoznak egy állásfoglalást, ami a következő. Voltak bizonyos házak, amelyekben fontos politikai döntéseket hoztak. Ezeket, hogy fontosságukat kihangsúlyozzák, fehérre festették. Nem tudom, mit szólnának egy ilyen elemzéshez, úgy gondolom, hogy 1000 év elteltével talán ez is elképzelhető lenne. A Bibliával nagyon hasonló helyzetben lennénk, ha nem lennének régészeti leleteink. Tudnélik, 1947-ig egyetlen hiteles ószövetségi forrás állt rendelkezésre, az úgynevezett Maszoréta Biblia. Ezt a kódexet dátummal látták el, így tudjuk, mikor készítette a másolója, Krisztus után, 895-ben Mószeben Áser készítette. Ez egy nagyon késői idő, hogyha az Ószövetség történetét megnézzük. 1902-ben találták meg, az eredete a Krisztus előtti második század, rendkívül töredékes, mindössze 3 tenyérnyi méretű a papirusz, tartalma is csupán egy rövid idézet a Mózes második és ötödik könyvéből. Hogyha rajzolunk egy kronológiai táblázatot, és azt mondjuk, hogy a Krisztus előtti második században lehet tehát a naspapiruszt helyezni, és ezután egy hatalmasat kell ugranunk a Krisztus utáni 9. századba, és oda a Maszoréta szöveget tenni. Jól látható ez a hézag, ami éppen nagy ráhagyásokkal 1000 esztendő, úgy, mint ennek az elrejtett újságpapírnak a története esetében. Hogy a vizsai biblia, az összes nemzeti biblia fordítás, a teológiai hivatkozások 1500 éven keresztül, az ősegyház történetének a kialakulása, amit arról írtak, ez mind-mind a Maszoréta szövegre támaszkodik. Ha tehát az 1000 év távlatban nagyon nagy eltérés lenne a Maszoréta és az eredeti biblia között, az katasztrófa lenne. Ezt kellene tehát hitelesség szempontjából megvizsgálni. Mint ahogy láttuk és mutattam, a Biblia másolás, nem az írás, hanem a másolás történetéből hiányzott ez a több mint 1000 év. Mit tudunk kezdeni ezzel a több mint 1000 évvel? Ugorjunk egyet most már földrajzilag is. Jeruzsálemtől nem messze a Holtenger partjára, egy roppant barátságtalan vidékre, egy olyan helyre, ahol barlangok rejtették valaha évszázadokig, sőt mondhatjuk évezredekig azokat a tekercseket, amelyek mára már híressé váltak, mint kumráni tekercsek. 1947-ben Muhammad Dib Ali, egy pásztor, véletlenek sorozatának az együttes játéka folytán megtalálta ezeket a tekercseket, és innen elindul egy nagyon-nagyon hosszú történet, amit általában az előadás egy két órás periódusba szoktam elmesélni. Így most mi a lehetőség, tehát ezt ki kell hagynom. Az előkerült tekercsek esetenként roppant töredékesek voltak. Példázat kedvéért néhány postabélyeg nagyságú volt, néhány tenyérnyi, és néhány nagyobb pedig egészen hosszú, akár 7,5 méter hosszú is. Ilyen az a nagyon híres Ézsaiás tekercs, ami a Jeruzsálemi Múzeumban helyezkedik el. Megkezdődött a világ legnagyobb puzzle játéka, összeillesztették a lehetőségekhez mérten ezeket a darabokat, megpróbálták a korukat meghatározni. A 7,5 méter hosszú Ézsaiás tekercs, amelyet Jeruzsálembe őriznek, 250 000 dollár értéken van nyilván tartva a könyv szentélye múzeumban. Ebből a könyvből egyébként több mint 3 darabot találtak, ez már önmagában is elegendő a Biblia hitelességének a bizonyításához, hiszen Ézsaiás a Krisztus előtti 6. században élt, és egy olyan proféta volt, aki Jézus születését, Keresztelő János szolgálatát, a megváltásról szóló jövendőléseket mind előre 600 évvel megírta könyvében. Egy pár szó essék a kor meghatározásáról is. Amikor a tekercseket megtalálták, még a korukat hozzávetőlegesen lehetett csak meghatározni. Úgynevezett C14-es vizsgálatot ekkor vezették be. Felfedezője professzor Willard Leiby Nobel-díjat kapott az eljárásért. Ekkor az eredmény mért Krisztus előtt 168 és Krisztus után 220 vagy 33 közé helyezhető volt, de ez még roppant pontatlan módszernek számított korában. Ezért bevetettek egy másik módszert is, a DNS módszert. Ennek a lényege röviden annyi, hogy állatok bőréből DNS mintát vesznek, összehasonlítják a már meglévő DNS bankkal, és ez alapján meg tudják határozni, hogy milyen élőlények hol éltek és mikor. És mivel a tekercseket állatbőrre írták, így ebben az esetben nyert ügyünk van. Az eredmény Krisztus előtti 2. században éltek azok az állatok, amelyeknek a bőrére írták a tekercseket. Harmadik dolog is segített, tintatartókat találtak kumráni közösségben, ahol másolták a tekercseket beszáradt festékkel. A pigmenteket azonosították a pergamenen levő pigmentekkel, megállapították, hogy a kettő azonos, így ennek a korát kellett meghatározni, az eredmény ismét Krisztus előtt 2. század. Ha tehát megint elővesszük ezt a kronológiai táblázatot, akkor a Nas papirushoz oda helyezhetjük a kumráni tekercseknek a nagy részét, nem mindet, de a nagy részét, a bibliai leleteket mindenképpen. Most már csak a kérdést kellene megnéznünk, hogy mennyire pontos a szövegünk az 1000 év korkülönbség ellenére, hiszen erről volt szó, ezzel kezdtem. Helyezzük el a Nas papiruszt és a kumráni tekercseket, illetve a maszoréta szöveget a Krisztus utáni 9. századból, és tegyünk egy mintát, ami a pontossággal, a szöveghűséggel és a megbízhatósággal tud foglalkozni. Gleason Alsher neves professzor, aki ószövetséges szakember, ezt írja előjáróban. A kumráni egyes számú barlangban felfedezett 2 Ézsaiás könyve másolat szóról szóra azonosnak bizonyult, ami Héber Bibliánk szövegével a szöveg több mint 95%-a esetében. Az 5% eltérés pedig főként nyilvánvaló elírásokból és helyesírási variációkból adódott. A legegyszerűbb módja tehát ennek az ellenőrzésnek az, hogyha azt az 5%-ot vizsgáljuk meg, ahol eltérés van. Mutatok egy ilyen részletet, egy magyar nyelvű fordítást a kumráni tekercsek szövegéből, az Ézsaiás könyvéből. Ki hitte volna el, amit hallottunk, kielőtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma, mint vesszőszál sarjat ki ő előtte, mint gyökér szikkadt a földből, Komoróci Géza fordítása. Mellé tehetjük a mai Maszoréta szöveg alapján készített bibliafordításunkat, s ha jól megfigyelik, egyetlen egy szó az eltérés, a mint vesszőszál sarjat ki előttünk, és nem ő előtte. Ez egy ragozásbeni különbség, egy variáns, vagy szövegvariáns, úgy, mint a magyar népdaloknál, vagy a népmeséknél. Az értelmet, a lényeget nem zavarja, és ez az a típusú eltérés, ami az 5% kategóriájába helyezhető. Professzor William Albright, aki maga is részt vett a qumráni tekercsek felfedezésében, ezt állította. Biztosak lehetünk abban, hogy a héber Biblia mással hangzó szövege olyan pontossággal maradt fenn, amely valószínűleg páratlannak tekinthető a közel-keleti irodalmi művek viszonylatában. És itt nem csak a Bibliára gondol, hanem minden más egyébre. Hogy mire? Hadd mondjak egy példát, ha van önök között irodalommal foglalkozó, akkor ez sem lesz idegen. Az összeesküvés elmélet mindent elért. Stratfordban a hagyományok szerint William Shakespeare született és dolgozott, és ha valaki ide eljut, meg tudja tekinteni ezt az emlékhelyet. Ez mindössze a 17. század, tehát bibliai történelem szempontjából ez egy nagyon fiatal idő. Ószövetség esetében sokkal több évszázaddal kell visszamennünk a történelembe. Az összeesküvés elméletet gyártók cáfolják, hogy Shakespeare írta volna műveit. Egyesek szerint nem egy, hanem több Shakespeare volt. Mások szerint, akik azt is cáfolják, hogy Shakespeare egyáltalán élte, azt is cáfolják, hogy Stratfordban élt volna. Azt is cáfolják, hogy a mai Stratford azonos lenne azzal, ahol Shakespeare élt és munkálkodott. Mégsem jut eszébe senkinek komolyan kétségbe vonni, hogy a Rómeó és Júliát azt nem William Shakespeare írta. Gondolkodjanak el ezen, hiszen ez dönti el, hogy mi hogyan viszonyulunk a Bibliához. A Biblia hitelességét a régészeti leletek bizonyítják, és mint aki ezzel foglalkozok évek óta, hogy ezeket gyűjtöm és figyelem, állíthatom, hogy minél több lelet kerül elő, annál pontosabban tudjuk érteni, olvasni a Bibliát, és nem, hogy a keresztény történelmet meg kellene másítani vagy átírni, hanem éppen ellenkezőleg a leletek megerősítik azokat. Gondolkodjunk el ezen, hiszen úgy gondolom, hogy komoly kérdés a mai világban, hogy a Biblia irodalmilag és történelmileg igenis hiteles. Köszönöm szépen a figyelmüket!

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűséggel.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

73. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzel nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és

0: Igen, morzsa.
1: Hála mindenható Istennek, hogy újból együtt vagyunk, és tovább tanulmányozhatjuk Jézus Krisztus példázatait. Ma egy újabb példázat áll előttünk, kérjünk, hogy adhassunk. Amint látni fogjuk, a mai témakör két alkalommal lesz megbeszélve, mert gyakorlatilag két különböző eseményről is van szó. Jézus Krisztushoz odajött egyik tanítványa, és azt kérte, majd olvasni fogjuk a Szentírásból, hogy taníts bennünket imádkozni. Nagyon figyelemre méltó, hogy ez a történet és ez a példázat elmondás, ez gyakorlatilag az utolsó évben, a 3,5 év közül, az utolsó évben történt és zajlott, és Jézus Krisztus tanítványának a kérdésére, hogy taníts minket, kérésére, hogy taníts minket imádkozni, először elmondta a mi atyánkot. És a mi atyánk egy olyan imádság, amit igen-igen fontos tudni, és nem csak elmondani, hanem érteni, és átgondolni annak az értelmét, és ezért ma este az Úr Jézus segítségével Jézus Krisztus imáját, a mi atyánkot fogjuk tanulmányozni, és utána azt a két történetet, példázatot, amit Jézus Krisztus a mi atyánk imádság elmondása után mondott el. Nagyon figyelemre méltó, hogy a keresztény élet olyan mértékben keresztény élet, amilyen mértékben Jézust követő. Nem keresztény az az ember, aki pogány szokásokat gyakorol, és azt gondolja, hogy keresztényé válik, mert keresztény egyházhoz tartozik. Ezért igen fontos megfigyelnünk, hogy Jézus Krisztusnak mi adott erőt, hogy ő mindenben az Atya akaratát cselekedje, nem más, mint Jézus Krisztus ima élete, amelyről a következőket szeretném ma este először megemlítenénk és megfigyelnénk. Az Atyával való beszélgetés volt Jézus győzedelmes életének titka. Azt olvassuk az evangéliumokban, hogy volt alkalom, amikor Jézus Krisztus egész éjszakát imádságban töltött. Egész éjszakát beszélgetésben töltött az Atyával. Elolvassuk János evangélium a 14. rész 24. versét, amelyet Jézus Krisztus mond el, az a beszéd, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki küldött engem. Itt látjuk azt, hogy az Atya kijelentése és Jézus Krisztus kijelentése között egyenlőség van. Jézus Krisztus azt mondta el, azt tanította, arra hívta fel az emberek figyelmét, amit az Atyától hallott. Az Atyától vett át. Ezért mondja, hogy a beszéd, amelyet hallottok, az nem az enyém. Én beszélem, tőlem halljátok. És így tudom testvéreim mondani ma este azt is, hogy amit tanulunk, az nem az én beszédem. Amit tanulunk, az az Isten beszédje, mert az Isten igazságát boncolgatjuk, és isteni elvekkel foglalkozunk. Másik dolog, amire szeretném felhívni mindjárt figyelmünket, az, hogy Jézus nem önmagáért élt, és nem önmagáért imádkozott, hanem másokért. A kérjünk, hogy adhassunk, amit mához egy hétre fogunk tanulni, különösen látni fogjuk azt, hogy ne csak önmagunkért imádkozzunk, másokért is. Jézust minden reggel az Atya ébresztette fel. Ezzel kapcsolatban személyes tapasztalatot is el tudok mondani. Nem egyszer volt régebbi időben, amikor nem volt sörgőóránk, és reggel korán fel kellett kelni. Akkor imádkoztam, hogy Istenem ébresszél fel 4 órakor, vagy 3:30-kor, vagy 4:30-kor, és az a csodálatos tapasztalat, én azért beszélek erről, próbáljátok ki. Imádkoztam, hogy 4:30-kor ébresszem fel, és fél ötkor egy hangot hallottam, amit a szólt volna, hogy keljek fel. De Jézus Krisztusnál is egy így van, szeretnék egy jövendőlést hozni. A jövendőlés Ésaiás próféta könyvében találhat 50. rész 4. versen. Az Úr Isten bölcs nyelvet adott én nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Kedves testvéreim, ebből a jövendőlésből, amely Jézus Krisztus földi élete alatt teljesedett, azt látjuk, hogy Istennel tanácskozott minden reggel. És itt egy nagyon gyakorlati dolgot szeretnék hangsúlyozni. Este úgy gondolom, hogy mindannyian szoktunk imádkozni. És különösen mi, akik már a életünk delén túl vagyunk, vagy életünk alkonya felé közeledünk, úgy fekszünk le, és imánkban is belefoglaljuk, hogy ha akaratoddal megegyezik, akkor őrizzél meg bennünket, virasszál felettünk, és ha akaratoddal megegyezik, akkor ébresz fel. És amikor reggel felébredünk, tegyük azt, amit Jézus Krisztus is cselekedett, hogy hallgassak, Atyám, téged, miként a tanítványok, ezt Jézus Krisztusról jövendőli a Szentírás, és ő így élt. Amikor reggel felébredünk, az első gondolatunk Isten felé szállít. Amikor magunkhoz térünk, amikor fölébredünk, akkor először ne az élet gondja terhe foglalj el az elménket, adjunk hálát Istennek azért, hogy Istenem megőriztél az éjjel. Megajándékoztál egy új nappal, új élettel, amikor élhetek, szolgálhatok neved dicsőítésére. Kedves testvéreim, a keresztényi életnek az ilyen imádságos lelkületű élet a titka. Tegyük ezt úgy. Azonban itt van az, amire utaltam az előbb, fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet. Ki volt az, aki Jézus Krisztust minden reggel felébresztette? Tessék az ige, az Atya. Kinek köszönhetjük, hogy ma reggel is felébredtünk? A mi Atyánknak. Jézus Krisztus először fölvértezte magát mennyei erővel, és utána ment végezni mindennapi dolgát. Azt látjuk, és azt tudjuk, hogy Jézus Krisztus naponta részesült a Szentlélek kereségében. Amikor én ezt megtaláltam, és amikor ezt megértettem, hogy Jézus Krisztus, aki bűntelen ember volt, Isten ember volt, bűntelenül élt ezen a földön, akiben, ahogy majd látni fogjuk, bűn nem találtatott, bűnt nem követett el, ha neki, a testet öltött Isten fiának szüksége volt, hogy felvértezze magát mennyei erővel, hogy részesüljön a Szentlélek kerességében, akkor hol vagyunk mi Jézushoz mérten? Ha mi győzedelmes életet akarunk élni, kedves testvéreim, akkor nekünk annál inkább szükségünk van arra, hogy felvértezzük magunkat mennyei erővel, hogy részesüljünk a Szentlélek kerességében. Vajha Jézus Krisztusnak győzedelmes élete helyet találna mindannyiunk szívébe, és mától kezdve, vagyis holnaptól kezdve így kezdenénk el a napot. Először imádkozzunk Istenhez, hogy költözzön a Szentlélek belénk, hogy az ő akarata, az ő gondolatai legyenek a miénk, és ő vezessen bennünket a kísértésekben, a megpróbáltatásokban, a különböző életproblémákban, amivel találkozunk reggeltől estig, naponta, vagyis minden nap. Ezen bevezetés után szeretném hozni magát, Lukács evangéliumát, a 11. rész első versét, amiből kiindul az egész beszélgetés, és amire válaszként Jézus Krisztus elmondja a mi atyánkot. Olvasom az igét. Amikor ő imádkozott egy helyen, minek utána elvégezte, mondanék egy az ő tanítványai közül. Uram, taníts minket imádkozni, miképpen János is tanította az ő tanítványait. Zárójelbe testvérem, hadd jegyezzem meg, hogy Jézus Krisztus tanítványainak nagy része, mielőtt Jézus tanítványa lett, már keresztelő János tanítványa volt. És bizonyára, hogy ez a tanítványa is, a Biblia nem jegyzi fel, hogy a 11 tanítvány közül melyik volt az, aki kérte Jézus Krisztust, hogy Uram, taníts minket imádkozni, amiként János is tanította az ő tanítványait, de bizonyára, hogy ez is Jézus tanítványa között volt, és előbb keresztelő János tanítványa volt, és most azt kérdezi, hogy taníts minket imádkozni. Kedves testvéreim, ha ez Jézus Krisztus 3,5 éves szolgálatának az elején lett volna, még valahogy meg tudjuk érteni. De majdnem már 3 éve együtt járnak Jézussal a tanítványai, és most teszi fel ez a tanítvány Jézusnak a kérdést, és azt mondja, taníts bennünket imádkozni. Az első kérdésem, nem tudtak imádkozni? Ezek a tanítványok Jézus tanítványai voltak, nem imádkoztak addig? De igen, mert tanította őket már keresztelő János, hogy imádkozzanak. Akkor miért jön ez a tanítvány ezzel a kéréssel Jézushoz, hogy taníts bennünket imádkozni? A mai témakörünk és a következő témakör segít erre a kérdésre választ adni. Választ fogunk keresni. Azonban erre válaszként, kérelemre Jézus Krisztus nem ad mindjárt választ, hanem elmondja a mi atyánkot. Ezért én is szeretném Isten segítségével, ha ma tömören, röviden átgondolnánk a mi atyánk imádságot. Majd később elmondom, hogy miért. Olvassuk el a mi atyánk imádságát, ahogy Máté evangéliumának 6. rész 9-től a 13. versében találhatjuk. Testvéreim, én tudom azt, hogy mindannyian tudjátok a mi atyánk imádságot. Jól tudom? Mindannyian tudjuk a mi atyánk imádságot? Igen. De most próbáljuk úgy olvasni, mintha sohasem olvastuk volna. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Még itt van előttünk az első mondata a mi atyánknak, arról szeretnék csak egy fontos dolgot elmondani. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy. Drága testvéreim, mit jelent ennek az imádságnak az első két szava? Mi atyánk. Ki volt az, aki elsőnek elmondta ezt az imádságot? Az apostolok, vagy Jézus? Jézus volt, aki elmondta. És Jézus Krisztus a mi atyánk imádságot földi szolgálata alatt kétszer mondta el, majdnem az elején és majdnem a végén. Miért mondta Jézus Krisztus így, hogy mi atyánk? Miért nem mondta, hogy az én atyám, ki a mennyekben vagy, vagy a ti atyátok, ki a mennyekben van? Miért mondta így, hogy mi atyánk? Kedves testvéreim, ennek az imádságnak ezt az első két szavát, hogy mi atyánk, megértjük, akkor az egész imádság sokkal, sokkal többet fog jelenteni mindannyiunknak. Amikor Jézus Krisztus kimondta azt, hogy mi atyánk, akkor mit adott tudtunkra? Milyen rokoni kapcsolatban vannak azok, akiknek egy atyjuk van? Testvérek. És zsidókhoz írt levél második rész 11. verse így fejeződik be, és nem szégyel bennünket Jézus testvéreinek nevezni. Kedves testvéreim, ha ezt tudjuk, hogy Jézus és mi testvérek vagyunk, akkor a Jézus Krisztus iránti viszonyulásunk egészen mást fog jelenteni, és más alapokra fog helyeződni ettől a pillanattól kezdve. Az imádság nem egy megszokott ritmus, egy megszokott vallásosság. Nem, a mi atyánkot nem csak imádkozni kell, a mi atyánk szerint élni kell. És az, hogy hogy kell élnünk a mi atyánk szerint, ezt a mi testvérünk, Jézus Krisztus mutatta be. Ezek után, ha a mi atyánk szerint élünk, akkor hitre kell jutnunk. Nem monotón frázisokat mondunk el, amikor imádkozzuk a mi atyánkot, hanem hitből tesszük azt, amit teszünk. Miért? Azért, mert, kedves testvéreim, a hit és a vallás az olyan messze van egymástól, mint Makó Jeruzsálemtől. Sokan azt mondják, hogy vallásos emberek. Vallásból nagyon sok van. Nem is tudjuk megszámlálni, de hitből csak egy. És ezért mielőtt a mi atyánk imádságot szeretném boncolgatni, ezelőtt nézzünk meg, hogyan tudunk hitre jutni. Nagyon tömören, nagyon röviden lássuk meg a hitre jutásnak az útját. Istent megismerni. Hiszünk és megbízunk benne. Istenre bízzuk magunkat, cselekedete követik is mély hála. Ez az 5 pontban szeretnék csak nagyon tömören foglalkozni. Kedves testvéreim, az első pontja a hitre jutás úton az, hogy megismerjük az Istent. De nem elméletileg. Elmondom, mit jelent ismerni az Istent. Mindannyian olyan mértékben ismerjük Istent, és olyan mértékben ismerjük Jézus Krisztust, amilyen mértékben életünk hasonló Jézuséhoz. Legyen az modorunk, legyen az szavunk, legyen az cselekedetünk. Testvéreim, ez legyen életcélunk. Ez legyen küzdelmünknek az alappillére. Mert senki sem jut azért a mennybe, mert végighallgat egy Isten tiszteletet. Az áldott dolog, de nem cél. Megismerni Istent. Naponta visszatükrözni Jézus Krisztus jellemét. Hiszünk Istenben, és megbízunk benne. Nagyon egyszerű példát veszek. A gyerekeink valamikor voltak kicsik. Többször próbára tettem, magas oszlopra feltettem, és azt mondtam, akár a fiamnak, akár a lányaimnak, bármelyiket oda tettem, kisfiam, kislányom, ugorjál le! Mit szoktak a gyerekek csinálni? Én nem ugrok le, én nem vagyok biztos, hogy megkapsz. Így tesznek ki a gyerekek. A szülőkkel, akiket szeretnek, akikben megbíznak, mert bízunk Istenben. Nem. Amikor azt mondtam, hogy ugorj le, apuci, megfog, nem gondolkodott, dobta magát. Így bízunk-e Istenben. Harmadik, Istenre bízzuk magunkat. Ha megbízunk benne, ez a második pont, akkor rá tudjuk magunkat bízni. Kedves testvéreim, mi az, ami a mi erőnkből megvalósul a mi életünkben? Semmi. Jézus Krisztus egyértelműen kimondja János Evangélium a 15. rész 5. versében, az utolsó mondatban, nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Hisszük-e ezt, vagy csak mondjuk? Mert sajnos az a nagy probléma a keresztény életben, hogy mi olvasva a Bibliát sok mindent tudunk, de nagyon keveset hiszünk. És természetes, ha Istenben bízunk, és Istenre bízzuk magunkat, akkor ezt cselekedetek igazolják. Az a jóság, az a türelem, az a szeretet viszonyulás, az az őszinteség fog fakadni belülünk a másik ember iránt, amilyen volt Jézus Krisztus embertársa iránt. Ez határozza meg, hogy milyen mértékben vagyunk keresztények. És az ötödik, a mély hála, és itt szeretném olvasni Korintus belekhez írott levél 4. részének a 7. versét, Korintus belekhez írott levél 4. rész 7. verse, ami nagyon elgondolkodtató. Mert kicsoda különböztet meg téged, míd van ugyanis, amit nem kaptál volna. Mondjátok, mink van? Kitől kapjuk az erőt? Istentől. Kitől kapjuk az életet? Istentől. Kitől kapjuk az épp értelmet, az egészséget? Kitől? Istentől. És azt mondja, hogy mit van, amit nem kaptál volna? Ha pedig úgy kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Kedves testvérem, ha ezzel a tudattal éljük életünket, akkor a mi életünk egész másképp fog szárnyalni mától kezdve. Hány kérelem van a mi atyánkban? Mert a mi atyánkot szeretném röviden áttanulni. Összesen 7. És figyeljük meg ezeket a kérelmeket. Szenteltessék meg a te neved. Ki által? Az angyalok által, akik hűségesek maradtak Istenhez, más bolygók lakói által, vagy általunk, akik mondjuk a mi atyánkot. Általunk. Ezért a mi atyánkot nem elég elimádkozni, elmondani. A mi atyánkot élnünk kell. És kedves testvéreim, hogy mi kérjük, hogy adhassunk, ugye ez a fő címe a mai témakörünknek is. Nézzük meg, hogy mennyire élünk a mi atyánk tanítása szerint. Mivel tudjuk megszentelni a mindenható Istennek a nevét? Templomba járással? Tömmén füsttel? Gyertyagyújtással, szentelt vízzel, zarándoklással, imádkozással vagy. Itt összesen 6 dolgot soroltam fel. Meg tudom-e szentelni az Istennek a nevét, ha templomba járok? Igen vagy nem? Köszönöm a jó válasz, nem. Tömjén füstelt? Nem. Gyertyagyújtással? Nem. Szentelt vízzel? Nem. Zarándoklással? Nem. Imádkozással? Nem. Hát akkor mivel? Sose felejtem el. Nagy családból származok, édesanyám még 10, édesapám még 11 voltak testvérek. Mindig előre kikönyörögtem, hogy a téli szünetből legalább 1 hetet valamelyik nagynéninél, nagybácsinál töltsek el. És amikor édesanyám útra bocsátott, akkor azt mondja, hogy Józsika, jó legyél, nehogy szégyent hozz a fejemre. Testvéreim, mivel hozhatunk mi keresztény emberek szégyent az Istenre? Ha nem mondunk igazat, akkor szégyent hozunk? Ha olyan dolgokat teszünk, ami nem egyezik meg az Isten akaratával,

eljött egyszer Európába, akkor azt mondta, eljöttem Európába, és találtam vasárnapi kereszténységet. Testvéreim, van-e különbség a mi életünk között, amikor felkészülünk ünnepélyesen, és elmegyünk a templomba vagy az imaházba, és a hétköznapi szürke életünk között? Jól megismerte, jól felismerte ez a hindu asszony, Indiának miniszterelnöke, hogy vasárnap, amikor felöltöznek ünneplőbe, vagy akár szombaton felöltöznek ünneplőbe, és mennek az imaházba, akkor másképp viselkednek, mint hétköznap. Hozok egy példát. Ha van jegygyűrünk, az aranyból szokott lenni. Akkor is arany, amikor az ujjunkon van, akkor is arany, amikor sárba van taposva, és akkor is, amikor a trágyadombon van, az mindig arany. A keresztény ember mindig keresztény. Nem csak akkor, amikor ünnepnap felöltözve megy Isten tiszteletre. Testvéreim, a keresztény életben nincs évi szabadság. Nincs hétvégi pihenő. Keresztény élet minden nap 1-24 óráig tart. Vajon én, aki kereszténynek vallom magamat, megszenteleme minden nap az Istennek a nevét? Engedelmes élettel. Hadd hozzak egy másik, egy orosz embernek utolsó imádságát, jegyezte fel egy orosz író, kavics vagyok, kalács legyek, add meg Uram, amen. Mit jelent ez az imádságnak az utolsó mondata, ennek az öreg orosz ember imádságának az utolsó mondata? Mit jelent az, hogy kavics vagyok? Testvéreim, készek vagyunk-e mi beismerni azt, hogy egy keményfejű, sokszor haragvó, sokszor pletykázó, sokszor bosszúálló vagyok, mint keresztény ember? Készek vagyunk mi ezt beismerni? Mit mond az orosz bácsi? Kavics vagyok, én egy keményfejű, önző ember vagyok. Kalács legyek. Kavicsból lehet-e kalács? Nem. De egy önző, büszke, gyűlölködő emberből lehet-e szeretetteljes ember? Ezt kéri. Uram, kavics vagyok, beismerem hibáimat, bűnemet. Kalács legyek, add meg, Uram. Amen. Második kérelem, jöjjön el a te országod. Hát, kedves testvérem, hány országa van az Istennek? Tudom, hogy válasz általában az, hogy egy. Azt kell mondanom, hogy kettő. Isten kegyelmi országa azok szívében jön létre, akik megszentelik az Isten nevét. Jézus Krisztus így kezdte el nyilvános szolgálatát. Keressége után térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Jézus Krisztus előfutára keresztelő János ugyanezekkel a szavakkal kezdte el. Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Kedves testvéreim, mikor állította fel Jézus Krisztus a kegyelmi országát? Amikor meghalt értünk a Golgotai kereszten, és biztosította a bűnök bocsánatának a lehetőségét. Felteszek egy kérdést, nem várok hangos választ, de azt szeretném, és kérlek benneteket, hogy adjuk meg magunknak a választ. Vajon a te szívedben és az én szívemben fel van-e állítva Isten kegyelmi országa, vagy csak külsőleg vagyok keresztény? Zsidókhoz írt levél 4.16-ban figyeljük meg, járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Kedves testvéreim, meddig járulhatunk kegyelemért az Isten kegyelmi király székéhez? Addig, amíg élünk, vagy addig, amíg Jézus Krisztus közben jár? Ha ezt nem történik meg most jelen életünkben, hogy felállítsa Jézus Krisztus az ő kegyelmi országát a mi szívünkben, halálunk után erre nincs lehetőség. Halálunk után nincsen változás. Mikor állítja fel Jézus Krisztus a dicső országot?

Mikor pedig eljön az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor bejön majd az ő dicsőségének királyi székében. Mikor állítja fel a Biblia szerint Jézus Krisztus dicső országát? Amikor másodszor eljön. De csak azok lesznek Isten dicső országának örökösei, akik szívében Jézus Krisztus felállította a kegyelmi országot. Ezért mondtam az imént, hogy adjuk meg magunknak a választ. Ha nem úgy érezzük, hogy Jézus Krisztus még nem állította fel kegyelmi országát a szívünkbe, akkor ezt ma rendezzük el magunkban Istennel. Jézus második eljövetelekor az őt övező dicsőségtől egyesek romolhatatlanságban öltöznek, mások viszont megsemmisülnek. Miért? Miért történik meg az, hogy ugyanattól a dicsőségtől egyesek meghalnak, mások pedig elváltoznak dicsőséges testben? Ha Krisztus kegyelmi országa fel van állítva a szívünkben, amíg élünk, akkor nem lényeg, hogy élve vagy halva éljük meg Jézus Krisztus második eljövetelét. Szeretnénk-e örök életre jutni? Szeretnénk-e örök életet kapni, amikor Jézus Krisztus eljön? Hiszem, hogy ma este is azért vagyunk itt, mert igen. De az ehhez tartozik, hogy megszabaduljunk a bűntől, Jézus Krisztus foglalja el szívünk trónusát, ő irányítsa gondolatainkat, indulatainkat, viselkedésünket, minden tettünket. Mert testvéreim, nem embereknek kell először is számot adnunk majd az ítélet napján, hanem Istennek. És ezért ilyen életet élünk. Mondjuk el esdeklő, rebegő szívvel, Titushoz írt levélben megírt szavakat a 2. rész 13. versében, várvánam a boldog reménységet, és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusnak dicsősége megjelenését. Kedves testvéreim, ha mi szeretjük Jézust, akkor készek vagyunk minden rossz szokásunktól lemondani. Mennyire szeretjük Jézust, annyira szabadulunk meg rossz szokásunktól és csúnya szavainktól. És akkor, ha szeretjük Jézust, akkor Jézus Krisztus második eljövetelének igazsága nem csak a Biblia tanítása lesz, hanem a mi boldog reménységünk. Testvérem, várod-e boldogan Jézust? Vagy csak mondod, hogy jöjjön el a te országod? Harmadik kérelem, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön. Említettük azt, kedves testvéreim, hogy a mi atyánkot nem elég elmondani, élni kell. A mennyben azt mondja a harmadik kérelem, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Vajon az Istenhez hű maradt angyalok tökéletesen teljesítik az Isten akaratát fenn a mennyben? Igen. De ki az, akire vonatkozik ez a kérelem? Kinek kell ezen a földön az Isten akaratát teljesíteni? Nekünk, akik imádkozunk. Mert nem elég kimondani, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ezt élni kell. Amit Jézus Isten akaratának cselekvéséről tanít, figyeljük meg, Máté Evangélium 7.21. Nem minden, aki azt mondja nékem, Uram, Uram, megyen be, megyek nek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Mit jelent az, hogy nem minden, aki azt mondja nékem, Uram, Uram, nem elég imádkozni. Az imádságnak akkor van értelme és értéke, ha cselekesszük az Isten akaratát, a mennyei atya akaratát. Készek vagyunk-e életünket teljesen összhangba hozni ezzel az elvvel? Máté Evangélium 12. rész 50. versében pedig Jézus azt mondja, mert aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az az én fiatestvérem, nőtestvérem is anyám. Mikor leszünk Jézus és mi testvérek? Ha elimádkozzuk a mi atyánkot, vagy ha cselekszik az Isten akaratát. Készek vagyunk-e erre? Készek vagyunk-e a
akaratunkat alárendelni Isten akaratának. Kedves testvéreim, ez nem könnyű. Én úgy gondolom, hogy nagyobb részünk vívja ezt a csatát. Hányszor van az, hogy mi mást akarunk, mint amit Isten akar? Mást látunk jobbnak, mint amit Isten tanácsol. Vagy inkább tesszük azt, ami a mi véleményünk, ahelyett, amit tudjuk, hogy a Bibliában azt mondja, hogy ne tegyük, de mi akkor is megtesszük. Van egy gyönyörű példa a Bibliában. Jézus Krisztus Gecsemáné kerti imádsága, Máté evangélium 26.39. Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem a pohár, mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Kedves testvéreim, mit kér Jézus Krisztus ebben az imádságban? Az, hogy ha lehet, akkor távozzon el tőle a pohár. Atyám, segíts meg, hogy ne kelljen kínom a poharat, ne kelljen meghalnom a kereszten. Hadd kérdezem, Jézus Krisztus miért jött a földre? Nem ezért? Testvéreim, sehol a Bibliában ilyen áldás küzdelem nincs leírva, mint amit ez az ima tartalmaz. El tudjuk képzelni, hogy Jézus Krisztus elmondja föld élete alatt, hogy ő azért jött, hogy meghaljon, sokat szenvedjen, meghaljon, és utána harmadnapra feltámadjon. És amikor bemegy Gecsemáné kertjébe, Jézus Krisztus visszariad, és azt mondja, atyám, ha lehetséges, ne kelljen kínom a poharat. Mit akar Jézus ebben az első imában? Hogy ne igyam ki a poharat. De hogy zárul? Mindezáltal ne úgy legyen, amint én akarom. Mert én azt akarom, hogy ne igyam ki. Te pedig azt akarod, hogy ki igyam. Nézzük meg a 26.42-ben a második imádságban. Másodszor is elment és imádkozott. Atyám, ha nem távozhat őlemet ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod. Testvéreim, a második imádságban említi-e Jézus Krisztus a saját akaratát? Említi? Nem említi. Mit látunk ebből? Testvéreim, ahogy említettem, ez a legborzasztóbb, legádázabb küzdelem Jézusnál is, és nálunk is. A mi akaratunkat alá tudjuk rendelni Isten akaratának. Ehhez nekünk saját erőnk nincs. Jézus addig imádkozott, amíg Istentől nem kapta meg azt az erőt és hatalmat, hogy alá tudja rendelni saját akaratát Isten akaratának. Ez volt Jézus győzelmének titka, hogy alárendelte. Negyedik kérlem, mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Testi vagy lelki kenyérről beszélik Jézus. Mind a kettőről. Mind a kettőről. Mert Jézus Krisztus azt mondja Máté evangéliuma 4 rész 4. versében, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami az Isten szájából származik. Testvéreim, van-e közöttünk most olyan, aki már 2 napja semmit nem evett? Nincs. Reggeliztünk? Igen. Ebédeltünk? Igen. Ha egybevettük, akkor is ettünk ma. Kedves testvéreim, elmúlik-e nap, amikor nem érünk rá kezünkbe venni a Bibliát, mert el vagyunk foglalva. Sok a munkánk. Amikor erről a kérelemről van szó, hogy mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, akkor mind a 2 kenyérre gondoljunk. De akármilyen munkánk van, akármilyen sürgős munkánk van, szakítunk időt, hogy együnk, fizikailag táplálkozzunk? Szakítunk rá időt? Akkor nem úrjon el nap az életünkben, amikor nem veszünk kezünkbe a Szentírást, és nem tanulmányozunk. Lelki kenyérrel kapcsolatban Jézus Krisztus ezt mondja János evangéliuma 6. rész 35. versében, én vagyok az életnek a ma kenyere. Aki hozzám jön, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha. Ki adja a lelki kenyeret? Jézus. Amikor a Bibliát naponta kezünkbe veszük, mindig imádkozzunk.
és kérjük Isten szent lelkének vezetését, és Jézus Krisztus megadja a megelégedést. Figyeljük meg ezeket az elgondolkodtató kérdéseket. Első, milyen időközönként fogyasztom a lelki kenyeret? Nem azt mondjam, hogy nekem mondjátok meg, hanem magunknak mindannyian tegyük fel a kérdést, milyen időközönként fogyasztom a lelki kenyeret. Győzelemre jutok-e, ha továbbra is így teszem, ahogy eddig tettem? Itt utalok arra, hát nem minden nap, hébe-hóba előveszem a Bibliát, beleolvasok, vagy a következő, kell-e változtatnom ezen a téren. Kedves testvéreim, senki ne csüggedjen el, ha úgy érzi, hogy elhanyagoltam a Biblia olvasását. Nem volt időm eddig olvasni naponta a Bibliát. Hozzuk helyre, változtassuk. Ne csak mondjuk a mi atyánkot, hogy add meg a mi mindennapi kenyerünket, hanem legyen a Szentírás a mindennapi lelki kenyér, és vegyük magunkhoz. Istenem, segíts meg, hogy naponta fogyasszam a lelki kenyeret, ez legyen a mi kérésünk. Ötödik, bocsásd meg a mi vétkeinket, bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Kedves testvéreim, ez a legnehezebb. Könnyű megbocsátani? Dehogy könnyű. Ha nem volna könnyű, akkor haragosunk sem volna, mert mindenkitől bocsánatot kérünk. Kedves testvéreim, mi békességben élünk a családban, rokonságban, az utcában, az ismerősökkel. Mennyire alkalmazzuk azt, hogy egymás különnek tartván ti magatoknál. Kedves testvéreim, a mi atyánk imádság elmondása magában nem jelent semmit. A mi atyánk szerint élni kell. Kedves testvéreim, Jézus azt mondja, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, és nem azt mondja, hogy a bűneinket. Itt egy nagyon szép dolgot szeretnék hozni. Van-e különbség a vétek és a bűn között? Tudom, hogy nagyon nehéz kérdést tettem fel. De el kell mondanom, hogy van. Mózes harmadik könyvében, ahol a bűnért való áldozat és a vétekért való áldozat meg van különböztetve, most én egy mondatban foglalom össze. A vétket a Biblia azt nevezi véteknek a Biblia, amikor tudatlanul követjük el. Bűnnek nevezi azt, amikor tudatosan követünk el bűnt. Én végtelenül hálás vagyok Istennek, hogy Jézus Krisztus itt azt mondja, bocsásd meg a mi vétkeinket. Bocsásd meg a mi tudatlanságunkban elkövetett vétkeinket, miképpen mi is megbocsátatunk az ellenünk vétkezőknek. Testvéreim, ne vegyétek szokon a következő mondatot. Nagyon sokszor megtörténhet az, hogyha ezt a kérelmet mondjuk, akkor áldás helyett átkot kérünk magunkra. Miért? Nem egy emberrel találkoztam, aki azt mondja, hogy haragosom van fél éve, egy éve, öt éve. Egy konkrét személyre gondolok, öt éve nem beszélt a szomszéd asszonyával az asszony. És azt mondja, hogy faragó, nagyon megsértett engemet, mikor erről beszélt. Mondom, én sértettem meg? Igen, mert én addig nyugodtan mondtam a mi atyánkot, és mondtam azt is, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, amíg nem értettem meg, hogy én átkot kérek minden alkalommal magamra. Békességben élünk-e mindenkivel? Megbocsátottunk-e mindenkinek? Mert Jézus Krisztus itt arra tanít bennünket, hogy úgy bocsásd meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Minden gyerekünk két éves korára fejből tudta a mi atyánkot, és a legidősebb lányunk ezt a kérelmet tévesen tanulta meg, és a többiek mind tévesen vették át tőle. Így tanulta meg, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk. Kedves testvérem, melyik kell, hogy előbb megtörténjen? Istentől kapjuk a bűnbocsánatot előbb, és utána mi megbocsátunk,
vagy előbb nekünk kell megbocsátanunk, hogy bocsánatot kapjunk bűneinkre Istentől. Előbb nekünk kell megbocsátani. És most újból hangsúlyozom, békességben élünk-e mindenkivel, amennyire rajtunk áll. Van-e jogom megtagadni fele barátom bocsánat kérését? Testvéreim, nincs. Isten a Szentírásban arra tanít bennünket, ha valaki eljön és bocsánatot kér, nincs jogom azt mondani, hogy te nem őszintén kéred a bocsánat. Ez az ő problémája. Nekem kötelességem megbocsátani mindazoknak, akik eljönnek hozzám és tőlem bocsánatot kérnek. Jézus összes kérései közül csak ezt a kérelmet magyarázza. Nézzük meg! Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a mennyei atyátok. Kinek a bocsánata kell, hogy előbb megtörténjen? A miénk, vagy hogy Isten bocsát meg? Előbb a miénk. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátjata meg a vétkeiket. Ismétlem, testvérem, ez Máté Evangélium a 6. rész 14-15. Versében van. Jézus Krisztus a 7 kérelem közül a többit egyet sem magyaráz, de ezt igen. Hát ez mélyen beleszól az életünkbe. Először is magunknak teszünk rosszat, ha nem bocsátunk meg. Aki gyűlöli a testvérét, minden belgyilkos az, azt mondja János első levele, 3. rész 15. versen. Kedves testvéreim, egy kis szójátékot fogok tenni. A gyűlölet szó hány szóból tevődik össze? Itt most várom a választ. A gyűlölet szó hányból? Valamit láttam. Nagyon jól mondtad, Károly. Háromból. Az előső az, hogy gyűl. És figyeljük meg, ha valaki megsért, akkor szeretünk róla negatív irányban beszélni. Gyűlik bennünk, szedjük össze a bizonyítékot, hogy majd jól megmagyarázzuk neki, és jól bebizonyítjuk, és jól megmossuk a fejét. Nem csináltunk még semmit, csak bennünk gyűlik. Utána jön a következő, öl. És a harmadik, ölet. Vannak bérgyilkosok a világon? Van olyan eset, lehet, hogy ezen a vidéken is, hogy annyira megharagudtak egymásra, hogy egyik a másikát legyilkolta, leszúrta? Igen. Ne felejtsük el. Tehát a harag válfaja a gyűlölet. Vagyis a harag gyűlöletté válik. A gyűl, az gyűlik a rossz, öl is, ha nem tud ölni, akkor ölet. Kedves testvéreim, megyünk tovább. Ne vigy minket kísértésbe. Ez egy óriási dolog. Nagyon tömören szeretném megmagyarázni, Isten bennünket próbára tesz, de sohasem kísért, Sátán viszont mindig kísért. Én nagyon hálás vagyok, hogy Jézus Krisztus, amikor elmondta a mi atyánknak ezt a 6. kérelmét, akkor azt mondja, hogy ne engedj nagyobb próbatételt rám. Szeretnék csak egy rövid példát hozni erre vonatkozóan, Isten mindig próbára tesz bennünket, embereket. Mi a célja Istennek a próbatétellel? Az, hogy a próbából győzedelmesen, hitben megerősödve kerüljünk ki. Mi a Sátánnak célja a kísértéssel? A kísértéssel mindig a bűnre csábítás és az Isten elleni lázadás a cél. Isten soha senkit nem kísért, azt mondja a Szentírás. Mózes 2. könyve 16. rész 4. versében hozom egy újabb fordítás, ami tökéletesen megegyezik az eredetivel, de az Úr így szólt Mózeshez. Nézd, én kenyeret hullatok neked az égből, a nép menjen ki és gyűjtsön magának egy napra valót belőle. Így akarom próbára tenni, hogy parancsom szerint jár-e el. Ahol az Ószövetségi Szentírásban, a Károli fordítás Bibliában kísértés van, mindenhol a héberben próba van. Például megkísérti Isten Ábrahámot 1 Mózes 22.1. Isten próbára tette Ábrahámot. Isten próbára tesz bennünket azért, hogy hitben megerősödve kerüljünk ki a próbából.
Azonban lassan szeretném végére vezetni mai elmékedésünket. Bűne a kísértés? Tudom, hogy nehéz kérdés. Egy nagyon egyszerű példát hozok, amit ma este is részben érintettünk. Megkísértette-e a sátán Jézus Krisztust a keressége után a pusztában? Megkísértette? Megkísértette. Maga a kísértés nem bűn, azonban akkor majd látni fogjuk, hogy mi a bűn. Jakab levele első rész 14-15. verse. Minden embert a saját kívánsága vonza és csábítja. Így esik törbe. Hogy esünk törbe? Úgy, hogy először a kívánságunk vonz bennünket és csábítunk. Legyen az bármi. Például azt mondja Jézus Krisztus, amikor magyarázza a ne paráználkodj parancsolatot, hogy mindaz, aki kívánsággal tekint asszonyra, immár paráználkodott az ő szívében. Nem tette meg, de csábítja tovább. Aztán a kívánság, ha megfogan, bűn szül, a bűn pedig, ha elkövetik, halált szül. Figyeljük meg a fokozatokat. A kísértés magában nem bűn. Testvéreim, hol kell győznünk a kísértés felett? Itt. Luther Márton nagyon jól megfogalmazta azt, hogy nem tilthatjuk meg a madaraknak, hogy átszálljanak a fejünk felett. De azt megtilthatjuk, hogy fészket rakjanak. Ezt megtilthatjuk? Na ezt magyarán mondva mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nem tilthatjuk meg a sátánnak, hogy ne dobjon be bűnös gondolatot az elménkbe. De amint megjelenik a bűnös gondolat, imádkozzunk. És mondjuk nyugodtan, Jézusom, szabadíts meg sátánnak bűnös gondolatától. És meglátjátok, hogy Isten tenni fogja. Ez a harc, mert a keresztény élet az harc, nem pedig csak imádkozás, meg vallásos dolgok gyakorlása. De tovább megy, azután a kívánság, ha már megfogand, bűnszül. Elhatároztam, hogy megteszem. Még nem tettem meg, csak elhatároztam, hogy megteszem. Már vétkeztem? Már vétkeztem. És jön a harmadik fokozat, ha elköveti, halált szül. Kedves testvéreim, még egy dolgot szeretnék hozni zsidókhoz írt levélből, egy új fordítás, 4. rész 15. verse. Ő nem olyan főpapunk minékünk, aki nem tud szánakozni a mi erkölcsi gyengeségeinkön. Jézus megért bennünket. Hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan minden tekintetben megkísértetett, de a bűnre nem volt csábítható. Jézus Krisztus végigjárta azt az utat, amelyre bennünket ma este hív. Jézus Krisztus nem csak tanított bennünket a mi atyánk imádságra, ő élte. És szívből kívánom, kedves testvéreim, hogy mától kezdve ne csak imádkozzuk. Éljünk a mi atyánk imádsága szerint. Szabadíts meg végül a gonosztól. A gonosz az nem erő. Itt azt mondtam, hogy gonosz az erő vagy személy. A gonosz az személy. Sátán az, aki kísér bennünket. Azonban a sátán legyőzött ellenség. A Róma belekhez írott levélben, a 16:20-ban, a békességnek Istene összezúzza a sátánt lábaitok alatt hamar. Jézus Krisztus bennünk, megkérjük, hogy állítsa fel az ő kegyelmi országát a szívünkben, ugyanolyan győzelmet akar kivívni saját gyengeségeink és sátán kísértései felett, mint amilyen győzelmet kivívott a sátán felett a Golgotán. Isten segítsen meg bennünket, testvéreim, hogy kérjük meg Jézus lakozzon a szívünkbe, állítsa fel kegyelmi országát, és vele együtt vívjuk ki a végső győzelmet, mert Jézus akkor tud megszabadítani, ha engedelmeskedünk neki. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, és álljatok ellen az ördögnek is, elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok, mossátok tisztára kezeteket, bűnösök, és tisztítsátok meg szíveteket, megosztott lelkűek. Kedves testvéreim,
matematikai pontossággal írja le a győzelem útját ez a szöveg. Melyik az én első lépésem? Engedelmeskedek kinek? Meg tudjuk-e hozni ezt a döntést ma este? Én nem embereknek akarok engedelmeskedni, hanem Istennek. Engedelmeskedek az Istennek, és ha ezt teszem, akkor Isten erőt ad, hogy ellene álljak az ördögnek. És mit fog tenni az ördög, ha ellenállok Isten segítségével? Elfut tőlek. Szívből kívánom, kedves testvérem, mi vívjuk ezt a csatát naponta, és Isten segítségével jussunk el az örök életre, mert győztünk Sátán kísértései felett. Isten kegyelméből. Amen.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élő Isten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai esőt. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én lelkem.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Láthatár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőközönséget, a kedves hallgatóságot. Ez itt a Láthatár. Egy műsor, ahol történetek is kirajzolódnak a szemünk előtt, döntések, élettörténetek. Mai adásunkban egy különleges életpályát ismerhetünk meg. Vendégem Petrovics Tünde, mezzoszoprán énekesnő. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és köszönöm, hogy megnyílsz itt ma előttünk. A te életedről, de egy énekes szemszögből, az énekes lelkivilágának a kialakulásáról is lesz ma szó. Úgyhogy nagyon hálás vagyok, hogy ma itt vagy. Ebben a beszélgetésben nem csak azt szeretnénk megérteni, hogy hogyan alakul ki, vagy hogyan válik valaki énekessé, hanem azt is, hogy mit jelent rátalálni erre az útra, a saját életpályájára az embernek, és mit jelent kiteljesedni ebben, illetve milyen belső döntések és felismerések kísérik ezt az utat. Egy gondolatébresztő kérdéssel indítanám ezt a beszélgetést, amilyen általánosabb. Ha valaki azt mondaná neked, hogy a hivatás csak egy szép szó a munkára, akkor mit válaszolnál ennek a személynek? Van egy gondolatod vagy tanácsod, amit elmondanál neki?
1: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatóságot, téged is a napra. Köszönöm szépen a kérdéseket. Bevallom, hogy amint erre tartottam, gondolkoztam egy picit a feltett kérdéseken, és ha megengeded, akkor használnák a Wikipédiában, megkerestem, pont ez az első kérdés, amit kérdeztél tőlem, hogy hivatás, vagy mit feltennéd, kérlek még egyszer, mert nagyon jól találna.
0: Ha valaki azt mondaná neked, hogy a hivatás csak egy szép szó a munkára, akkor mit válaszolnál?
1: Egy nagyon jó idézetet, vagy nem is tudom, hogyha idézet, hanem megvilágítást kerestem rá. Ez volt a válasza ugye a Wikipédiának. A munka az, amit csinálsz a megélhetésért, a hivatás pedig az, amiért érdemesnek tartod felkelni reggel. Elég sok mindent ír körül utána, tényleg, hogy mi a különbség a hivatás és a munka között. Valahogy próbáltam én is megmagyarázni magamnak, hogy na jó, oké, rendben, de hát ebből élünk meg, akkor valószínű, hogy munka, de hogy hivatás azért, mert... És akkor ezt próbálta rámagyarázni a Wikipédia, hogy azért teljesen más megvilágítás az, amikor azt mondod, hogy valami a hivatásod, sokkal mélyebb érzelmi kapcsolatok és kötődnek a hivatáshoz, és ami megérintett engem az, hogy a hivatásban, a hivatást nem mindig a pénz meg az anyagiak követik, hanem legtöbbször a saját magadért és saját lelkedért meg saját közösségedért teszed.
0: Mindig így gondolkodtál a hivatásról, vagy az élet pályát során történtek változások a gondolkodásban, vagy mindig azt kerested, hogy az életben olyasmit tegyél, olyasmit úgymond dolgozz, ami közel áll a szívedhez is?
1: Nem voltam soha az az ember, aki kitett volna bizonyos mércéket, hogy oké, akkor megyek el ide, ha fizetve vagyok, vagy akkor vállalok valamit, ha. Mindig előtérbe helyeztem azért azt, hogy oké, megteszem, és először is, főleg az első években saját magad fejlesztésére is válasz el bizonyos szolgálatokat, tevékenységeket, fellépéseket, stb.
0: Gyerekként miről álmodoztál, hogy mivé szeretnél válni, amikor felnősz? Volt egy ilyen álmod, egy elképzelésed azért mégis erről?
1: Persze. Hát gondolom minden gyereknek van. Nem, gondolom nem hiába volt az, hogy 3-4 évesen felsorakoztattam a babáimat, és nekik énekeltem, szavaltam, még vezényeltem is, habár életemben soha senki 1 órát nem tanított vezényelni. De valahogy valószínű, hogy a szüleimnek édesapám volt az, aki régebben a kórusnak, az egyházi kórusnak a vezetője volt, és ezek valószínűleg mély nyomokat hagytak az én lelkembe, de úgy annyira, hogy nekem ez volt a fő tevékenységem gyerekként is.
0: És aztán hogy vezetett az élet tovább téged? Ezen a pályán vezetett, voltak még elszakadások is ettől a gyerekkori álomtól?
1: Hát igazából nem, hanem elég korán elkezdtem zeneivel foglalkozni. Persze, de úgy, mint más gyerek is. Elküldenek magánórára, tanulnak, első hangszerként a zongorát tanultam, de azzal foglalkoztam. És utána idővel valahogy éreztem, hogy nem az az én pályám, és valahogy többet szerettem volna. Felfigyeltek a gyerekszombat iskolába, ugye a tanítók, hogy jó lenne, vagy szépen énekelsz. Azért nem volt akkora nagy önbizalmam, hogy azt mondjam, hogy ez aztán ebből lesz az életem, a pályafutása is itt fog véget érni, vagy itt fog elkezdődni, vagy bármilyen nagy célokat nem terveztem, főleg gyerekként. Ugyanis megvolt bennem az, hogy nem találtam volna más útra, legalábbis nem láttam magamat sem matematikusnak, sem magyar tanárnak, sem román tanárnak, aztán főleg nem idegen nyelvtanárnak. Szerintem ez így nagyon, ez így nagyon megvolt vetve, úgymond az ágy.
0: Változott meg benned akkor, amikor gondoltál arra, hogy szeretnél valami mást is? Sok időn keresztül énekeltél, meg láttad édesapádat, beleláttál jól ebbe a világba, és szerettél volna beletekinteni valami másba is, vagy mi motivált, hogy térj ettől az úttól, és valami mást is kipróbálj.
1: Te tudsz valamit? Mert arra vezeted a kérdéseket. Hát ugye zene liceumot végeztem, utána zeneakadémiát, és volt ott egy olyan szakadás, amikor azt mondtam, hogy valami újat is kéne kipróbálni, valami mást is meg kéne tanulni, már hogy már csak azért, hogy értsek valamihez, vagy még hogyha esetleg nem úgy,
0: Szükség lenne az
1: esetleg
0: életben.
1: szükség lenne az életben, vagy esetleg más irányt szeretnék, akkor legyen egy B pont. És volt, és van, viszont nem érzem magamévá az utat.
0: Miért érzed a zene világát közelebb magadhoz? Azért, mert a gyökereidből adódóan gyerekkorban már ezt láttad édesapád életében, és így belenőttél te is? Ezért áll közelebb hozzád?
1: Szerintem nem. Inkább az vezetett hozzá, hogy éreztem azt, hogy mivel gyerekkoromban adventista család gyerekeként növekedtem, folyton erről szólt az életünk. Mentünk imaházba, próba, készülés, ilyen program, olyan program, és láttam annak a fontosságát, hogy mennyire jó az, hogy ott lenni és tenni, és valahogy feladatomnak éreztem, főleg, hogyha Isten megajándékozott ezzel, feladatomnak éreztem azt, hogy ezt valahogy tovább kéne valaki vigye. És úgy éreztem, hogy képes vagyok rá.
0: Mikor fedezted fel azt magadban, hogy van egy tehetséged, egy hallásod, egy hangod, tehát hogy rátermett is vagy erre, hogy ezt a vonalat végigvigyed?
1: Hát azért hallásom, azt gondolom, hogy a szüleim szerint, az édesapám szerint az már megvolt jókorán. Mondjuk amikor elkezdtem zongorázni, ugye hallottam teljesen azt, amit zongoráz, és visszatudtam énekelni minden egyes hangot, viszont úgy igazán, hogy rájöjjek arra, hogy ez most egy hivatás kell legyen, az csak akkor tudatosult, amikor tényleg egy szaki énektanárhoz elvittek, és meghallgatták a hangomat, és akkor mondták, hogy igen, hát itt van miből kiindulni.
0: Ez
1: De
0: körülbelül
1: azért,
0: mikor volt? Hány éves lehettél?
1: hát ez hetedikes koromban lehetett. Ez hetedikes, olyan 13, 10, 10.
0: 13-14 éves
1: Így van,
0: korban.
1: így van.
0: És akkoriban hogy fogtad te fel ezt az egész útvonalat? Egy teher volt számodra, mert gondolom, hogy kellett gyakoroljál hangszeren is, hanggal is, vagy élvezted csinálni? Vagy mikor hogy? Gyerekként azért lehet, hogy néha a próbák, a sűrű programok, amik kellenek ahhoz, hogy valaki felkészüljön előadni, nem annyira élvezetesek, mint egy akármilyen más tevékenység, amit más gyerekkel közösen elvégezhetsz.
1: Hát az igazság az, amikor ezt a pályát választod, a gyerekkorod egy picit, vagy a gyerek játékok picit háttérbe szorulnak. emlékszem, amikor liceum idő alatt, mivel nagyon sokat kellett visszabepótolni, ugye az osztálytársaim első osztálytól már zeneiskolába jártak, én viszont 9-től kellett azt tudnom, ugye, amit ők annó 8 évig ott beléjük tápláltak és beléjük vágtak. Na hát ez nem volt az én esetemben is így, úgyhogy emiatt volt rettenetesen sok munka elé kellett nézzek, mivel tehát elméletből is, zenetörténetből is, már maga az a kör más volt, mint egy általános liceumban. Ugye tudjuk, általános liceumban elmész reggel 8-kor, és 2-kor, maximum 3-kor hazamész, nálunk viszont nem így volt. Délelőtt voltak a szaki órák, a zongora, a kántó, a kamarazene, a különböző zenei szakosítások, és délután voltak az általános, ugye, ami általános a liceum, úgy az angol, a román, a magyar, a történelem, a földrajz, és így tovább. És emiatt igénybe vette az egész napunkat. És délelőtt, vagy reggel volt még időd esetleg tanulni, vagy azzal foglalkozni, ami aznapra kellett, mert lehetetlen volt egyik napról a másikra felkészülni, tehát minden rettenetesen szorított az idő.
0: Mi vezetett arra, hogy a hangodat használt fel eszközként, és nem egy hangszert?
1: Amikor neki fogtam zongorázni, jöttem rá arra, hogy nagyon vagány ez, hogy egy hangszeren játszál. Valószínű, hogy nagyon, nagyon jó dolog az, hogy még több hangszeren játszál. Én is szerettem volna, viszont rettenetesen időigényes. Ha ez zongorát választotta volna, tudatos voltam abban, és tudatosítottak is ugye a tanárok, hogy azért 5-6 órát naponta ott kéne ülni ahhoz, hogy egy jó zongorista legyél. Ez is egy kicsit megrémített, viszont úgy láttam, hogy az éneklés valahogy egy számomra egy jobb megnyilvánulási forma. Az, hogy elbújok egy hangszer mellett vagy előtt, nem biztos, hogy meg tudom teremteni annyira az emberekkel azt a kapcsolatot, főleg ezt a vizuális, meg az, hogy át tudok adni bizonyos érzelmeket, bizonyos átéléseimet, vagy szomorúságot, vagy vidámságot, vagy bármit. És édesanyám szokta mondani, amikor kicsi voltam, hát te tiszta színésznő vagy. Valószínűleg, hogy ez állt a legközelebb ahhoz, hogy tényleg a színészi beavatottságot is alkalmazzam, gondolom.
0: Hogyha el kellene képzeld az életedet a hangod nélkül, akkor milyen lenne az az életed? Milyen irányt venne az életed?
1: Hát szerintem nagyon monoton, de amúgy ez nem azt jelenti, hogy nem telnek el napok vagy hetek, amikor nem éneklek, vagy Hát énekelni énekelek, mert folyton tanítok, és az már magába ugye éneklés, mert te megmutatod, és valaki kell téged kövessen,
0: Irányítson.
1: igen, persze kövessen, vagy meg irányítod, hogyan szóljon az a hang, hogyan szóljon az a zenei passzus, és a többi. Viszont, hogy ne énekeljek egyáltalán, hogy így megszűnjön, nem tudom. Eléggé beszoktam feszülni akkor, amikor egy kemény hűlés van, és hang nélkül maradok, mert az ugyanaz történik, mivel az a legérzékenyebb pontja ugye a szervezetemnek, és akkor oda is hat, és persze ez valószínűleg, hogy pszichikailag is történik egy ilyen blokkázs, amikor, hát nem tudom, őszintén hang nélkül valószínűleg, hogy nem tudom, egy másik szakmát választanék, vagy választottam volna, viszont nem lennék teljes, úgy érzem.
0: A pályádnak melyek voltak a legkiemelkedőbb szakaszai, vagy melyek állnak a te szívedhez nagyon közel és emlékezetesek?
1: Hát van egy jó pár, de így amit meg szeretnék említeni, ez egy nagyon kedves alkalom volt, amikor sikerült egy teljes CD-t felvennünk, és azt be is mutassuk. Hát voltak például, ami engem mindig nagyon feltöltött, az a tanárommal, tehát azt kell tudni, hogy jelen pillanatban is van mentorom. Ő Bécsben él, egy idős, hát mondhatom annak, hogy igen, egy mester. Már amikor meg valaki meghaladta 70-et ebben a szakmában, akkor már tényleg mester, és főleg ő, ahogy űzte, és ahogy űzi, nevezhetem őt mesternek, Teodor Koresszi. Hát mellette ő szokott néha koncerteket szervezni, és van, amikor engem is meghív. És vele egy élmény. Élmény maga az, hogy mekkora energiát és mekkora erőt tud nyújtani egy olyan ember, aki ezt csinálja egy élete, és úgy látja, hogy ő ebben született, és ebben kell meghalnia. És akkor ez valósággal egy nagy feltöltődés számomra. Akkor ugyanő volt az, aki bátorított abban, hogy merjek nagyobb dolgokat bevállalni. Így volt, most 2 éve októberben voltam Amerikában, tavaly novemberben voltam ismét, volt egy meghívásom. Hát, fantasztikus érzés. Fantasztikus érzés ilyen helyeken fellépni, és érezed azt, hogy ott vagy azon a színpadon, és te uralod a helyzetet, és te tőled függ az, hogy az ember, aki ott van, mit fog érezni, vagy mit nem fog érezni, vagy mennyire feltöltve megy el, vagy mennyire üresen, azért felelősek vagyunk emiatt.
0: És maga ez a része az éneklésnek nem tűnt soha félelmetesnek számodra? Azért legtöbb ember fél kiállni annyi ember elé egy koncerten, ahogy mondtad te is, hogy feleljen a többieknek a jól létéért, még hogyha csak egy néhány órát tart, vagy talán kevesebbet. Nem féltél ettől az érzéstől, hogy ez kialakult idővel benned, megtanultad uralni, vagy egyszerűen a természetednek a része?
1: Hát nem, a természetemnek egy része nem. Folyton dolgozol ezen. Most visszaemlékeztem, pont amikor feltetted ezt a kérdést, hogy nem rémített. Talán első éves voltam az egyetemen, ha jól emlékszem, a Zene Akadémián, és Debrecenben volt a Kölcsei Központban egy magyar találkozó szervezve, adventista magyar találkozó. És emlékszem, hogy a terem maga olyan 3000 férőhelyes volt, és len, és fenn, és mit tudom, mindenhol tele voltak emberekkel, és felkérést kaptam, hogy énekeljek. Hát valószínű, hogy a legnagyobb kihívás volt számomra akkor, ugye, hát azt mondjuk, hogy na hát gyere, felnőtt vagy már, ugye első évesen, de azért hagyjuk meg, hogy főleg zeneterén nagyon tipegő, topogó gyerek vagy, fogalmat sincs. Szerintem meg se, bele se gondoltam a mélységébe, a magasságába. Elvállaltam azért, mert szerettem, vagy akartam, és éreztem azt, hogy na hát itt az ideje, most vagy soha. Ez van, lesz, ami lesz. Igen, hát így visszagondolva, elég merész lépés volt számomról, mert ugye, ha most felkérnél, akkor meggondolnám pontosan, hogy már is elfilozofálnám, hogy jó, oké, rendben, akkor ki lesz a korrepetitor, mit kell felvenni, hogyan kell kiállni, stb. Stb. Tehát akkor most már egy egész történet lenne a háta mögött, de viszont akkor gyerekfejjel. Ezek a dolgok szerintem kifejlődnek egy idő után. Ezt úgy mondják, hogy először felmész, azt se tudod, hogy ki vagy, mi vagy, hogy hívnak. Másodszor már eszedbe jut, hogy hogy hívnak. Szóval. Azt el tudod mondani. Harmadszor még esetleg nem reszked annyira a lábad. Aztán egyszer azt mondod, hát, most már itt vagyok, akkor tegyem a legjobbat. Végül is ez kéne vezessen így általában bármilyen szakmában is lennénk, hogy annyira rombolóak ezek a félsz, a kudarc, a és ha nem vagyok a legjobb, és ha nem vagyok megfelelő, és ha nem fogok tetszeni, és ha nem fogad el, végül is teljesen mindegy. Ez a művészet, az egy relativitás. Az ma ilyen, holnap olyan. Én ma így éneklek, holnap talán másképp. Ma ezt érzed velem kapcsolatosan, lehet holnap azt érzed. Tehát ez egy folytonos változás, és nem jelentheted ki azt, hogy hát most ez nagyon jó volt, vagy most persze neked jó volt, mert lehet neked pont a lelkednek arra volt szüksége. De lehet, hogy a másik azt mondta, hogy ez nekem nem fér bele, vagy nekem túl sok volt, vagy értetetlen. Ez nagyon sok esetben történt ilyen, hogy nem igazán értjük meg, ugye, hogyha valaki más fokon, vagy más stílusban közelít meg, ugye, egy éneket, egy produkciót, távol áll tőlünk. Ó, hát ez nem, de fogalmad nincs, hogy mennyi munka áll annak a háta mögött. Azért mondom, hogy ez egy relativitás. Neked más tetszik, nekem más tetszik.
0: A jelenben mire koncentrálsz? Vannak-e olyan álmok, amiket még el szeretnél élni, vagy célok, amiken dolgozol a jelen pillanatban?
1: Folyton vannak projektek, folyton vannak kihívások, és szeretem is magamat kihívások elé állítani, és szeretek is élni azokkal. Igen, van pár ötletem,

0: merjünk egy művész életéből, vagy egy énekes életéből, akkor hogyan képzeljük el, hogy néz ki például a te életed, mivel szoktál foglalkozni nagy részt az időből, mivel telik el az időt, hogyan osztod be az idődet, mire szoktál készülni, mi az, ami ilyen gyakran történik az életedben, mert az irodai munkát azt mindenki ismeri, viszont egy művészi ágazat biztos, hogy művésztől művészre változik, de érdekes lenne akár erről egy kicsit beszélgetni, és hogy elmond nekünk, hogy hogyan néz ki egy művésznek a mindennapja.
1: Hát először is azt kell tudni, hogy én tanítok. Tehát hangtechnikát, és nagyon sokat dolgozom. Igazán nincs is időm nagyon sokat meggondolni, vagy túlreagálni, vagy túlfontoskodni, hogy most milyen is ez az élet, vagy mit is csinálok, vagy teljesen természetes, normális, ugyanazt tesszük, mint minden más, legalábbis én ugyanazt teszem, mint minden más ember, sőt, tanárom szokta mondani, hogy azért illene minden nap bemelegíteni, vagy pár gyakorlatot elvégezni, mert hogy ő 70 pluszosan is azokat minden nap megteszi. Hát én be kell valljam, hogy én nem teszem meg. Először is nem kimondottan az, hogy nem tartom a fontosságát, hanem valószínűleg amiatt, hogy amúgy is egész nap használom a hangomat. Vagy beszélgetésre, vagy magyarázásra, vagy kivitelezésre, ugye egy bizonyos vokalizist csak meg kell mutassa ahhoz, hogy jól kövessenek, és emiatt úgy gondolom, hogy tényleg itt elég sokat igénybe veszem a hangomat, és akkor nem érzem annak hiányát, hogy jaj, ma nem énekeltem. Amúgy meg nagyon sokszor az történik, hogy hát nem nevezném magamat restnek. De viszont megvan az a biztonság, hogy ó, ezt úgy is megmentem. Ebből úgy is kijövök. És hát nagyon érdekes az a dolog, hogy ritkán történik meg az, amikor tényleg leüljek a zongorához, és ott bütyköljem, és kitalálgassam, és ott rettenetesen sok időt eltöltsek azzal, hogy megtanuljak egy hangvonalat, vagy egy hangsort, vagy egy bizonyos melódiát. Ez általában úgy van, hogy ugye a hála az iskolának, hogy már látjuk, előttünk van a kotta, nem szükséges a hangszer, nem fül után tanulunk, halljuk már a hangokat, leolvassuk a kottát, stb. Leolvassuk, leszolmizáljuk, azonnal rátesszük a szöveget, kb. Ez így működik. És viszont az egyházi zenében azt is be kell látni, hogy egy enyhén könnyebb a helyzet, ugye, mint például ami a klasszikus, vagy az operát illeti, ott másnál tészta van. Hát ott azért az időigényes, amikor egy koncertet, vagy egy fontosabb előadást készítünk, bizony oda kell már próba is, és le is kell ülni, és el is kell, hát izzadni kell érte. Viszont az egész mindennapi rituál, az élet, az ugyanúgy szól, mint bárki másnak. Felkelünk, sportolunk. Igen, szerintem ez még egy alapelv, amit én úgy látok, hogy egy nagyon fontos része az életnek, főleg én a művész életben így látom. Nagyon fontos az, hogy egészséges tüdővel rendelkezél, szervezettel, a vitaminjaid, vagy az, ami feltölt téged. Én nem túlzom el. Tehát nincs olyan, hogy új, nyers tojás ivás, vagy ilyen, vagy...
0: Léteznek ilyen trükkök is,
1: igen,
0: amiket alkalmaznak?
1: Igen, igen, van, aki igen, igen. Hogyha nem történik az, hogy tényleg egy kemény hűlés, vagy egy nát, vagy egy lebetegedés, akkor annak a hangnak szólnia kell, mert az elő van készítve, mert az dolgozva volt vele, mert azt elindították, ugye, egy olyan útra, ahol nincs visszaút, és ott annak szólnia kell. Ez nem,

0: Ez pont olyan, mint egy hangszer, ha tökéletes állapotban, oké, fenntartod, törölgeted meg, tisztítgatod, ez egyértelmű. Tehát nálunk is a hidratálás, a vízivása nagyon fontos, egy teja, meleg, hideg, attól függ ki, hogy figyel oda rá. Nekem ilyen problémám nincs. Én megiszom nyugodtan a hideg vizet, semmi gond nem lesz. De ez is szerintem ránevelés. Volt ez nekem is, hogy liceumban tanárom az úgy gondolta, hogy sportolni nem kell, mert hideg a levegő, reggel szaladni, szó se róla. Akkor túl elfáradsz, energiaveszteség, és akkor eljössz órára, és nem vagy elég jó. Mogyorod, dió, stb. Csokoládé, ilyesmiket nem étkezünk, s nem eszünk, mert hogy elakassza meg, nem tudom, butítja, vagy mit tudom én, mit csinál. Én magam sem, és a diákaimat sem, nem, a próbálom nem nevelni ennyire túlzottan, túlzásokba esve. Tehát, hogyha megvan a tehetséged, ha megvan a hangod, ha megvan a füled, akkor dolgozz, és munkával meg bármit el tudsz érni. Persze, bizonyos körökben. És ezt próbálom megmagyarázni, mert senki az életed során nem fogja azt megkérdezni, hogy figyelj, Tünde, ma van kedved énekelni, ma teljesen jól vagy. Ma nem hűltél meg? És ezt próbálom magyarázni a diákoknak is, hogy nem csak kellemes és szuper a helyzetekben és meghitt állapotokban kérik fel a szolgálatodat, vagy versenyre járnak a gyerekek. Nem kérdezi meg senki, hogy ma jól keltél fel? Jól tudtál pihenni? Vagy az ide vezető útad az kényelmes volt? Érzed, hogy fel vagy készülve a versenyre? Nem kérdezi meg ezt senki. Magamból kiindulva volt egy olyan helyzet, amikor ha jól emlékszem, egy csoporttal voltunk, egy bizonyos koncertünk volt, igen, és hát ez olyan 3 órakor történhetett, amikor olyan szombat volt, és olyan 3-4 körül történhetett, amikor meghalt a nagytatám. Nem mondott nekem senki semmit azért, hogy járjon le. És miután leénekeltük, ami meg volt beszélve, akkor hozzám jöttek, és azt mondták, hogy miután én úgy éreztem, hogy na most már hú, na szuszonhatok, akkor azt mondták, hát nem, most haza kell menni. Hát nem kérdezi meg senki azt, hogy most milyen állapottal állsz fel, teljesen jól vagy. És sőt, ott van a titka, az az igazi hivatás, elhívás, elkötelezettség, amikor te nem érzed rajtam azt, hogy ma föld alól keltem fel, vagy az éjjel semmit nem aludtam, vagy a gondolatok annyira összezavartak, hogy nem is vagyok magamnál, hanem tudok fókuszálni, és előveszem, és oda teszem, és leénekelem A-tól Z-ig, és utána megyek, és kisírod magam, vagy bármi más, de te ott vagy, és megteszed azt, amit elvárnak tőled. Mert senki, amikor azt mondja, hogy ugye most nem tudom, vagyunk egy bizonyos hónapban, azt mondjuk decemberben, a karácsonyi koncerten elvállalod a szolgálatot, igen, de nem tudhatod, hogy lehet, hogy pont 39 fokos lázad van, és történt már ilyen. És voltak rá helyzetek, amikor rettenetesen lerekedve, és lázzal énekeltem, de énekeltem, és ott voltam, és megcsináltam. Mert nem helyzettől, és nem kedvtől függ ez. Persze vannak olyanok, amik, de az tehát azt kell mondjam, hogy hála Istennek az én életemben nem volt olyan, amikor tényleg el kellett volna, hogy ott kellett volna lenni valahol, és nagyon fontos lett volna, és nem tudtam volna elmenni. Olyan volt, hogy fejre volt állva minden, és felálltam, de nem kell azt, te tudjad, vagy nem kell tudja a hallgatóság, nem kell átadni ezeket. Szokták mondani, ugye, hogy legalábbis talán, hogy nem baj, hogyha leszakad a plafon is, nem baj, ha összedől minden, te megteszed, ugye, amit meg kell tenni, azt utána majd kisírod, majd örülsz, majd pátyolgatod a sebeidet. Úgyhogy kb. Ennyi a
1: Hát
0: dióhéjban.
1: Ez egy nagyon jó dolog, amit itt most elmondtál, mert egy olyan érzelemfűtött világban élünk, ahol mindig könnyebb az érzelmek után hajolni, és nem így rációval gondolkodni, és
0: Vagy az
1: inkább
0: első dolog a
1: igen.
0: lemondás.
1: Igen.
0: Tehát amit például, amit én ajánlok, és amit amire bátorítom a fiatal generációt, az az, hogy dolgozzanak egy picit az ambíción, azon, hogy azon, ha kiteszel és kitűzöl magadnak egy célt, vagy kitűzöl magadnak bármit, érd el. Ma lehet csak egy lépést teszel, de holnap megteszed lehet egy és felet. Vagy jön a már, vagy nem tudom, de annyira azt látom, hogy olyan hamar feladunk mindent. Én is rettenetesen sokszor volt az, amikor azt mondtam, hogy á, nem, túl sok a kritika, ó, nem, ezt nem éri meg, ó, és minek? Ó, de minek? Hát pénzt se kapok rá.
1: És mi tartott mégis ezen az úton? Nem mondtál le.
0: Hazamentem, aztán ugye jött a telefonhívás egyik másik, sokszor édesanyám volt az, aki azt mondta, hogy ó, Tünde, ne is foglalkozzál ezzel. Tudod azt, hogy az emberek nagy a rosszaság, a sátán befolyása, ugye ehhez vagyunk szokva. Nem megy, nem működik valami, ó, semmi baj, kicseréljük, lemondunk. Hát annyi minden más van, ami az neki tudsz fogni. Hát nem, hát lehetsz asszisztensnő is. Igen, csak ha nem szeretem. Jaj, hát de lehetsz mérnök. Igen, de ha nem szeretem. Vagy nem érzem azt, nem áll a szívemhez. Jó, rendben, valószínűleg, hogy meg lehet szokni azt is, hogy naponta bejárok az irodába, vagy nem, vagy ahova, vagy a kórházba, vagy bármi. De viszont, ha nem érzed azt magadévá, szerintem nem jön szívből, nem teszed, és az emberek is érzik azt.
1: Látják.
0: Persze, az már egy munka. Azt nevezem én munkának.
1: Mint erőfeszítéssel
0: Így
1: teszel
0: van,
1: meg.
0: megkapod a kis fizetésedet, és hazamész, és azt gondolod, hogy boldog vagy. Közben abszolút nem. Ha nem azt akarom mondani, hogy itt teljesen boldog vagy, mert nem. Mert itt is rettenetesen sok érzelmeket
1: És
0: élünk meg, és
1: kihívásokat.
0: kihívások, és ahogy, amint elmondtam, ugye mindenki máshogy gondolja, és mindenki máshogy szereti, és mindenki máshogy képzeli el, csak éppen nem úgy, ahogy te képzeled. Viszont nagyon jó az, hogy például amikor egy elhívásod van, vagy egy meghívásod van, picit tudakolj a mi történik ott, milyen emberek társasága van, mi az igény, milyen stílus, és akkor azonnal persze. Ez idővel születik meg, mert ugye hiába mondod egy első évesnek, egy másodévesnek, hogy hát kérlek, énekelj most ezt vagy azt, mert valószínűleg, hogy még túl korai, hogy most tőle ilyeneket kérjél. Ezért mondtad, hogy rá kell nőni, vagy bele kell nőni. Igen, bele kell nőni. Ez egy folyamat. Ez egy borzasztó hosszú folyamat, amit én magam sem gondoltam, hogy tényleg ennyire hosszú, és tényleg ennyire minden időszaknak megjön az a maga érzése.
1: Tanulsága.
0: Igen, és úgy eléred, és így teljesen lazán, hogyha erőltetni próbáljuk a dolgokat, mert hogy próbáltam én, hogy érettebb legyek, mint amennyire kéne. És volt ilyen helyzet, pont a tanárommal volt, hogy nagyon-nagyon-nagyon insisztáltam, hogy de én azt az áriát én meg akarom tanulni. És értse meg, hogy én képes vagyok rá 30-an is. Nem kell itt megvárni a nem tudom mennyi évet, mert hogy én meg tudom csinálni, de csak tehát ez egy ilyen butasága, egy gyermeki butasága, mert ő tudta már, mert ő ezt már végig taposta ezt az utat. És ő hagyta, jól van Tünde, gyere próbáljuk meg. És annyira értékelem azt, És én magamnak is sokszor mondom, jönnek sokszor diákaim is olyanokat, tehát csak azért, hogy megmutassa, csak hogy megmutassa, hogy nekem, hogy a szülőnek, hogy a nem tudom kinek, a zsűrinek, a, hogy képes vagyok rá. És mondtam neki, hogy vigyázz, mert ilyenkor buksz a legeslegnagyobbat. Tehát addig, hogy húzzuk a húzzuk a saját magunk a limitjeit, addig a
1: határokat.
0: határokat, köszönöm szépen, a határokat, azzal nincs semmi baj, de mikor már előre jutsz, és ártasz először saját magadnak, ugye te magadat járatod le, utána pedig a mentorodat, meg a családodat, vagy a stb. De azért mondom, hogy voltak nekem is ilyen fellobbanásaim, hogy de ezt meg tudom csinálni. És észrevettem, és rájöttem arra, hogy nem, mindennek megvan a maga ideje.
1: És ez egy folyamat.
0: És ez egy folyamat, amihez eljutsz, vagy nem.
1: Van két kérdésem, amit röviden kérlek, hogy válaszolj rájuk, mert említetted többször a diákjaidat. Kik a diákjaid? Gyerekek, kamasz, korosztályúak, vagy fiatal felnőttek? Vagy
0: nagyon,
1: az összes kategória?
0: Nagyon vegyes.
1: Nagyon vegyes.
0: Nagyon vegyes.
1: És még van egy kérdésem, abból, amit az előzőekből mondtál. Lehet valaki annyira tehetséges, hogy gyakorlat nélkül, tehát hogy nem kezdi el ezt az életpályát, hogy énekessé váljon, viszont a hangja annyira jó legyen, hogy csak így egyik napról a másikra, vagy kevés felkészültséggel sikert érjen el. Létezik ilyen, vagy ez kis arányban fordul elő, tehát hogy nagyjából legtöbb énekes végigjárja az utat ahhoz, hogy eljusson oda?
0: Nincs kizárva, hogy ne létezne, viszont hát így gondolkozok, igen, az ismerős és a kollégai, meg a baráti körre gondolok, mármint szakmai. Igen, vannak olyanok, akik énekelnek, és tényleg elég profin, és nincs zeneiskola, vagy akadémia a hátuk mögött, hanem egyszerűen érzés, nem is tudom mi, önvizsgálat, hát saját magukat tették ugye erre az útra, azt kell mondjam. Viszont valószínű, hogy abban a helyzetben te azt véled, vagy úgy látod, hogy ez a legjobb dolog, mert hogy lehet, hogy elvégeztek egy bármilyen másik iskolát, és ott voltak, és teljesítettek teljes mértékben, vagy nagyon jó matematikusok például, ami én nem vagyok, vagy nagyon jó fizikusok, ami újra én nem vagyok, mert nálunk nem az volt az alap, nálunk nem az volt az előtérben. De nincs kizárva, hogy de azért eléggé kevés. Viszont maradjunk annál, hogy nagyon fontos a fegyelem.
1: Ha már említetted, akkor lenne egy ilyen rész a mai interjúban, amiben felteszek két opciót neked, és választasz a kettő közül, anélkül, hogy megmagyarázd, hanem csak válasszál közülük, és a fegyelem azt hiszem pont egyike közülük. De kezdem az elsővel, tehetség vagy munka, ez itt már érintettük, úgyhogy lehet, hogy van egy magyarázat rá. Melyiket választanád a kettő közül?
0: Tehetséges is legyen, de dolgozzon is.
1: De dolgozzon. Hang vagy technika?
0: Mindenképp kell hang, de azt művelni kell, és nagyon aláírom, hogy technikát, aki tényleg oda fel akar állni, és akarja profin csinálni az egészet, legyen technika.
1: És akkor itt jön a fegyelem a témánkba, szenvedély vagy fegyelem?
0: Ahhoz, hogy énekelj, mindenképp kell legyen szenvedély, viszont az alap, az én tapasztalatomból az, nekem az jött le, hogy nagyon, és nagyon fontos az, amit tényleg megtanítanak, és ugye ezen az úton végig az úton végig megtanulod, hogy mit jelent az, hogy fegyelmezett lenni, mit jelent az, hogy ritmusban legyél, mit jelent az, hogy tehát nincsenek nagyobb, kisebb áthágások. Szerintem legyen szenvedély is, mindenképp, de fegyelem az létfontosságú.
1: Számodra melyik ad több energiát, vagy melyik áll közelebb, a színpad, vagy a tanterem? Vagy mindkettő, de itt az lenne az érdekes, hogy válaszál egyet a kettő között.
0: Hát az igazi feltöltődés, és az ideál, az a színpad. Az a színpad, igen.
1: Bátorság vagy felkészültség? Itt inkább azt hiszem, az a két kérdés van, hogy mersz-e színpadon rugalmas is lenni, vagy fel vagy készülve, és minden a helyén van.
0: Mersz.
1: Mersz.
0: Mersz, igen. Rettenetes sok bátorság kell, amúgy is. Én úgy gondolom, főleg az első években. De hát azért a felkészültséget se zárjuk ki. Sokkal nyugodtabb vagy.
1: Hogyha erre az utolsó előtti kérdésre kellene röviden válaszolni, akkor mit válaszolnál? Mit tanított meg neked az éneklés maga az életről? Van egy élettanulság, amit csak ezen a pályán szedtél fel, és ennek a pályának köszönheted?
0: Nem tudom, hogyha ez ha pont innen ered ez a dolog, vagy a személyiségem ilyen, de próbálom úgy megfogalmazni, hogy elég érthető legyen, és hogy kijöjjön a jelentősége. Valahogy megtanított kitartónak lenni. Azon sok vihar ellenére, ami volt, és amivel jár. És nem minden nap dicsértek, sőt. Nem minden nap hozták a piros szönnyeget, sőt. Nem minden nap simogattak. Hát olyan periódus is volt, például a liceum alatt, amikor sírva jöttem ki 2 éven keresztül az énektanáromtól. Valószínűleg, hogy nem teljesítettem ezt. Egyetértek, viszont éreztem azt, hogy ez mintha nem rám szabták volna, ez nem nekem való, vagyis legalábbis lehet azt éreztették velem. És ilyen szemszögből tekintve nagyon fontos az, hogy milyen hatással vagy a diákodra, a melletted levőre, azzal, akivel énekelsz együtt, a karmesterre, a zongoristára, mert meg kell értsük azt, hogy ez a pálya az, amikor így együtt öleljük meg egymást. Tehát itt nem ostorozzuk, vagy nem állunk, és lássam, hogy te vagy a jobb, vagy én vagyok a jobb, nem. Itt akkora mértékben, annyi mértékben kell jól legyen a zongorista is, mint te is, mint a másik, és így tovább. És ezt próbálom a diákjaimba is nevelni, hogy azon kívül, hogy van benned egy félelemérzet, hogy nehogy így, vagy nehogy úgy. Szerintem, hogyha van akaratod, kitartásod, bármit elérhetsz. És bármilyen téren megállja a helyét, igen. Mert sehol, semmilyen szakmában nem kapunk csak dicséreteket. Sehol, semmilyen szakmában nem fogják neked első perctől azt mondani, hogy jaj, hát szuper, kitűnő vagy, te vagy a legvagányabb, te vagy a legjobb. És nem is kell, akkor azt jelenti, hogy valamit nagyon rosszul csinálsz, valami nagyon jó, rossz helyen vagy, és azt jelenti, hogy tehát valószínűleg, hogy bolondnak vesznek, vagy nem teljesen a normális kategóriának. Mert a normális kategóriájú ember leesik, téved, elbukik, és akkor aztán majd jön akkor, amikor felülsz, amikor felemelkedsz, amikor mosolyogsz. Igen, ezen át kell menni, ezt végig kell csinálni.
1: Nagyon örülök ennek az utolsó gondolatnak, amit megosztottál velünk, és hogy a te életpályádon és élettörténeten keresztül megtanulhatunk mi is fontos dolgokat az életről, és arról, hogy hogyan küzdjünk meg a nehézségekkel, a kihívásokkal, beletekinthettünk egy énekes világába, és életébe, és életpályájába, és köszönöm neked ezt, hogy segítettél ebben.
0: Én is köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk, és remélhetőleg hasznos voltam a hallgatóság számára és számotokra.
1: Mindenképpen is köszönjük szépen, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm nagyon szépen.
1: Köszönöm önöknek is a megtisztelő figyelmüket, hogy végigkövették a mai adást. Ma azt fedezhették fel, hogy mi áll egy hang mögött, és vendégem Petrovics Tünde, mezzoszoprán énekesnő segített belelátni a hang mögé, és megérteni, hogy mit igényel egy ilyen világ, hogyan juthat valaki, milyen folyamatok által juthat valaki ilyen világba bele, és hogy nem is annyira távoli a mi átlagos életünktől, hiszen ők is emberek, és ők is éreznek, és ők is ugyanazokat a dolgokat érzik át, és tapasztalják meg, mint mindenki más. Hálás vagyok önöknek, hogy végigkövették az adást, remélem, hogy a tanulságokat levonva tanulhatunk mi is az életről, és arról, hogy hogyan kezeljük bizonyos helyzetekben. És amennyiben tetszett a mai adás, és a vendég meghívottam, a tematika, én szeretettel visszahívom önöket, és visszavárom önöket, hiszen lesznek még hasonlóak. Mindaddig minden jót, és Isten áldását kívánom a mindenki számára. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsért!

Negyedik Zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid Zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozást.

0: Itt a Reménység Hangja Rádió. Adásainkat naponta 16 és 17 óra között, valamint este 22 és 23 óra között hallgathatják a 88,3 MHz-es frekvencián.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! A következő 60 percben bibliai ABC sorozatunkat hallgathatják meg. Előadó Faragó József lelkész.

Egy néhány gondolat erejéig szeretnék visszaemlékezni arra, amiről tanultunk a Szentírásból. Ugye tanulmányoztuk Jézus Krisztus imájából, a mi atyánkból a második kérelmet, amelynek az volt a, hogy is hangzik a második kérelem? Jöjjön el a te országod. Mit is tanultunk, hogy hány országról beszél nekünk a Szentírásban Jézus Krisztus? Kettőről. És melyik az a két ország? Az egyik a kegyelem ország, kegyelmi országa, a másik pedig a dicsőséges országa. A kegyelmi országát Jézus Krisztus hol akarja felállítani? Tehát hol akarja felállítani Jézus Krisztus a kegyelmi országát? Bennünk, a szívünkben, és ha mi együttműködve, szeretett kapcsolatban élünk Jézus Krisztussal a földi életünk idején, és felállítja bennünk, a mi szívünkben Jézus Krisztus a kegyelmi országát, akkor leszünk az ő dicső országának örökösei, amikor majd nem sokára eljön. Azonban, ha mi nem működünk együtt Jézus Krisztussal, és nem engedjük meg neki azt, hogy felállítsa a kegyelmi országát a szívünkben, akkor is lehetünk Isten országának örökösei? Nem. A mai témakör, vagyis a következő kérelem a mi atyánkban az új élet alapja, azonban nézzük a magát a kérelmet, hogy legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Azonban mielőtt annak a kérelemnek, tehát a harmadik kérelemnek a tanulmányozásába kezdünk, szeretném egy néhány gondolat elejéig visszaidézni az első és a második kérelmet. Hogyan talált visszhangra az ember szívében, hogyan talált visszhangra a mi szívünkben az, hogy szenteltessék meg a te neved? Merem remélni, hogy bennünk felébredt a vágy, hogy mi Jézus Krisztussal együttműködve, hátralevő életünkben egy életcélunk van, és egyet kérhetünk Jézus Krisztustól naponta, és kérünk is tőle, az pedig az, hogy drága jó Istenem, segíts meg nekem, én szeretlek téged, hogy én megszenteljelek téged a földi életemben, engedelmes, téged szerető élettel, hogy cselekedjem a te akaratodat. Utána a kegyelem és a dicső országa, amiről az előbb említést tettünk, és a harmadik kérelem, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ezért nézzük, elemezzük magát a kérelmet először, és utána más bibliai igék segítségével törekedni fogunk megvilágítani magát ezt a kérelmet. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy legyen meg a te akaratod, amint a mennyben megvan, ugye, úgy a földön is. Hát az első nagy kérdés a harmadik kérelemmel kapcsolatban, kik azok, akik fenn a mennyben cselekszik az Isten akaratát? Az angyalok és az el nem bukott bolygók lakói, akik hűségesek maradtak a mindenható teremtő Istenhez. Ám azonban a kérelemben az áll, hogy Istenem, mindannyiszor, amikor a mi atyánknak ezt a kérelmét elmondjuk, akkor lényegében ezt mondjuk el. Istenem, ahogy a mennyei angyalok és a más bolygók lakói cselekszik a te akaratodat fenn a mennyben, úgy ki az, aki kész cselekedni az Isten akaratát itt a földön? Mert az angyalok a mennyben teljesítik Isten akaratát, de itt azt mondja Jézus Krisztus, hogy ahogy a mennyben az angyalok cselekszik a te akaratodat, úgy a földön is legyen meg a te akaratod. De ezen a földön ki fogja cselekedni az Isten akaratát? Ki? Az angyalok? Más bolygók lakói? Kedveseim, maga az imádkozó, aki imádkozza a mi atyánkot, azt mondja el Istennek, hogy Istenem, ahogy a te angyalaid fenn a mennyben teljesítik a te akaratodat, kérlek téged, segíts meg nekem, hogy én is ezen a földön cselekedjem a te akaratodat. Ezért hangsúlyozzuk, mióta megkezdtük tanulmányozni a mi atyánkot, hogy a mi atyánkot nem csak imádkozni kell.
a mi atyánk szerint élni kell. És látjuk, hogy ebből a kérdésből is ugyanez senki. Tökéletesen ez. Tehát Jézus Krisztus, amikor ezt kimondja, akkor arra tanít bennünket, hogy mi, amikor imádkozzuk, akkor mi egy bizonyos értelemben kérelemmel is fordulunk hozzá, hogy Istenem, segíts meg cselekedni a te akaratodat itt a földön nekem, ugyanúgy, ahogy a te angyalait cselekszik a te akarat fenn a mennyben, de ugyanakkor ígéretet is teszek az Istennek, hogy Istenem, ahogy a te angyalait cselekszik fenn a mennyben a te akaratodat, én is ígérem neked, hogy én is ezen a földön cselekedni akarom a te akaratodat. Kedveseim, szoktunk mi erre gondolni? Én úgy gondolom, hogy nagyon kevés keresztény ember gondol rá. De ma azért tanulmányozzuk, hogy érezzük meg a mi atyánknak a komolyságát, a főmondani valóját, és hogy a számunkra ezentúl ne csak a szánkkal mondjuk ki, hanem a mi életünkben legyen látható az, amit szánkkal kimondtunk. Az első három kérelem bizonyos értelemben egyben tartozik. Eddig nem is említettük a mi atyánknak a vázlatát. Hány testi kérelem van a mi atyánkban, és hány lelki kérelem? Gondolkodjának el! Nagyon precíz pontossággal meg tudjuk állapítani magából a mi atyánkból. Azonban nézzük meg az első három kérelemnek az összefüggését. Az első, idéztük a Szentírásból, Péter apostol leveléből, hogy a jó élet, az Istent megdicsőítő élet, a Krisztusban való jó életetek, így hangzik szó szerint a Szentírásban, tehát az a jó élet Krisztusban annyit jelent, hogy mi összhangban élünk Isten akaratával, amiről majd fogunk tanulmányozni. A második kérelem arról beszél, ha várom Isten országát, akkor készülök is a vele való találkozásra. Mert például van rokonunk Amerikában, vagy gyerekek kindolgoznak Németországba is, hazatelefonálnak, hogy kedves édesanyám, jövő héten szerdán érkezünk, ez pedig valahol szombat este van. És akkor mit csinál az édesanya? Jaj, de boldog vagyok, hogy jön haza a lányom, meg a vejem, meg jönnek az unokák, de milyen boldog leszek, és egészen szerdáig még meg nem érkezik, én érkeznek a gyerekek, csak karbatöt kézzel ül és örvendezik. Ugye így szoktak az édesanyák várni a gyereküket. Hanem tűvé teszik a házat, sütnek, főznek, takarítanak, mindent, hogy mire a gyerekek hazaérnek, a rég nem látott drága gyerekeim, akkor minden ragyogjon, minden a legjobb ételek legyenek, tehát készülnek. Így van. Hát, hogyha mi mondjuk, hogy jöjjön el a te országod, akkor mi mit teszünk lényegében? Csak mondjuk, vagy pedig készülünk is a vele való találkozásra. Tehát Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelére. És a harmadik, életem célja cselekedni az Isten akaratát a földön. Hadd mondjam el, a vázlatát a mi atyánknak. Van három kérelem az elején, és utána van még három kérelem a másik felében. Ha mi, akik kérjük a mi atyánkban ezt a három dolgot, lényegében egy ígéretet is teszünk, hogy Istenem, én meg akarom szentelni a te nevedet, én készülni akarok a te országod számára, és én cselekedni akarom a te akaratodat, ha mi ezt a három feltételt teljesítjük, akkor a három utóbbi kérelem, amely a mi atyánkban található, kérelmet, amely a mi atyánkban található, Isten is betölti felettünk. Ennek a fordítottját is szeretném elmondani, és az ellenkezőjét. Ha mi ezt a három feltételt nem teljesítjük, tehát nem szenteljük meg az Isten nevét, nem készülünk a vele való találkozásra, nem cselekedjük az Isten akaratát itt a földön, akkor az utóbbi három kérelmet Isten nem fogja betölteni rajtunk. Márpedig nagyon elgondolkodható az, hogy mennybe juthat-e az az ember, aki a mi atyánk három kérelmét nem teljesíti. Igen vagy nem? Szó sincs róla. Ezért, kedveseim, vaj, ha a Szentlélek Isten segítene mindannyiunkat abban, hogy mi komolyan vegyük a mi atyánknak a tartalmát, és éljünk úgy, ahogy a Szentírásban Isten mondja. De most, mi az Isten akarata a Biblia szerint? Tehát először talán így tenném fel a kérdést, hogy hol található az Isten akarata?
Hol találhatjuk meg? Honnan tudjuk meg, hogy az Isten akarata? Mi az Isten akarata? Honnan tudjuk megállapítani magunknak azt, hogy mi cselekedjük-e az Isten akaratát, vagy pedig egyházi rendelések szerint élünk? Honnan tudjuk meg? Egyszerűen a Szentírás szava, Szentírásból, ha mi olvassuk a Szentírást, akkor mi magunk megállapíthatjuk azt, hogy mi teljesítsük-e, cselekesszük-e az Isten akaratát, vagy pedig nem. Úgy élünk-e, hogy Isten a Szentírásban meghagyta, vagy pedig egyszerűen mi vallásos emberek vagyunk, de egyházi rendeleteket tartunk be. Tehát először is mi az Isten akarata a Biblia szerint? Ezt kell tisztáznunk, majd a következő, hogyan nem lehet követni az Isten akaratát. Lényegében az egész Biblia tanulmányozásunk ebből áll, látni fogjuk, hogy mi az Isten akarata, tehát a Biblia szerint, nem az egyházak tanítása szerint, mert kérem, ahány egyház van, annyiféle tanítás van az Isten akaratáról. Márpedig Istennek csak egyféle akarata van, és az egyféle akarat pedig kifejezetten csak a Bibliában található meg. Tehát ez az egyik gondolatkör, ami bennünket különösen érdekel, és a másik pedig az, hogyan nem lehet követni az Isten akaratát. Sőt, hogyan nem lehet megtudni az Isten akaratát. Mert vannak emberek, akik nem ott keresik az Isten akaratát, ahol van, és nem úgy keresik, ahogy az Isten a Szentírásban számunkra meghagyta. Hogyan valósulhat meg az Isten akarata valamennyiük életében? Ez a három kérdés képezi, vagyis alkotja a mi tanulmányunkat. Mi az Isten akarata a Biblia szerint? Hogyan nem lehet megtudni az Isten akaratát? És hogyan valósulhat meg az Isten akarata az ember életében? Tehát ugye első kérdés, amit tisztáznunk kell, mi az Isten akarata? Tessalonika első levelében, Tessalonika első levél 4 rész 3. versében egyszerűen ezt mondja el Isten szava, mert ez az Isten mije? Akarata a ti szenté létetek. Melyik a mi atyának az első kérelme? Szenteltessék meg a te neved. Hogyan tudjuk mi megszentelni az Isten nevét? Mi az Isten akarata? A ti szenté létetek. Hát ennél a szónál azért szeretnék időzni. Sajnos évszázadok során hatalmas devalvációt élt meg ez a szó a kereszténységben, hogy szent. Általában egy-egy bizonyos vallásos szemét az emberek, pontosabban az egyház vezetői, avatnak szenté, mikor? Haláluk után. A Biblia szerint pedig egészen más. Isten azt mondja, hogy ez az Isten akarata, hogy ti szentek legyetek. Nem azt, hogy valaki bennünket szenté avasson a halálunk után, hanem ebben az életben legyünk szentek. De mit is jelent ez a szent szó? Ha kezünkbe veszünk egy képet, és azon egy bizonyos bájos személy van rajta, és még a feje körül ott van a glória, az oreol, akkor mit mondunk, hogy az milyen kép? Hát mit teszi azt a képet szenté? Azt, hogy oda van egy kör rajzolva? Általában a köztudatban ez él. A Biblia szerint a szent szónak egész más a jelentése. És azért időzök ennél az egy szónál, mert kedveseim, szeretném, hogyha semmi nem marad meg a mai témakörünkből, de ez az egy dolog maradjon meg szívünkben. És mi az? A Biblia szerint a szent szó annyit jelent, hogy én ezt a képet elkülönítettem valaki számára. Például a gyerekemnek akarom adni ezt a nagyon szép bibliai jelzőt egy bibliai szöveggel. És amikor jön, akkor azt mondom neki, hogy fiam, ezt a jelzőt neked szenteltem. Szoktuk ezt mondani? Mit jelent az, hogy neked szenteltem? Már régen elvitte volna valaki más, vagy többen is szerették volna ezt elvinni, de én ezt félretettem, elkülönítettem számodra. Ugye? Ezt a Biblia jelzőt neked szenteltem. Tehát a Biblia szerint, amikor Isten szava ezt mondja, hogy mert ez az Isten akarata, a ti szenté létetek, az azt jelenti, hogy mi szenteljük magunkat oda, különüljünk el a bűntől, a rossztól, a csúnya szavaktól, az áprehendálástól, a mindentől, ami egyszerűen nem tartozik egy keresztény életéhez, és mi
Elszenteljük magunkat oda a mindenható Istennek. Határozzuk el a mi tudatunkban azt, hogy éljünk az Isten örök szava szerint. Majd utána a zsidókhoz itt levél 10.36-ban ezt olvastuk, az Isten akaratát cselekedvén elnyerjétek az ígéretet. Kedveseim, tessék csak megfigyelni, miről van itt szó. Minden ember, aki vallásos, elnyeri az Isten ígéretét? Nem. Hát akkor mi áll első helyen? Tehát az Isten akaratát, ha cselekedjük, akkor elnyerjük az ígéretet. De hogyha ennek az ellenkezője van, hogy én tudom, hogy mi az Isten akarata a Biblia szerint, de én nem vagyok hajlandó azt cselekedni, akkor is elnyerem az ígéretet? Tudjuk-e elhatározni azt magunkban, hogy Istenem, ha ez te ennyire halál komolyan tárod elénk a Szentírásban, akkor arra kérlek, hogy segíts nekem meghozni azt a határozatot, hogy márpedig én mától kezdve a te akaratodat cselekedjem. Úgy, ahogy te meghagytad a Szentírásban. 1 Péter 4.2-ben többé ne emberi vágyak, hanem az Isten akarata szerint éljetek le testi életetek hátra levő idejét. Tehát az az ember, aki megszívleli Istennek ezt a célkitűzését, hogy mi szenté legyünk, elmondtuk, hogy mit jelent a szent szó, és ezért készek vagyunk cselekedni az Isten akaratát, akkor egyszerűen Isten azt mondja el számunkra, többé ne emberi vágyak, hanem Isten akarata szerint éljetek. Mikor? Éljétek le testi életetek hátralevő idejét. Kedveseim, készek vagyunk-e mi megszívlelni Istennek ezt a felhívását? Mert elmondhatjuk egy-egy előadás végén, hogy ez nagyon szép volt, vagy nem volt olyan szép, és elmehetünk haza. De a Biblia tanulmányzásnak nem az a célja, hogy mi elmondjuk, hogy szép vagy nem szép, hanem hogy az Isten üzenetét, amelyet Isten meghagyott a Szentírásban, azt megszívleljük, magunkévá tesszük, vagy nem. Ezen dől el mindannyiunknak az örök élete, vagy örök kárhozata. Az ember rendszerint mást akar, mint Isten, és itt kezdődnek a gondok. Tudom én, hogy mi az Isten akarata, nagy részünk tudja azt, hogy mi van megírva a Bibliában, csak az a kérdés, hogy mi akarjuk-e azt, amit Isten akar, hogy mi készek vagyunk-e cselekedni az ő akaratát. Saját akaratunkkal kell megküzdenünk. Ez egy óriási valami, és szeretnék itt nagyon sok elmondani, ami az akaratot illeti. Isten akaratának megismerésére van legelőször szükségünk. Jézus Krisztus ezt mondta, János Evangélium 7. része írt, jegyezte fel. Felele nékik Jézus is mondta, ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti-e tudományról, vajon Istentől van-e, vagy én magamtól szólok. Tehát mit mond Jézus Krisztus? Ha valaki cselekedni akarja, ha valaki elhatározza magában, miután megértette a Szentírásból az Isten akaratát, akkor egyszerűen azt mondja, hogy én nem csak tudni akarom az Isten akaratát, hanem cselekedni akarom az ő akaratát, és azt megismerheti a Szentírásból mind jobban és mind tökéletesebben. Hol található tehát akkor az Isten akarata? Az első kérdésre szeretnénk most egymondatos választ adni. A 10 parancsolatban és az egész Szentírásban. Tehát az első helyen áll az Isten akarata kifejezése a 10 parancsolatban. Ezért azt jelenti, hogy ha mi a menny országának örökösei akarunk lenni, akkor az Isten 10 parancsolata szerint kell élnünk, de nem úgy, ahogy az egyház a katekizmusában található, hanem úgy, ahogy a Bibliában, mert tudjuk azt, hogy a kettő között különbség van. Olvassuk el a Bibliából a 10 parancsolatot, és kérdezzük meg magunktól, hogy úgy élünk-e, vagy pedig nem. Isten így teremtette az embert, hogy az akarat az értelem alá legyen helyezve. Mivel láttuk, hogy mi az Isten akarata, láttuk, hogy hol található meg az Isten akarata, ezért most az akarattal szeretnénk foglalkozni, mert kedveseim, nekünk mindennel könnyebb megküzdeni, de az akaratunkkal legnehezebb. Van egy jó mondás. Könnyebb tanácsot adni, mint kalácsot, igaz? De megfigyeltünk-e valamit? Amikor eljön valaki hozzánk, és mi elmondjuk, ellátjuk őket jó tanácsokkal.
De vajon mi is cselekedjük mindazokat a jó tanácsokat, amivel ellátjuk a másik embert? Én nem tudom. De nekünk az akaratunkkal van a legnagyobb probléma. Mert hadd tegyem fel a kérdést, hogy ezt úgy közösen együtt beszéljük meg. Ki a mi legnagyobb ellenségünk? Ahol csak felteszem a kérdést, mindenhol azt a választ kapom, hogy a sátán a mi legnagyobb ellenségünk. De kivel tudunk mi legnehezebben megküzdeni? Magunkkal. És mi az, amivel nehezen tudunk megküzdeni? A mi akaratunk. És egy bizonyos időt szeretnék az akaratnak szentelni. Tehát említettük azt, hogy Isten úgy teremtette az embert, és ez egy nagyon fontos tudnivaló, hogy az akarat mi alá lett helyezve? Az értelem alá. Azonban a bűn ezt megrontotta, az értelem igen ritkán tudja irányítani az akaratot. Pedig figyeljük meg, hogy vagyunk teremtve. Minden emberi test hogy van megalkotva? Mi van bennünk a legfölül? Az értelem, igen. És tessenek megfigyelni, hogy Isten ami fizonómiánkkal hogyan akar bennünket tanítani. Az értelem alatt van a szem, a fül, az orr és a száj. Így van. Isten arra tanítja, hogy az értelem alá kell helyeznünk ezeket a szerveinket, és akkor boldog emberek leszünk. De ez a legnagyobb, legnehezebb elérni. És ezért is találjuk Róma beliekhez írott levél 7. rész 23. versében, Pál apostol saját küzdelmét írja le, és azt mondja, de látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az én elmém törvényével, és engem rabul áld a bűntörvényének, ami az én tagjaimban van. Kedveseim, amikor egy ember olvassa a Szentírást, és megérti azt, hogy mi az Isten akarata, akkor kivel kell neki megküzdenie? Hol van az ellenség? Mit mond ma a Szentírásban? Isten szava. Saját magával. Én most már megértettem, hogy mi az Isten akarata, és itt azt olvassuk, hogy az elmém törvényével én ellene akarok állni a tagjaimban levő törvénynek, tehát a bűnnek, de azt mondja, hogy ez rabul áld a bűntörvényének, ami az én tagjaimban. Én nem vagyok képes megküzdeni, és ezért nekünk szövetségest kell keresni. És ki az, aki felkínálta magát, hogy kész nekünk segíteni ebben a magunkkal vívott csatában. Hát ki az? Olyan sokszor ismételtem, lehet, hogy gondolták akkor, hogy miért beszélek állandóan, 5-6 egy előadásban hangsúlyoztam, hogy Krisztus mi bennünk. Ez a győzelem titka. Ezért, mert magunkat nem tudjuk legyőzni. Minden vallás ennek a diszharmóniának, ennek a belső küzdelemnek a megszüntetésére törekszik. Ahogy látni fogjuk, még a pogány vallások is ennek a diszharmóniának a megszüntetésére törekszenek, csak figyeljük meg, hogy mennyire nem úgy, ahogy el lehet érni a célba. Például nézzük a keleti vallásokat. Azt mondják, itt most különösen a hinduizmusról beszélek, az akarat annyira megromlott, hogy azt meg kell semmisíteni. Ez az egész hinduizmusnak az alaptanítása egy mondatba. Mit kell megsemmisíteni? Az akaratot. Mégpedig hogyan? Meditálással. Tehát meditálással az értelmet kell erősíteni, az akaratról pedig teljesen le kell mondani. Ez a hinduizmusnak a tana. Ezért van olyan sok baj a világon, mert az ember nem tudja magát megüresíteni a saját akaratától. Ez a hinduizmusnak a tana. Látni fogjuk majd, hogy mennyire nem lehet így célba élni. Mondjon le arról, hogy létezik. Ez a hinduizmusnak a tanítása. Ha ezt eléri, akkor a nirvánába, a nem létezésbe kerül. Hadd mondjak el, tartottam egy városban egy sorozatot, és eljárt egy fiatal házaspár, a férj jogász, nagyon komoly értelmiségi, mind a két személy, és rokonai voltak kint Németországban, akik elfogadták a hinduizmust, és mindenáron a rokona rá akarta beszélni, hogy ő is fogadja el a hinduizmust, és mondjon le Isten szavának a követéséről. Ő pedig elkezdte tanulmányozni a Szentírást. És megértette azt, hogy mi az Isten akarata, és ő elhatározta, hogy Isten akaratát cselekszik. És amikor hazajött nyáron a rokona, és azt mondja, na akkor elfogadod a hinduizmust?
Azt mondja, tudod mit? A hinduizmus azt tanítja, hogy az embernek ki tudja, hogy hány élete van. Tehát tanítja a reinkarnációt. És mivel a hinduizmus azt tanítja, én nekem akkor a te szerinted úgy is lesz még más életem, ráérek még majd akkor elfogadna a hinduizmust, de a Szentírásban Isten nekem azt mondja, nekem egy életem van. És ebben az én egy életemben Jézust akarom követni. Hadd kérdezem, helyes határozatot hozott-e ez a jogász? De most milyen határozatot hozunk mi? Mi is meg tudjuk-e hozni azt az határozatot most, hogy Istenem segíts meg, hogy én mától kezdve a te akaratodat cselekedjem, mert én tudom azt, hogy nekem csak egy életem van. És ha ebben az életben cselekszem a te akaratodat, akkor örök életrészese leszek, ám ha nem,

És kedveseim, sajnos a kereszténységben van egy bizonyos hinduizmus. Mert sokan komoly, hívő, keresztény emberek cselekszenek dolgokat, de nem tudják, hogy miért. Nem tudják, hogy miért. Éppen ezért nagyon is szükséges, hogy mi tisztázzuk az Isten akaratát, és hogy hogyan tudjuk megvalósítani azt. Más válaszok is vannak, különböző filozófiai irányzatok, amelyek többek között így hangzanak. Nem az akarattal van a probléma, hanem az értelemmel. Hát, kedvesém, ez a filozófiai irányzat micsoda? Teljesen ellentétes annak, amit a hinduizmus mond. Mert a hinduizmus azt mondja, hogy az értelmet kell erősíteni, és az akaratot kell megsemmisíteni. Jött a racionalizmus, és elkezdte tanítani azt, hogy nem így van, hanem az akarattal van a probléma, nem az akarattal van a probléma, hanem az értelemmel, és tehát nem baj, hogy nincsen meggyőződésem, csak akarjak. Megvan ez a kereszténységben? Ahogy említettem részben, igen. Nem lényeges az, hogy én tudjam, hogy mit miért kell tenni, az én egyházam ezt így tanítja, és én ezért ezt így teszem, és azért, mert az én egyházam ezt mondja, és én így teszem, ezért a mennybe jutok. Kedvesem, hol van ez megírva a Bibliában? Sehol. Tehát mi az Isten akarata? A ti szentlélétetek. Tehát az nekem tudnom kell, hogy mi az Isten akarata, és amikor tudom, hogy mi az Isten akarata, akkor leszek képes különbséget tenni a jó és a rossz között. Egyik este fiatalokkal itt beszélgettünk, kint az utcán, fagyoskodva, és felmerült egy nagyon, nagyon egyszerű kérdés, és ezt a kérdést szeretném most önöknek is megemlíteni. Például mindannyian bankárok vagyunk, és hogyan tudjuk felismerni, hogy melyik a hamis bankó? Mi szükséges ahhoz, hogy felismerjük a hamis bankót? Elmondok két lehetőséget. Minden hamisítványnak a jelét ismernünk kell, minden hamisított pénzt, falszifikált pénzt ismernünk kell, vagy pedig tökéletesen kell ismernünk az igazi pénzt. Kettő közül az egyik pontos, tessenek gyorsan mondani a választ. Melyiket kell tökéletesen ismerni? Az igazit. Nos, kedveseim, mi szükséges, hogy mi ismerjünk minden hamis tanítást, vagy pedig tökéletesen ismerjük az igazi tanítást? Igaz? Tehát akkor figyeljük meg, hogy ezek a kereszténységben megtalálható filozófiai irányzatok mennyire bibliaellenesek. Tehát nem baj, hogy nincs meggyőződésed, csak akarja cselekedni a jót. Elég, ha akarom a jót. Például Kant is ezt mondta el, nem az értelem a legfontosabb, hanem az erkölcsi meggyőződés. Mert az értelem az perifériális dolog. Kedveseim, figyeljük meg, hogy amikor Jézus Krisztus az apostoloknak megadta a misszió parancsot, pont az ellenkezőjét mondta el. Jézus Krisztus így mondta el, elmenvén, vagyis menjetek el, és tanítsátok meg az embereket, mind arra, amit én parancsoltam néktek. Hát, kedveseim, ez micsoda ez? Érzelem vagy értelem? Tanítsátok meg! Értelem! Itt nem akaratról van szó még. Először értjük meg. Például, tehát, értsük meg, hogy mi az Isten akarata. Mert amikor megértettük, csak azután leszünk képesek cselekedni az Isten akaratát. Például, csak egy példát hozok fel. Soha nem fogom elfelejteni. Egy nagyon jó barátom él a Dunához közel, és egyszer ott voltam náluk, és beszélgettünk is. Azt kérdeztem, hogy Balázs, így hívják a barátomat, te meg vagy keresztelve? Azt mondja, hogy igen. Honnan tudod? Azt mondja, édesanyám mondta. És akkor kérdeztem tőle, hát te nem voltál ott? Kedveseim, honnan tudják önök, hogy meg vannak keresztelve? Ott voltunk? Én is meg vagyok csecsemőkorba keresztelve. És miért nem tudjuk? Megtörtént-e az, amit Jézus Krisztus mond, hogy menjetek és tanítsátok meg az embereket, és amikor az emberek elhiszik azt, amit én mondok, akkor utána kereszteljétek meg, úgy, ahogy Jézus Krisztus is 30 éves korában megtette azt, amikor tisztázódott, amikor az ember megértette, mi az Isten akarat. Veszük észre, hogy mekkora ellentét van a bibliai tanítás és a gyakorlat között? Értsük, hogy mennyire lényeges megismernünk az Isten akaratát. Tehát a fő dolog az, Kant is és ezen irányzat alapján, hogy akarjak. Ez nem helyes, azonban sajnos mégis mindinkább terjed.

Nem kell nekem éppen mindent tudnom. Másik, értelem és az akarat viszonya. El kell fogadnom, amit fölöttesen mond. Hadd mondjam el, hogy ez az elv az 1400-as években látott napvilágot, mégpedig a jezsuita rend felállításakor. És most próbáljuk végigkísérni. El kell fogadnom, amit fölöttesen mond. Akaratomat összhangba kell hoznom felettesem akaratával. Hát kedvesem, engedjék meg, kinek az akaratával kell nekünk összhangba hozni a mi akaratunkat? A felettesünk akaratával, lelki előjárónk akaratával, vagy Isten akaratával? És mennyire ez van? Olyan sok embertől, egyik osztálytársam, aki egy szélsőséges egyháznak a tagjává lett, és amikor bizonyos dologról beszélgettünk a Bibliából, beszélgettem vele, akkor is, amikor látta, hogy ő teljesen nem úgy hisz, ahogy Isten a Bibliában mondja, akkor tudják, hogy mit mondott nekem? Majd elmegyek, és az én lelkészemtől megkérdezem, hogy ő milyen magyarázatot ad erre a kijelentésre, a bibliai kijelentésre. Hát mondtam neki, hogy ne haragudj, Isten megmondja neked világosan és érthetően. De mivel te nem úgy cselekszel, nem úgy élsz, ahogy Isten mondja, mész a lelkészethez, hogy az magyarázza meg, hogy hogyan kell kiforgatni, és nyugtassa meg a te lelkedet és a te lelkiismeretedet, miután a Szent Lélek felébresztett. Hát kedveseim, kihez kell? Kinek a szava fontosabb? És most nagyon kemény leszek. Az enyém, vagy az Istené? Istené. És hogyha én, mint lelkész, nem azt tanítom, amit Isten a Szentírásban meghagyott, először ezért Isten fog felelősségre vonni, sajnos ezzel sokan nem törődnek, és jó magam is, mint lelkész, nem fogok Isten országának örököse lenni, sőt, bűnhődök az önökért, akiket félrevezettem, mert nem úgy tanítottam, hogy a Szentírásban van írva. Ezért egy lelkészen, amikor tanítja az ígét, akkor óriási felelősség nyugszik, és nem fogadhat el ilyen elveket, amelyekről még beszélgetünk. Akaratomat és értelmet össze kell törnöm. Hát ezt a Bibliában Isten sehol nem mondja. Sajnos, ahogy említettem, ebben az irányban gazdagon, bőséggel megvan. Úgy kell gondolkodnom, ahogy felettesem gondolkodik. Hadd kérdezem, kedveseim, hol van itt a szabad akarat? Van? Itt nincs. És Isten megadta ősszüleinktől kezdve minden embernek a szabad akaratot? Hát akkor keresztény elődeink veszik el tőlünk az ő téves, bibliaellenes tanításukkal? Megint azért mondtam ezt, hogy gondolkodjunk, értsük meg, hogy Isten akaratának a cselekvését csak kifejezetten a Szentírásban érhetjük meg. Tehát mindkettőt meg kell semmisíteni ezen irányzat szerint, az a fontos, amit a hatalom, pontosan a felettesem, az előjáron mond. Hadd mondjam el, hogy ez terjed jelen pillanatban leggyorsabban a világon. Te neked nincs mit gondolkodnod, nem kell neked a Bibliát olvasnod, elég az, amit én, mint előjáró lelkészet neked mondok. Hát kedveseim, ez nem így van megírva a Szentírásban. Jézus személyesen mondta azt, hogy tudakozzátok az írásokat, mert abban van a ti örök életetek. Mit mond ezekről a kérdésekről a Biblia? Nézzük tovább. Az emberi értelem meggyengült, ezt mondja a Szentírás. Meditálással értelmet kell erősíteni, mondja a hinduizmus. Nem értem, de amit mondanak, azt tegyem. Hát ez teljesen bibliaellenes. Az akarat kormányozhatatlan, és kedveseim, ezt jól jegyezzük meg. A Biblia szerint az emberi értelem meggyengült, az emberi értelem, az emberi akarat pedig kormányozhatatlan. Senki közülünk nem tudja irányítani magát. Miért? Mert lényegében mindannyian bűnben születtünk, mindannyian bűnre való hajlammal vagyunk tele, és nekünk nincs erőnk megzabolázni az akaratot. Ugye nem is mondom ezt a másik tévtanítás, ami itt előttünk van. Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést. Kedveseim, ki az, aki meg tudja erősíteni a mi bűn által tönkretett akaratunkat? Isten. Nem egy emberrel találkoztam már, de csak egyre utalok. Egyik faluban, itt Bácskában találkoztam egy emberrel, aki mikor megértette a Szentírást, akkor a Szentírás igazságát, akkor elkezdett sírni. És tudják, mit mondott? Én úgy szeretem a jó Istent.
Én tudom azt, hogy egy részeges ember nem tud bejutni a mennybe. Én most már úgy lemondanák az italról, de nincs akaraterőm. Képtelen vagyok akarni a jót. És kedveseim, nagyon sok ember van itt, ilyen ember a Földön. És tudják, hogy mit mondtam neki? Erre van megoldás, ha ön vágyudik megszabadulni attól, amiről meggyőződött, hogy kizárja a mennyből. És azt mondtam neki, én hajlandó vagyok önnel együtt bőjtölni és együtt imádkozni, hogy Isten adjon önnek erőt, hogy ellen tudjon állni, és hogy megerősítse az ital által elgyengült akaraterőt. És Isten megadta neki, és Isten adott neki erőt. Az az ember olyan boldog volt. Azután, amikor ezt megkapta Istentől, még több mint 20 évig élt, de az az ember annyira szerette a jó Istent, mert ő személyesen megtapasztalta, hogy Isten beteljesítette ezt, amiről itt szó van, hogy Isten az, aki munkálja benned mind az akarást, mind a cselekvést. Isten megerősíti bennünk bűn által meggyengült akaraterünket, és erőt ad, hogy mi cselekedjük az Isten akaratát. Tehát a Biblia szerint sem az akaratot, sem az értelmet nem kell megsemmisíteni, hanem akkor mit? Változtatást kell az értelemben. Kedveseim, ugye, hogy mennyire ismerős ez a kijelentés, hogy ne haragudj, meggondolatlanul szóltam, és véletlenül jött ki ez a csúnya szó a számon. Ismerős ez a mondás? Hát, kedveseim, hadd mondjam el önöknek, hogy miért jön ki az a csúnya szó a szánkon. Azért, mert lehet, hogy 10, 20 vagy 40 éve már gyakorta kimondjuk. És most hogy tudunk ettől megszabadulni? Csak is Isten tud bennünket megszabadítani. Rómabeliekhez írott levél 12. rész 2. versében ugyanezt tessenek megfigyelni, hogy Isten mit mond a Szentírásban. És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el, hol a ti elmétek megújulása által. Mit akar Isten legelőször mindannyiunknál, ha mi kérjük az ő segítségét? Mit akar megerősíteni? Az elménket. Mert az elme az állandóan kószál, hogy így mondjam. Még álmunkban is dolgozik a kis agy. És ezért vannak az álmok, és itt tovább. Tehát azt mondja, hogy változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istenek jó, kedves és tökéletes akarata. Kedveseim, amikor egy emberrel találkozom, és azt mondja nekem, hogy hát nézze, mindegy az végsősorban, hogy hogy szolgálunk Istennek, csak valahogy szolgáljunk. Akkor tudják, hogy mindig ez a szöveg jut eszembe. Az az ember, akinek mindegy, hogy hogy szolgál Istennek, az letisztáztatja elméjében, hogy mi az Isten akarata. Igen vagy nem? Nem tisztázta le. Az ilyen embernek csak segíteni kell, hogy ő megértse, hogy mi az Isten akarata, mert ezzel nincs tisztába, mert amint megismeri, megérti a Szentírásból az Isten akaratát, mit? Hogy mi az Istennek micsoda? Jó, kedves és tökéletes akarata, teljesen másképp kell gondolkodni. Egyetlen egy Isten akaratát ismerő ember nem mondja ki azt, hogy mindegy, hogy hogy szolgálunk Istennek, hanem azt mondja, hogy igen, én olvasom a Szentírást, én látom azt, hogy eddig sok mindent nem jól tettem, és én látom, hogy mi az Isten akarata, és ezentúl nem az emberek akaratát akarom teljesíteni, hanem az Isten akaratát. Tehát az akaratot rendeljük alá Istennek, vagyis Isten tanításának. Értelem hat az akaratra, és Isten segítségével legyőzi azt. Na ez a győzedelmes keresztény életnek a titka. Mi? Az, hogyha a mi értelmünkben megértettük, hogy mi az Isten akarata, Istentől erőt kérünk ahhoz, hogy mi legyőzzük a mi bűnös akaratunkat, a bűnt szerető akaratunkat, és Isten segítségével megvalósítsuk az Isten akaratát. Ez a keresztény élet győzelmének az egyetlen útja és módja. Ebben a pillanatban elmondom, ami eszembe jutott. Amikor bejártam a Szentföldet, 3 hétig tanulmányúton voltunk Egyiptomban és Izraelben, és épp az utolsó repülőgéppel tértünk haza Kairóból Belgrádba, pontosan
június másodikán, tehát június 1-én hozták ránk az embargót, és a mi repülőnk volt az utolsó repülő az embargó megkezdésekor, aki megérkezett Szurcsinra. És egy nagyon kedves ismerősöm várt akkor a röptéren. És a következőket mondta: ugye, te már biztos szent ember vagy, mert te zarándokoltál. Mit válaszolnának önök, ha egy ilyen kérdést tennének fel önöknek? 3 hétig ott jártad a Szentföldet, ahol Jézus Krisztus jár. Te már szent ember lettél. Mit válaszolnának? Igen vagy nem? Nem. Azzal, hogy az ember elmegy és bejárja a Szentföldet, semmi nem változik jellemében. Ki az az egyetlen, aki meg tudja változtatni a mi bűnös természetünket? Jézus Krisztus. Tehát sok imával sem tudjuk megváltoztatni. Jézus Krisztus, emlékeznek, olvastuk, Jézus Krisztus azt mondta, hogy ne legyetek sok imádók, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sok imádságukért hallgathatnak meg, így nem lehet győzni. Győzni egyedül Isten segítségével lehetséges. És hogyha mi kutatjuk a Szentírást, és a Szentírás olvasásával Isten megerősíti a mi értelmünkben a vágyat a jó cselekvése után, és kérjük Istent, hogy adjon erőt, hogy akaratunkat, a bűnös akaratot legyőzzük, akkor ezt győzelemre jutunk. Ez vezet az igazi keresztény élethez. Nézzük tovább a Biblia szerint, hogyan állnak a dolgok. Próbáljuk megbeszélni közösen együtt, hogy melyiket tennék önök az első helyre. Tehát van értelem, akarat és érzelem. Melyiket tennék önök az első helyre? Az akaratot, az érzelmet vagy az értelmet? Valaki az értelmet, valaki az akaratot. Az érzelmet? Az érzelmet tennénk első helyre. Van, aki az értelmet tenni az első, van, aki az akaratot, van, aki az érzelmet. Jézus Krisztus mit mondott? Menjetek el, az apostoloknak mondta, és azóta mindenkinek, aki szereti fel a barátját, és hiszi az is teljes Isten igazságát, hogy menjetek el, és tanítsátok meg őket. Kedveseim, hogy olvastuk az előbb? Megpróbálom gyorsan visszalapozni. Hol kell, hogy történjen a változás? Az értelemben. Tehát először mit kell tisztázni magunkban? Tisztáznunk kell azt, hogy mi az Isten akarata. És azt hol kell tisztani? Tanítsátok meg őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. Tehát ezért, amikor itt van ez a három, a Biblia szerint, Jézus tanítása szerint az értelem kell, hogy legyen a... Értelmünkben kell először tisztázódnia az Isten igazságának. És amikor ez megvan, akkor ott van a másik. Mivel kell megküzdenünk, miután megértettük az Isten akaratát? Akaratunkkal, mert akaratunk ellenünk áll. És természetes, hogy megvan a helye az érzelemnek is, de csak a harmadik helyen. Kedveseim, figyeljük meg, hogy vannak keresztény vallási irányzatok, vidékünk is, akik extázisba esnek. Csak az érzelmekre építenek. A bibliai kép az ez, ahogy itt láttuk. Nézzük tovább tehát, mi az Isten akarata? Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Mit szeretne Isten? Hogy hány ember, mit akar ő, hogy hány ember üdvözüljön? Hány? Minden ember. És meg fog valósulni Istennek ez a vágya? Nem fog megvalósulni. És miért nem fog megvalósulni? Mert mi nem akarjuk azt, amit Isten akar. Mi is úgy csinálunk, mint Lót. Isten azt mondta, amikor kivezette a két angyal Sodomából és Gomorából Lótot és családját, akkor Isten azt mondta Lótnak: a hegyre menekülj, hátra ne tekints, a környéken meg ne állj, hogy el ne vesz. És akkor Lót azt mondja, hogy ne, óra. Nem tudod te, hogy fogom én megmenteni az én életemet? Én meg kicsiny ez a város, itt Coárnak hívták, ha én oda megyek, ott én megmenthetem az életemet, de ha én a hegyre megyek, akkor ott nem biztos, hogy megmentem az életemet. Kedveseim, nagyon sok őszinte, komoly, mélyen istenfélő keresztény ember Lót módjára gondolkodik.
Isten megmondja a határozatutat, hogy hogyan győzhet, de ő kijavítja Istent, és azt mondja, hogy te nem tudod, hogy én hogy győzök, majd én megmondom neked. Ne tegyük ezt. Szívleljük meg, mert csak akkor üdvözülünk, ha mi akaratunkat Isten akarata alá rendeljük. Tehát Isten akarata az önző emberből igaz ember legyen, Isten mindenkivel szeretné megosztani az örök életet, de az tőlünk függ, hogy mi akarjuk-e azt, amit végsősorban Isten akar. Nézzük tovább az Isten akaratát. Mert ez az Isten akarat, és szenté létetek, foglalkoztunk elég sokat már ezzel. A szent szó nagyon le van járatva, ezt is megbeszéltük. Tehát, hogy a szent szó az annyit jelent, hogy elkülönített. Engemet nézzék, és személy szerint ezt magamról is elmondhatom, engemet nem érdekel, hogy az emberek mit mondanak rólam. Engemet az érdekel, hogy Isten mit mond rólam. Jól gondolkodom? De általában az emberek hogyan gondolkodnak? Hát, hogyha én elhatározom, hogy én cselekszem az Isten akaratát, hát mit fog szólni a szomszéd, a rokon, az ismerős? És kedveseim, hát végsősorban a szomszéd, a rokon, az ismerős, az tud örök életet adni, vagy Isten? Kérem? És akkor számunkra mi a döntő? Az, hogy mit fog mondani a rokon, a szomszéd, az ismerős, vagy az, hogy mit fog mondani Isten? Igaz? Legyen meg a te akaratod. Hogyan, mikor valósul meg a Isten akarata a mi életünkbe? Ha mi hajlandóak leszünk cselekedni az ő akaratát. Tehát a Biblia szerint azt teszi az embert szenté, ha értelmével keresi az igazságot, és amit megért, az elfogadja és gyakorolja. Kedveseim! Nagy részük háziasszonyok. Tud-e egy háziasszony mindenki szája íze szerint levest főzni? Nem. Akkor most ugyanezt a szót fogom használni. Kinek a szája íze szerint éljünk? A lelki előjárok szája íze szerint, az ismerőseink szája íze szerint, vagy Jézus Krisztus tanítása szerint? De kedveseim, amikor azt mondjuk, hogy legyen meg a te akaratod, akkor kinek az akaratáról van szó? A szomszéd akaratáról, a lelkész akaratáról, vagy Istenéről? És milyen ígéretet adunk minden egyes alkalommal, amikor mondjuk a mi atyánknak ezt a kérelmét? Istenem, én a te akaratodat akarom teljesíteni. És kedveseim, el tudjuk-e ma este, amikor itt nyugovóra térünk, amikor leborulunk az ágyunk mellé és imádkozunk, el tudjuk-e majd ma este mondani azt, hogy Istenem, én sok mindent cselekedtem eddig az életemben, de segíts meg engem, hogy mától kezdve a te akaratodat cselekedjem. El tudjuk ezt mondani? De ne csak mondjuk, valósítsuk is meg. És akkor Isten erőt fog adni arra, hogy mi ellenálljunk Sátán minden kísértésének. Jézus Krisztus Máté evangélium a 29. versében, 5 rész 29. versében ezt mondja, ha a te jobb kezed botránkoztat meg téged, vágd le azt, és vesd el magadtól, mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, sem hogy az egész tested a gehennára vetessék. Lehet, hogy sokszor elolvastuk már ezt a Biblia, Jézusnak ezt a kijelentését, de mit jelent? Tehát azt jelenti, hogy ha megbotránkoztat a kezem, akkor fogjam a nagy kést és vágjam le. Vagy ha megbotránkoztat a szemem, akkor fogjam az ujjammal és vágjam ki, vagy menjek el az orvoshoz és vetessem ki a szememet. Ezt jelenti ez? Ezt jelenti? Hát kedveseim, hadd mondjam el azt, hogy könnyebb levágni a kezünket, mint akaratunk felett győzni. Könnyebb kioperáltatni a szemünket, mint az akaratunkkal megvívni. És Jézus Krisztusnak egy meghatározott célja van ezzel, csírájában fújtsd el magadban a rosszat. Kedveseim, mindennyiunkban ott van a bűn, születésünknél fogva. Így van? Na most, ki képes nekünk segíteni abban, hogy a bűnt elfojtsuk? Mi magunk, vagy hogyha meghívjuk Jézus Krisztust az életünkbe. Igaz? Tegyük ezt. Szeretnénk győzni? Én nem tudom, most engedjék meg, hogy egész nyugodtan egy nagyon komoly kérdést feltegyek mindannyiunknak. Van-e közöttünk olyan ember, aki szeretne örök életet nyerni? Mindenki? Hát ez nagyon jó. Hát ez valóban boldoggá tesz. Én ezt hittem, mielőtt megkérdeztem volna, de elmondom, hogy miért kérdeztem meg.
Mert hogyha nem ez volna a szívünk vágya, ma sem ülnénk itt. Így van? Lehet, hogy van valamilyen film, ami folyamatos, és azt néznénk kell. Miért tettünk félre minden munkát? Azért, mert szeretnénk üdvösségre jutni. Tehát akkor hogy jutunk üdvösségre? Legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Kész vagyok-e én, készek-e önök cselekedni az Isten akaratát, ahogy azt Isten a Bibliába kinyilatkoztatta. Itt a döntés. Igen vagy nem? Odaszánjuk magunkat a jóra, és amikor ez megvan, akkor az akaratunk felett képesek leszünk győzni. Nem félelem, ne félelemből szolgáljunk Istennek, ne érdekből, hanem szeretetből rendeljük alá magunkat Isten akaratának. Ez a győzelem titka. Szeretném itt Jézus Krisztus szavait, Gecsemáné kertj imáját olvasni, és egy kicsi előre menvén arcra borul a könyörgvén mondván, Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár, mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Mit kért Jézus Krisztus az Atyától? Atyám, ha van lehetőség, add, hogy nekem ne kelljen kínom a poharat, ne kelljen ezt a szenvedést elszenvednem, mert Jézus Krisztus emberi természete visszariadt a haláltól, és hogy a magára vette az egész emberiség bűnét, és a bűn el fogja választani Jézus Krisztust az Atyától, de mégis mit mond? Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár, mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Kedveseim, ki tudjuk-e mondani az imának ezt az utolsó mondatát? Atyám, ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Ki tudjuk mondani magunkban ezt az imát? Ha igen, akkor győzelemre fogunk jutni. Tehát mi nem Isten akarata. Ugye ez volt az utolsó szó, és ez itt szeretnék. Ahol a Biblia kinyílik, így soha nem tudjuk meg az Isten akaratát, és ezt ne is gyakoroljuk. Én látom azt, hogy oda teszik az asztalra, na és ahol kinyílik, ott Istenek üzenete van. Hát engedjenek meg, hogy a Biblia oldalán minden oldalán van Istenek üzenete. Mert az egész Szentírás Isten kinyilatkoztatása. Tehát a Biblia nem varázskönyv, ne alkalmazzuk ezt. Másik jel. Istenem, hogyha akarod, hogy az a virág holnap este ne abba a sarokba, a sarokba, a jobb sarokba, ha a te akaratod az, hogy én ezt így és így tegyem, akkor az mennyi kerüljön át oda. Hát ne így keressük az Isten akaratát. Ez nem Isten akarata. Amit Isten kijelentett, arra ne kérjük az Isten akaratát. Bálám esete egy óriási tragédia, akinek Isten elmondta, hogy ne menjen el azokkal, akik hívják őt, de ő mégis újból kéri, mi az Isten akarata, és Isten aztán végül azt mondja, hogy menjél. A Bibliában találjuk meg az Isten akaratát. Mint a mennyben, úgy a földön is, záró mondat. A mennyben mindenki teljesíti Isten akaratát. És Isten készségesen segít cselekedni az Isten akaratát a földön. Akarjuk-e cselekedni az Isten akaratát? Igen? Ha igen, akkor hajtsunk fejet, és ezt mondjuk el közös imában együtt. Drága jó Istenünk, szerető Atyánk, nagyon szépen megköszönjük neked, hogy te elénk tártad, hogy mi a te akaratod. Köszönjük, hogy megértettük a mi Atyánknak ebből a kérelméből, hogy nem csak szavakba kell kérnünk ezt, hanem ahogy angyalait cselekszik a te akaratodat a mennyben, segíts meg, áldott égi Atyánk, mindannyiunknak, akik most itt vagyunk, hogy mától kezdve mi is cselekedjük a te akaratodat itt a földön. Köszönjük, Istenünk, hogy ebben megsegítesz. Adj erőt alárendelni a mi akaratunkat a te akaratodnak, hogy így győzelemre jussunk. Ezt kértük te tőled, drága jó Istenünk, megváltó Jézus Krisztusért. Hallgasd meg imánkat, kegyelmedből. Amen.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét, és tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzá csapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak vége lőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá rimánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik.
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

0: Találkozás Jézussal.
1: A Biblia hitelessége és a mai ember. Egy olyan dologgal szeretném önöket, benneteket megismertetni, ami nagyon sokaknak biztos, hogy nem újdonság. Ki ne hallott volna az összeesküvés elméletről? Biztos vannak olyanok, akik hallották már ezt. Mindjárt elmondom, hogy mi. Divatos, tetszetős dolog, kívánatos belső és értéktelen tartalom jellemzi. Hogy honnan indul ez? Egészen a korai történelmünkből. 1969 volt az emberiség egyik legnagyobb kihívása, amikor embert küldtek a Holdra. Neil Armstrong a Holdra lépés pillanatában egy szálló igévé vált mondatot mondott. Kis lépés, ami az emberiség számára hatalmas lépés. Akik a történelmet figyelemmel kísérik, ismerik ezt a szálló igévé vált mondatot. Ez ma már történelem, de vajon igaz volt-e a Holdra szállás? Igaz volt-e az a mondat, amit Neil Armstrong elmondott? Néhányan azt mondják, hogy bizonyítékok vannak, ami a Holdra szállás mellett szól, például elhelyezett lézer tükrök vannak, amelyek kiváló műszerekkel bemérhetők, így a Hold föl távolsága bármikor mérhető. Mivel valakinek el kellett helyezni ezeket a tükröket, így ez bizonyítja, hogy mégiscsak emberek jártak a Holdon. Ezek egy érvek kategóriájába tartozó dolgok. Természetesen nem sokkal a Holdra szállás után megjelent néhány próbálkozás, már 1970-es évek elején, egy kiadvány Bill Kaysing tollából, aminek a címe az, hogy sosem voltunk a Holdon. Amerika 30 milliárd dolláros windlie, ez az alcím. Ezek pedig az ellenérveket tartalmazzák, így bármilyen érveket sorakoztatnék föl a Holdra szállás mellett, mindnek az ellenérvét megtalálhatnánk ebbe a könyvbe, ami az interneten egyébként elérhető. A történet ezzel nem ért véget, a Fox Televízió 2001-ben Amerikában egy február 15-i előadásban ismét tárgyalta a témát, azt állította, hogy a NASA nem rendelkezett olyan témával, vagy olyan technikával, ami alkalmas lett volna arra, hogy embereket juttasson a Holdra. Állítás szerint filmstúdiókba forgatták le az egészet. Mi az igazság? Hogyan dönti el az ember egy ilyen esetben, hogy fikcióról vagy tényről van szó? Összeesküvés elmélet vagy a történelem tagadása? Az eredmény teljes zavar, hogy mekkora azt a statisztikai felmérések mutatják. Az amerikaiak 20%-a nem hiszi, hogy valaha is jártak a Holdon. Mi magyarok nem vagyunk ennyire szkeptikusok ebben az esetben, mi 10%-ban nem hiszük. 2002-ben azonban jött a döntő fordulat, amikor Edwin Aldrint, az egyik holdutazót behívták a Fox televízióba, és arra próbálták rá kényszeríteni, hogy a Bibliára tegye a kezét, és esküdjön meg, hogy már pedig soha nem járt a Holdon. Ekkor Aldrin egy szabályos jobbegyenessel betörte a riporter orrát, mert a Bibliára nem kívánt esküdni, és azt hiszem, hogy ez kifejezi azt, hogy a Biblia hitelessége milyen fontos az emberek számára. Egy bizonyos, hogy a mai világban a leginkább hiányzó dolog a bizalom. Gondolom ebben egyet értenek velem. Mi a helyzet a Bibliával? Igaz-e vajon a Bibliára is az összeesküvés elmélet, illetve tudjuk-e bizonyítani annak az ellenkezőjét és hitelesíteni a Bibliát akár egy ilyen rövid idő alatt? Valamivel régebben, 5-6 évvel ezelőtt jelent meg az első olyan könyv, ami minden tartalmaz, ami a Biblia elleni fikciókba vagy témájába sorolható. A szerzője azt állította, hogy számítógép segítségével, ügyes technikával átcsoportosíthatók a Biblia betűi, így kiolvashatók belőle modern kifejezések, amelyeket a régi, ókori ember még nem tudhatott. Óriási kasszasiker lett belőle. A bestsellerré válás okai között szerepel a hiszékenység, a vallásokkal szembeni ellenérzések, és az ismeretek hiánya, ami az átlag embert és a Bibliát, a Biblia kapcsolatát illeti. És ha nem is olyan régi történelemben, hanem a napjainkban szemléljük a fikció történeteket találunk, egy újabb könyvet, Dan Brown, a Da Vinci Code könyvét, amelyet úgy gondolom mindenki hallott, vagy látott, vagy akár ismer, más nem a könyves pavilonokból. Ismét egy összeesküvés elmélet a Biblia ellen, ami újabb kassza siker rövid időn belül. Könyv azt állítja, hogy Da Vinci festményén egészen más van, mint a Bibliában. János apostol helyett Mária Magdaléna lenne, Jézus felesége, és hogyha ez igaz lenne, valamint az, hogy egy női méh alakját ábrázolja a festmény ebbe a V betűbe helyezve, de azt jelenteni, hogy mindent át kellene alakítani a történelembe. 2000 éves történelmünket kellene átírni, meg kellene változtatni a véleményünket Jézus személyéről, és nem utolsó sorban a kereszténységet, mint vallást a köztudatból is ki kellene törölni, mert létjogosultságát a Biblia alapján elveszíteni. Ezért a fikciók sorozata, az összeesküvés elmélet a Biblia ellen egy nagyon komoly kérdés. Tanulság ismét a Da Vinci kóddal kapcsolatosan, hogy ha születik egy olyan könyv, ami a Biblia állításait tagadja, ha ez a könyv olyan, ami drasztikusan sérti az általános vallásos érzületet, akkor ez mindig jól eladható és kiváló kasszasiker. Ezt meg lehet figyelni minden hasonló témájú könyvnél, ami akár még a jövőben megjelenhet. Az üzleti siker fő titka az, hogy az emberek kihasználják a bizalmatlanságunkat, így a bizalmatlanság eloszlatása véget, most már vizsgáljuk meg nagyon röviden azt, hogy a Bibliára mit tudunk konkrétumként elmondani. Megint csak egy fikció. Tételezzük fel, most elásunk egy újságot a sivatag homokjába, és 1000 év múlva ezt az újságot megtalálják. Nem tudunk semmi információt azokról a kulcs szavakról, ami ebben az újság cikkben szerepel, de megpróbáljuk megfejteni. Találunk egy idézetet, vagy az utódaink megtalálják ezt, a Fehérház döntést hozott a gazdasági nehézségek csökkentése érdekébe, és megpróbáljuk megfejteni, hogy vajon mit jelent ez az üzenet. Jönnek a szakértők, és hoznak egy állásfoglalást, ami a következő. Voltak bizonyos házak, amelyekben fontos politikai döntéseket hoztak. Ezeket, hogy fontosságukat kihangsúlyozzák, fehérre festették. Nem tudom, mit szólnának egy ilyen elemzéshez. Úgy gondolom, hogy 1000 év elteltével talán ez is elképzelhető lenne. A Bibliával nagyon hasonló helyzetben lennénk, ha nem lennének régészeti leleteink. Tudnélik, 1947-ig egyetlen hiteles ószövetségi forrás állt rendelkezésre, az úgynevezett Maszoréta Biblia. Ezt a kódexet dátummal látták el, így tudjuk, mikor készítette a másolója, Krisztus után. 895-ben Mószeben Áser készítette. Ez egy nagyon késői idő, hogyha az Ószövetség történetét megnézzük. 1902-ben találták meg, az eredete a Krisztus előtti második század, rendkívül töredékes, mindössze 3 tenyérnyi méretű a papirusz. Tartalma is csupán egy rövid idézet a Mózes második és ötödik könyvéből. Hogyha rajzolunk egy kronológiai táblázatot, és azt mondjuk, hogy a Krisztus előtti második században lehet tehát a naspapiruszt helyezni, és ezután egy hatalmasat kell ugranunk a Krisztus utáni 9. századba, és oda a Maszoréta szöveget tenni. Jól látható ez a hézag, ami éppen nagy ráhagyásokkal 1000 esztendő, úgy, mint ennek az elrejtett újságpapírnak a története esetében. Hogy a vizsgai Biblia, az összes nemzeti Biblia fordítás, a teológiai hivatkozások 1500 éven keresztül, az ősegyház történetének a kialakulása, amit arról írtak, ez mind-mind a Maszoréta szövegre támaszkodik. Ha tehát az 1000 év távlatban nagyon nagy eltérés lenne a Maszoréta és az eredeti Biblia között, az katasztrófa lenne. Ezt kellene tehát hitelesség szempontjából megvizsgálni. Mint ahogy láttuk és mutattam, a Biblia másolás, nem az írás, hanem a másolás történetéből hiányzott ez a több mint 1000 év. Mit tudunk kezdeni ezzel a több mint 1000 évvel? Ugorjunk egyet most már földrajzilag is. Jeruzsálemtől nem messze a Holtenger partjára, egy roppant barátságtalan vidékre, egy olyan helyre, ahol barlangok rejtették valaha évszázadokig, sőt mondhatjuk évezredekig azokat a tekercseket, amelyek mára már híressé váltak, mint kumráni tekercsek. 1947-ben Muhammad Dib Ali, egy pásztor, véletlenek sorozatának az együttes játéka folytán megtalálta ezeket a tekercseket, és innen elindul egy nagyon-nagyon hosszú történet, amit általában az előadás egy két órás periódusba szoktam elmesélni. Így most nincs a lehetőség, tehát ezt ki kell hagynom. Az előkerült tekercsek esetenként roppant töredékesek voltak. Példázat kedvéért néhány postabélyeg nagyságú volt, néhány tenyérnyi, és néhány nagyobb pedig egészen hosszú, akár 7,5 méter hosszú is. Ilyen az a nagyon híres Ézsaiás tekercs, ami a Jeruzsálemi Múzeumban helyezkedik el. Megkezdődött a világ legnagyobb puzzle játéka, összeillesztették a lehetőségekhez mérten ezeket a darabokat, megpróbálták a korukat meghatározni. A 7,5 méter hosszú Ézsaiás tekercs, amelyet Jeruzsálembe őriznek, 250 000 dollár értéken van nyilván tartva a könyv szentélye múzeumban. Ebből a könyvből egyébként több mint 3 darabot találtak, ez már önmagában is elegendő a Biblia hitelességének a bizonyításához, hiszen Ézsaiás a Krisztus előtti 6. században élt, és egy olyan proféta volt, aki Jézus születését, Keresztelő János szolgálatát, a megváltásról szóló jövendőléseket mind előre 600 évvel megírta könyvében. Egy pár szó essék a kor meghatározásáról is. Amikor a tekercseket megtalálták, még a korukat hozzávetőlegesen lehetett csak meghatározni. Úgynevezett C14-es vizsgálatot ekkor vezették be. Felfedezője professzor Willard Leiby Nobel-díjat kapott az eljárásért. Ekkor az eredmény mért Krisztus előtt 168 és Krisztus után 220 vagy 33 közé helyezhető volt, de ez még roppant pontatlan módszernek számított korában. Ezért bevetettek egy másik módszert is, a DNS módszert. Ennek a lényege röviden annyi, hogy állatok bőréből DNS mintát vesznek, összehasonlítják a már meglévő DNS bankkal, és ez alapján meg tudják határozni, hogy milyen élőlények hol éltek és mikor. És mivel a tekercseket állatbőrre írták, így ebben az esetben nyert ügyünk van. Az eredmény Krisztus előtti 2. században éltek azok az állatok, amelyeknek a bőrére írták a tekercseket. Harmadik dolog is segített, tintatartókat találtak kumráni közösségben, ahol másolták a tekercseket beszáradt festékkel. A pigmenteket azonosították a pergamenen levő pigmentekkel, megállapították, hogy a kettő azonos, így ennek a korát kellett meghatározni, az eredmény ismét Krisztus előtt 2. század. Ha tehát megint elővesszük ezt a kronológiai táblázatot, akkor a Nas papirushoz oda helyezhetjük a kumráni tekercseknek a nagy részét, nem mindet, de a nagy részét, a bibliai leleteket mindenképpen. Most már csak a kérdést kellene megnéznünk, hogy mennyire pontos a szövegünk az 1000 év korkülönbség ellenére, hiszen erről volt szó, ezzel kezdtem. Helyezzük el a Nas papiruszt és a kumráni tekercseket, illetve a maszoréta szöveget a Krisztus utáni 9. századból, és tegyünk egy mintát, ami a pontossággal, a szöveghűséggel és a megbízhatósággal tud foglalkozni. Gleason Alsher neves professzor, aki ószövetséges szakember, ezt írja előjáróban. A kumráni egyes számú barlangban felfedezett 2 Ézsaiás könyve másolat szóról szóra azonosnak bizonyult, ami Héber Bibliánk szövegével a szöveg több mint 95%-a esetében. Az 5% eltérés pedig főként nyilvánvaló elírásokból és helyesírási variációkból adódott. A legegyszerűbb módja tehát ennek az ellenőrzésnek az, hogyha azt az 5%-ot vizsgáljuk meg, ahol eltérés van. Mutatok egy ilyen részletet, egy magyar nyelvű fordítást a kumráni tekercsek szövegéből, az Ézsaiás könyvéből. Ki hitte volna el, amit hallottunk, kielőtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma, mint veszőszál sarjat ki ő előtte, mint gyökér szikkadt a földből, Komoróczi Géza fordítása. Mellé tehetjük a mai Maszoréta szöveg alapján készített bibliafordításunkat, s ha jól megfigyelik, egyetlen egy szó az eltérés, a mint veszőszál sarjat ki előttünk, s nem ő előtte. Ez egy ragozásbeni különbség, egy variáns, vagy szövegvariáns, úgy, mint a magyar népdaloknál, vagy a népmeséknél, az értelmet, a lényeget nem zavarja, és ez az a típusú eltérés, ami az 5% kategóriájába helyezhető. Professzor William Albright, aki maga is részt vett a kumráni tekercsek felfedezésében, ezt állította. Biztosak lehetünk abban, hogy a héber Biblia mással hangzó szövege olyan pontossággal maradt fenn, amely valószínűleg páratlannak tekinthető a közel-keleti irodalmi művek viszonylatában. És itt nem csak a Bibliára gondol, hanem minden más egyébre. Hogy mire? Hadd mondjak egy példát, ha van önök között irodalommal foglalkozó, akkor ez sem lesz idegen. Az összeesküvés elmélet mindent elért. Stratfordban a hagyományok szerint William Shakespeare született és dolgozott, és ha valaki ide eljut, meg tudja tekinteni ezt az emlékhelyet. Ez mindössze a 17. század, tehát bibliai történelem szempontjából ez egy nagyon fiatal idő. Ószövetség esetében sokkal több évszázaddal kell visszamennünk a történelembe. Az összeesküvés elméletet gyártók cáfolják, hogy Shakespeare írta volna műveit. Egyesek szerint nem egy, hanem több Shakespeare volt. Mások szerint, akik azt is cáfolják, hogy Shakespeare egyáltalán élte, azt is cáfolják, hogy Stratfordban élt volna. Azt is cáfolják, hogy a mai Stratford azonos lenne azzal, ahol Shakespeare élt és munkálkodott. Mégsem jut eszébe senkinek komolyan kétségbe vonni, hogy a Rómeó és Júliát azt nem William Shakespeare írta. Gondolkodjanak el ezen, hiszen ez dönti el, hogy mi hogyan viszonyulunk a Bibliához. A Biblia hitelességét a régészeti leletek bizonyítják, és mint aki ezzel foglalkozok évek óta, hogy ezeket gyűjtöm és figyelem, állíthatom, hogy minél több lelet kerül elő, annál pontosabban tudjuk érteni, olvasni a Bibliát, és nem, hogy a keresztény történelmet meg kellene másítani vagy átírni, hanem éppen ellenkezőleg a leletek megerősítik azokat. Gondolkodjunk el ezen, hiszen úgy gondolom, hogy komoly kérdés a mai világban, hogy a Biblia irodalmilag és történelmileg igenis hiteles. Köszönöm szépen a figyelmüket!

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könnyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorultak kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik rolluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

0: Ige morzsa.
1: Hála mindenható Istennek, hogy újból együtt vagyunk, és tovább tanulmányozhatjuk Jézus Krisztus példázatait. Ma egy újabb példázat áll előttünk, kérjünk, hogy adhassunk. Amint látni fogjuk, a mai témakör két alkalommal lesz megbeszélve, mert gyakorlatilag két különböző eseményről is van szó. Jézus Krisztushoz odajött egyik tanítványa, és azt kérte, majd olvasni fogjuk a Szentírásból, hogy taníts bennünket imádkozni. Nagyon figyelemre méltó, hogy ez a történet és ez a példázat elmondás, ez gyakorlatilag az utolsó évben, a 3,5 év közül az utolsó évben történt és zajlott, és Jézus Krisztus tanítványának a kérdésére, hogy taníts minket, kérésére, hogy taníts minket imádkozni, először elmondta a mi atyánkot. És a mi atyánk egy olyan imádság, amit igen-igen fontos tudni, és nem csak elmondani, hanem érteni, és átgondolni annak az értelmét, és ezért ma este az Úr Jézus segítségével Jézus Krisztus imáját, a mi atyánkot fogjuk tanulmányozni, és utána azt a két történetet, példázatot, amit Jézus Krisztus a mi atyánk imádság elmondása után mondott el. Nagyon figyelemre méltó, hogy a keresztény élet olyan mértékben keresztény élet, amilyen mértékben Jézust követő. Nem keresztény az az ember, aki pogány szokásokat gyakorol, és azt gondolja, hogy keresztényé válik, mert keresztény egyházhoz tartozik. Ezért igen fontos megfigyelnünk, hogy Jézus Krisztusnak mi adott erőt, hogy ő mindenben az Atya akaratát cselekedje, nem más, mint Jézus Krisztus ima élete, amelyről a következőket szeretném ma este először megemlítenénk és megfigyelnénk. Az Atyával való beszélgetés volt Jézus győzedelmes életének titka. Azt olvassuk az evangéliumokban, hogy volt alkalom, amikor Jézus Krisztus egész éjszakát imádságban töltött. Egész éjszakát beszélgetésben töltött az Atyával. Elolvassuk János evangéliuma 14. rész 24. versét, amelyet Jézus Krisztus mond el, az a beszéd, amelyet hallottok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki küldött engem. Itt látjuk azt, hogy az Atya kijelentése és Jézus Krisztus kijelentése között egyenlőség van. Jézus Krisztus azt mondta el, azt tanította, arra hívta fel az emberek figyelmét, amit az Atyától hallott. Az Atyától vett át. Ezért mondja, hogy a beszéd, amelyet hallottok, az nem az enyém. Én beszélem, tőlem halljátok. És így tudom, testvéreim, mondani ma este azt is, hogy amit tanulunk, az nem az én beszédem. Amit tanulunk, az az Isten beszédje, mert az Isten igazságát boncolgatjuk, és isteni elvekkel foglalkozunk. Másik dolog, amire szeretném felhívni mindjárt figyelmünket, az, hogy Jézus nem önmagáért élt, és nem önmagáért imádkozott, hanem másokért. A kérjünk, hogy adhassunk, amit mához egy hétre fogunk tanulni, különösen látni fogjuk azt, hogy ne csak önmagunkért imádkozzunk, másokért is. Jézust minden reggel az Atya ébresztette fel. Ezzel kapcsolatban személyes tapasztalatot is el tudok mondani. Nem egyszer volt régebbi időben, amikor nem volt sörgő óránk, és reggel korán fel kellett kelni. Akkor imádkoztam, hogy Istenem ébresztél fel 4 órakor, vagy 3:30-kor, vagy 4:30-kor, és az a csodálatos tapasztalat, én azért beszélek erről, próbáljátok ki. Imádkoztam, hogy 4:30-kor ébresszem fel, és fél ötkor egy hangot hallottam, amit a szólt volna, hogy keljek fel. De Jézus Krisztusnál is így van, szeretnék egy jövendőlést hozni. A jövendőlés Ésaiás próféta könyvében található 50. rész 4. versen. Az Úr Isten bölcs nyelvet adott én nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Kedves testvéreim, ebből a jövendőlésből, amely Jézus Krisztus földi élete alatt teljesedett, azt látjuk, hogy Istennel tanácskozott minden reggel. És itt egy nagyon gyakorlati dolgot szeretnék hangsúlyozni. Este úgy gondolom, hogy mindannyian szoktunk imádkozni. És különösen mi, akik már az életünk delén túl vagyunk, vagy életünk alkonya felé közeledünk, úgy fekszünk le, és imákban is belefoglaljuk, hogy ha akaratoddal megegyezik, akkor őrizzél meg bennünket, virasszál felettünk, és ha akaratoddal megegyezik, akkor ébresz fel. És amikor reggel felébredünk, tegyük azt, amit Jézus Krisztus is cselekedett, hogy hallgassak, Atyám, téged, miként a tanítványok, ezt Jézus Krisztusról jövendőli a Szentírás, és ő így élt. Amikor reggel felébredünk, az első gondolatunk Isten felé szállít. Amikor magunkhoz térünk, amikor fölébredünk, akkor először ne az élet gondja terhe foglalj el az elménket, adjunk hálát Istennek azért, hogy Istenem megőriztél az éjjel. Megajándékoztál egy új nappal, új élettel, amikor élhetek, szolgálhatok neved dicsőítésére. Kedves testvéreim, a keresztényi életnek az ilyen imádságos, lelkületű élet a titka. Tegyük ezt úgy. Azonban itt van az, amire utaltam az előbb, fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet. Ki volt az, aki Jézus Krisztust minden reggel felébresztette? Tessék az ige, az Atya. Kinek köszönhetjük, hogy ma reggel is felébredtünk? A mi Atyánknak. Jézus Krisztus először fölvértezte magát mennyei erővel, és utána ment végezni mindennapi dolgát. Azt látjuk, és azt tudjuk, hogy Jézus Krisztus naponta részesült a Szentlélek kereségében. Amikor én ezt megtaláltam, és amikor ezt megértettem, hogy Jézus Krisztus, aki bűntelen ember volt, Isten ember volt, bűntelenül élt ezen a földön, akiben, ahogy majd látni fogjuk, bűn nem találtatott, bűn nem követett el, ha neki, a testet öltött Isten fiának szüksége volt, hogy felvértezze magát mennyei erővel, hogy részesüljön a Szentlélek kerességében, akkor hol vagyunk mi Jézushoz mérten? Ha mi győzedel

találkozunk reggeltől estig, naponta, vagyis minden nap. Ezen bevezetés után szeretném hozni magát, Lukács evangéliumát, a 11. rész első versét, amiből kiindul az egész beszélgetés, és amire válaszként Jézus Krisztus elmondja a mi atyánkot. Olvasom az igét. Amikor ő imádkozott egy helyen, minek utána elvégezte, mondanék egy az ő tanítványai közül. Uram, taníts minket imádkozni, miképpen János is tanította az ő tanítványait. Zárójelbe, testvérem, hadd jegyezzem meg, hogy Jézus Krisztus tanítványainak nagy része, mielőtt Jézus tanítványa lett, már keresztelő János tanítványa volt. És bizonyára, hogy ez a tanítványa is, a Biblia nem jegyzi fel, hogy a 11 tanítvány közül melyik volt az, aki kérte Jézus Krisztust, hogy Uram, taníts minket imádkozni, amiként János is tanította az ő tanítványait, de bizonyára, hogy ez is Jézus tanítványa között volt, és előbb keresztelő János tanítványa volt, és most azt kérdezi, hogy taníts minket imádkozni. Kedves testvéreim, ha ez Jézus Krisztus 3,5 éves szolgálatának az elején lett volna, még valahogy meg tudjuk érteni. De majdnem már 3 éve együtt járnak Jézussal a tanítványai, és most teszi fel ez a tanítvány Jézusnak a kérdést, és azt mondja, taníts bennünket imádkozni. Az első kérdésem, nem tudtak imádkozni? Ezek a tanítványok Jézus tanítványai voltak, nem imádkoztak addig? De igen, mert tanította őket már keresztelő János, hogy imádkozzanak. Akkor miért jön ez a tanítvány ezzel a kéréssel Jézushoz, hogy taníts bennünket imádkozni? A mai témakörünk és a következő témakör segít erre a kérdésre választ adni. Választ fogunk keresni. Azonban erre válaszként, kérelemre Jézus Krisztus nem ad mindjárt választ, hanem elmondja a mi atyánkot. Ezért én is szeretném Isten segítségével, ha ma tömören, röviden átgondolnánk a mi atyánk imádságot. Majd később elmondom, hogy miért. Olvassuk el a mi atyánk imádságát, ahogy Máté evangéliumának 6. rész 9-től a 13. versében találhatjuk. Testvéreim, én tudom azt, hogy mindannyian tudjátok a mi atyánk imádságot. Jól tudom? Mindannyian tudjuk a mi atyánk imádságot? Igen. De most próbáljuk úgy olvasni, mintha sohasem olvastuk volna. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Még itt van előttünk az első mondata a mi atyánknak, arról szeretnék csak egy fontos dolgot elmondani. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy. Drága testvéreim, mit jelent ennek az imádságnak az első két szava? Mi atyánk. Ki volt az, aki elsőnek elmondta ezt az imádságot? Az apostolok, vagy Jézus? Jézus volt, aki elmondta. És Jézus Krisztus a mi atyánk imádságot földi szolgálata alatt kétszer mondta el, majdnem az elején és majdnem a végén. Miért mondta Jézus Krisztus így, hogy mi atyánk? Miért nem mondta, hogy az én atyám, ki a mennyekben vagy, vagy a ti atyátok, ki a mennyekben van? Miért mondta így, hogy mi atyánk? Kedves

Testvéreim, ennek az imádságnak ezt az első két szavát, hogy mi atyánk, megértjük, akkor az egész imádság sokkal-sokkal többet fog jelenteni mindannyiunknak. Amikor Jézus Krisztus kimondta azt, hogy mi atyánk, akkor mit adott tudtunkra? Milyen rokoni kapcsolatban vannak azok, akiknek egy atyjuk van? Testvérek. És zsidókhoz írt levél második rész 11. verse így fejeződik be, és nem szégyel bennünket Jézus testvéreinek nevezni. Kedves testvéreim, ha ezt tudjuk, hogy Jézus és mi testvérek vagyunk, akkor a Jézus Krisztus iránti viszonyulásunk egészen mást fog jelenteni, és más alapokra fog helyeződni ettől a pillanattól kezdve. Az imádság nem egy megszokott ritmus, egy megszokott vallásosság. Nem, a mi atyánkot nem csak imádkozni kell, a mi atyánk szerint élni kell. És az, hogy hogy kell élnünk a mi atyánk szerint, ezt a mi testvérünk, Jézus Krisztus mutatta be. Ezek után, ha a mi atyánk szerint élünk, akkor hitre kell jutnunk. Nem monoton frázisokat mondunk el, amikor imádkozzuk a mi atyánkot, hanem hitből tesszük azt, amit teszünk. Miért? Azért, mert, kedves testvéreim, a hit és a vallás az olyan messze van egymástól, mint Makó Jeruzsálemtől. Sokan azt mondják, hogy vallásos emberek. Vallásból nagyon sok van. Nem is tudjuk megszámlálni, de hitből csak egy. És ezért mielőtt a mi atyánk imádságot szeretném boncolgatni, ezelőtt nézzünk meg, hogyan tudunk hitre jutni. Nagyon tömören, nagyon röviden lássuk meg a hitre jutásnak az útját. Istent megismerni. Hiszünk és megbízunk benne. Istenre bízzuk magunkat, cselekedete követik is mély hála. Ez az öt pontban szeretnék csak nagyon tömören foglalkozni. Kedves testvéreim, az első pontja a hitre jutás úton az, hogy megismerjük az Istent. De nem elméletileg. Elmondom, mit jelent ismerni az Istent. Mindannyian olyan mértékben ismerjük Istent, és olyan mértékben ismerjük Jézus Krisztust, amilyen mértékben életünk hasonló Jézuséhoz. Legyen az modorunk, legyen az szavunk, legyen az cselekedetünk. Testvéreim, ez legyen életcélunk. Ez legyen küzdelmünknek az alappillére. Mert senki sem jut azért a mennybe, mert végighallgat egy Isten tiszteletet. Az áldott dolog, de nem cél. Megismerni Istent. Naponta visszatükrözni Jézus Krisztus jellemét. Hiszünk Istenben, és megbízunk benne. Nagyon egyszerű példát veszek. A gyerekeink valamikor voltak kicsik. Többször próbára tettem, magas oszlopra feltettem, és azt mondtam, akár a fiamnak, akár a lányaimnak, bármelyiket oda tettem, kisfiam, kislányom, ugorjál le! Mit szoktak a gyerekek csinálni? Én nem ugrok le, én nem vagyok biztos, hogy megkapsz. Így tesznek ki a gyerekek. A szülőkkel, akiket szeretnek, akikben megbíznak, mert bízunk Istenben. Nem. Amikor azt mondtam, hogy ugorj le, apuci, megfog, nem gondolkodott, dobta magát. Így bízunk-e Istenben? Harmadik, Istenre bízzuk magunkat. Ha megbízunk benne, ez a második pont, akkor rá tudjuk magunkat bízni. Kedves testvéreim, mi az, ami a mi erőnkből megvalósul a mi életünkben? Semmi. Jézus Krisztus egyértelműen kimondja János Evangélium a 15. rész
5. versében, az utolsó mondatban, nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Hisszük-e ezt, vagy csak mondjuk? Mert sajnos az a nagy probléma a keresztény életben, hogy mi olvasva a Bibliát sok mindent tudunk, de nagyon keveset hiszünk. És természetes, ha Istenben bízunk, és Istenre bízzuk magunkat, akkor ezt cselekedetek igazolják. Az a jóság, az a türelem, az a szeretet viszonyulás, az az őszinteség fog fakadni belülünk a másik ember iránt, amilyen volt Jézus Krisztus embertársa iránt. Ez határozza meg, hogy milyen mértékben vagyunk keresztények. És az 5. a mély hála, és itt szeretném olvasni Korintus belekhez írott levél 4. részének a 7. versét, Korintus belekhez írott levél 4. rész 7. verse, ami nagyon elgondolkodtató. Mert kicsoda különböztet meg téged, míd van ugyanis, amit nem kaptál volna. Mondjátok, mink van? Kitől kapjuk az erőt? Istentől. Kitől kapjuk az életet? Istentől. Kitől kapjuk az épp értelmet, az egészséget? Kitől? Istentől. És azt mondja, hogy mit van, amit nem kaptál volna? Ha pedig úgy kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Kedves testvérem, ha ezzel a tudattal éljük életünket, akkor a mi életünk egész másképp fog szárnyalni mától kezdve. Hány kérelem van a mi atyánkban? Mert a mi atyánkot szeretném röviden áttanulni. Összesen 7. És figyeljük meg ezeket a kérelmeket. Szenteltessék meg a te neved. Ki által? Az angyalok által, akik hűségesek maradtak Istenhez, más bolygók lakói által, vagy általunk, akik mondjuk a mi atyánkot. Általunk. Ezért a mi atyánkot nem elég elimádkozni, elmondani. A mi atyánkot élnünk kell. És kedves testvéreim, hogy mi kérjük, hogy adhassunk, ugye ez a fő címe a mai témakörünknek is. Nézzük meg, hogy mennyire élünk a mi atyánk tanítása szerint. Mivel tudjuk megszentelni a mindenható Istennek a nevét? Templomba járással? Tömjén füsttel? Gyertyagyújtással? Szentelt vízzel? Zarándoklással? Imádkozással vagy? Itt összesen 6 dolgot soroltam fel. Meg tudom-e szentelni az Istennek a nevét, ha templomba járok? Igen vagy nem? Köszönöm a jó választ, nem. Tömjén füstelt? Nem. Gyertyagyújtással? Nem. Szentelt vízzel? Nem. Zarándoklással? Nem. Imádkozással? Nem. Hát akkor mivel? Sose felejtem el. Nagy családból származok, édesanyám még 10-en, édesapám még 11-en voltak testvérek. Mindig előre kikönyörögtem, hogy a téli szünetből legalább egy hetet valamelyik nagynéninél, nagybácsinál töltsek el. És amikor édesanyám útra bocsátott, akkor azt mondja, hogy Józsika, jó legyél, nehogy szégyent hozz a fejemre. Testvéreim, mivel hozhatunk mi keresztény emberek szégyent az Istenre? Ha nem mondunk igazat, akkor szégyent hozunk. Ha olyan dolgokat teszünk, ami nem egyezik meg az Isten akaratával, szégyent hozunk? Igen. Ha káromoljuk a nevét, ha tapossuk bármilyen rendelkezését, de akkor menjünk pozitív irányba, akkor mit jelent az, mivel szentelhessük meg az Isten nevét? Istenhez hű keresztény élettel. És amilyen mértékben követjük Jézust, mi olyan mértékben vagyunk keresztény emberek. Nekem nagyon sokat jelent, amikor még Gandhi Indiának volt miniszterelnöke, eljött egyszer Európába, akkor azt mondta, eljöttem Európába és találtam vasárnapi kereszténységet. Testvéreim, van-e különbség a mi életünk között, amikor felkészülünk ünnepélyesen, és elmegyünk a templomba vagy az imaházba, és a hétköznapi szürke életünk között.
jól megismerte, jól felismerte ez a hindu asszony, Indiának miniszterelnöke, hogy vasárnap, amikor felöltöznek ünneplőbe, vagy akár szombaton felöltöznek ünneplőbe, és mennek az imaházba, akkor másképp viselkednek, mint hétköznap. Hozok egy példát. Ha van jegygyűrünk, az aranyból szokott lenni. Akkor is arany, amikor az ujjunkon van, akkor is arany, amikor sárba van taposva, és akkor is, amikor a trágyadombon van, az mindig arany. A keresztény ember mindig keresztény. Nem csak akkor, amikor ünnepnap felöltözöm egy istentiszteletre, testvéreim, a keresztény életben nincs évi szabadság. Nincs hétvégi pihenő. Keresztény élet minden nap 1-24 óráig tart. Vajon én, aki kereszténynek vallom magamat, megszenteleme minden nap az Istennek a nevét? Engedelmes élettel. Hadd hozzak egy másik, egy orosz embernek utolsó imádságát, jegyezte fel egy orosz író. Kavics vagyok. Kalács legyek. Add meg, Uram. Amen. Mit jelent ez az imádságnak az utolsó mondata, ennek az öreg orosz ember imádságának az utolsó mondata? Mit jelent az, hogy kavics vagyok? Testvéreim, készek vagyunk-e mi beismerni azt, hogy egy kemény fejű, sokszor haragvó, sokszor pletykázó, sokszor bosszúálló vagyok, mint keresztény ember? Készek vagyunk mi ezt beismerni? Mit mond az orosz bácsi? Kavics vagyok, én egy kemény fejű, önző ember vagyok. Kalács legyek. Kavicsból lehet-e kalács? Nem. De egy önző, büszke, gyűlölködő emberből lehet-e szeretetteljes ember? Ezt kéri. Uram, kavics vagyok, beismerem hibáimat, bűnemet. Kalács legyek, add meg, Uram. Amen. Második kérelem, jöjjön el a te országod. Hát, kedves testvérem, hány országa van az Istennek? Tudom, hogy válasz általában az, hogy egy. Azt kell mondanom, hogy kettő. Isten kegyelmi országa azok szívében jön létre, akik megszentelik az Isten nevét. Jézus Krisztus így kezdte el nyilvános szolgálatát, keressége után: térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Jézus Krisztus előfutára, keresztelő János ugyanezekkel a szavakkal kezdte el: térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Kedves testvéreim, mikor állította fel Jézus Krisztus a kegyelmi országát? Amikor meghalt értünk a Golgotai kereszten, és biztosította a bűnök bocsánatának a lehetőségét. Felteszek egy kérdést, nem várok hangos választ, de azt szeretném, és kérlek benneteket, hogy adjuk meg magunknak a választ. Vajon a te szívedben és az én szívemben fel van-e állítva Isten kegyelmi országa, vagy csak külsőleg vagyok keresztény? Zsidókhoz írt levél 4.16-ban, figyeljük meg, járuljunk az itt bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Kedves testvéreim, meddig járulhatunk kegyelemért az Isten kegyelmi királyi székéhez? Addig, amíg élünk, vagy addig, amíg Jézus Krisztus közben jár? Ha ezt nem történik meg most jelen életünkben, hogy felállítsa Jézus Krisztus az ő kegyelmi országát a mi szívünkben, halálunk után erre nincs lehetőség. Halálunk után nincsen változás. Mikor állítja fel Jézus Krisztus a dicső országot? Mikor pedig eljön az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor bejön majd az ő dicsőségének királyi székében. Mikor állítja fel a Biblia szerint Jézus Krisztus dicső országát? Amikor másodszor eljön. De csak azok
lesznek Isten dicső országának örökösei, akik szívében Jézus Krisztus felállította a kegyelmi országot. Ezért mondtam az imént, hogy adjuk meg magunknak a választ. Ha nem úgy érezzük, hogy Jézus Krisztus még nem állította fel kegyelmi országát a szívünkbe, akkor ezt ma rendezzük el magunkban Istennel. Jézus második eljövetelekor az őt övező dicsőségtől egyesek romolhatatlanságban öltöznek, mások viszont megsemmisülnek. Miért? Miért történik meg az, hogy ugyanattól a dicsőségtől egyesek meghalnak, mások pedig elváltoznak dicsőséges testben? Ha Krisztus kegyelmi országa fel van állítva a szívünkben, amíg élünk, akkor nem lényeg, hogy élve vagy halva éljük meg Jézus Krisztus második eljövetelét. Szeretnénk-e örök életre jutni? Szeretnénk-e örök életet kapni, amikor Jézus Krisztus eljön? Hiszem, hogy ma este is azért vagyunk itt, mert igen. De az ehhez tartozik, hogy megszabaduljunk a bűntől, Jézus Krisztus foglalja el szívünk trónusát, ő irányítsa gondolatainkat, indulatainkat, viselkedésünket, minden tettünket. Mert testvéreim, nem embereknek kell először is számot adnunk majd az ítélet napján, hanem Istennek. És ezért ilyen életet élünk. Mondjuk el esdeklő, rebegő szívvel Titushoz írt levélben megírt szavakat a második rész 13. versében, várvánam a boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusnak dicsősége megjelenését. Kedves testvéreim, ha mi szeretjük Jézust, akkor készek vagyunk minden rossz szokásunktól lemondani. Mennyire szeretjük Jézust, annyira szabadulunk meg rossz szokásunktól és csúnya szavainktól. És akkor, ha szeretjük Jézust, akkor Jézus Krisztus második eljövetelének igazsága nem csak a Biblia tanítása lesz, hanem a mi boldog reménységünk. Testvérem, várod-e boldogan Jézust? Vagy csak mondod, hogy jöjjön el a te országod? Harmadik kérelem, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön. Említettük azt, kedves testvéreim, hogy a mi atyánkot nem elég elmondani, élni kell. A mennyben azt mondja a harmadik kérelem, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Vajon az Istenhez hű maradt angyalok tökéletesen teljesítik az Isten akaratát fenn a mennyben? Igen. De ki az, akire vonatkozik ez a kérelem? Kinek kell ezen a földön az Isten akaratát teljesíteni? Nekünk, akik imádkozunk. Mert nem elég kimondani, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ezt élni kell. Amit Jézus Isten akaratának cselekvéséről tanít, figyeljük meg, Máté Evangélium 7.21. Nem minden, aki azt mondja nékem, Uram, Uram, megyen be, megyek nek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Itt jelent az, hogy nem minden, aki azt mondja nékem, Uram, Uram, nem elég imádkozni. Az imádságnak akkor van értelme és értéke, ha cselekesszük az Isten akaratát, a mennyei atya akaratát. Készek vagyunk-e életünket teljesen összhangba hozni ezzel az elvvel? Máté Evangélium 12. rész 50. versében pedig Jézus azt mondja, mert aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az az én fiútestvérem, nőtestvérem is anyám. Mikor leszünk Jézus és mi testvérek? Ha elimádkozzuk a mi atyánkot, vagy ha cselekszik az Isten akaratát. Készek vagyunk-e erre? Készek vagyunk-e akaratunkat alárendelni Isten akaratának? Kedves testvéreim, ez nem könnyű. Én úgy gondolom, hogy nagyobb részünk vívja ezt a csatát. Hányszor van az, hogy mi mást akarunk, mint amit Isten akar?
Más látunk jobbnak, mint amit Isten tanácsol. Vagy inkább tesszük azt, ami a mi véleményünk, ahelyett, amit tudjuk, hogy a Bibliában azt mondja, hogy ne tegyük, de mi akkor is megtesszük. Van egy gyönyörű példa a Bibliában. Jézus Krisztus Gecsemáné kerti imádsága, Máté Evangélium 26.39. Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem a pohár, mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Kedves testvéreim, mit kér Jézus Krisztus ebben az imádságban? Az, hogy ha lehet, akkor távozzon el tőle a pohár. Atyám, segíts meg, hogy ne kelljen kínom a poharat, ne kelljen meghalnom a keresztet. Hadd kérdezem, Jézus Krisztus miért jött a földre? Nem ezért? Testvéreim, sehol a Bibliában ilyen áldás küzdelem nincs leírva, mint amit ez az ima tartalmaz. El tudjuk képzelni, hogy Jézus Krisztus elmondja földi élete alatt, hogy ő azért jött, hogy meghaljon, sokat szenvedjen, meghaljon, és utána harmadnapra feltámadjon. És amikor bemegy Gecsemáné kertjébe, Jézus Krisztus visszariad, és azt mondja, atyám, ha lehetséges, ne kelljen kínom a poharat. Mit akar Jézus ebben az első imában? Hogy ne igyam ki a poharat. De hogy zárul? Mindezáltal ne úgy legyen, amint én akarom. Mert én azt akarom, hogy ne igyam ki. Te pedig azt akarod, hogy ki igyam. Nézzük meg a 26.42-ben a második imádságban. Másodszor is elment és imádkozott. Atyám, ha nem távozhat őlemet ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod. Testvéreim, a második imádságban említi-e Jézus Krisztus a saját akaratát? Említi? Nem említi. Mit látunk ebből? Testvéreim, ahogy említettem, ez a legborzasztóbb, legádázabb küzdelem Jézusnál is, és nálunk is. A mi akaratunkat alá tudjuk rendelni Isten akaratának. Ehhez nekünk saját erőnk nincs. Jézus addig imádkozott, amíg Istentől nem kapta meg azt az erőt és hatalmat, hogy alá tudja rendelni saját akaratát Isten akaratának. Ez volt Jézus győzelmének titka, hogy alárendelte. Negyedik kérlek, mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Testi vagy lelki kenyérről beszél itt Jézus. Mind a kettőről. Mind a kettőről. Mert Jézus Krisztus azt mondja Máté Evangéliuma 4 rész 4. versében, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami az Isten szájából származik. Testvéreim, van-e közöttünk most olyan, aki már 2 napja semmit nem evett? Nincs. Reggeliztünk? Igen. Ebédeltünk? Igen. Ha egybevettük, akkor is ettünk ma. Kedves testvéreim, elmúlik egy nap, amikor nem érünk rá kezünkbe venni a Bibliát, mert el vagyunk foglalva. Sok a munkánk. Amikor erről a kérelemről van szó, hogy mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, akkor mind a 2 kenyérre gondoljunk. De akármilyen munkánk van, akármilyen sürgős munkánk van, szakítunk időt, hogy együnk, fizikailag táplálkozzunk? Szakítunk rá időt? Akkor nem múljon el nap az életünkben, amikor nem veszünk kezünkbe a Szentírást, és nem tanulmányozunk. Lelki kenyérrel kapcsolatban Jézus Krisztus ezt mondja János Evangélma 6. rész 35. versében, én vagyok az életnek a ma kenyere. Aki hozzám jön, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha. Ki adja a lelki kenyeret? Jézus. Amikor a Bibliát naponta kezünkbe veszük, mindig imádkozzunk, és kérjük Isten szent lelkének vezetését, és Jézus Krisztus megadja a megelégedést. Figyeljük meg ezeket az elgondolkodtató kérdéseket. Első, milyen időközönként fogyasztom a lelki kenyeret? Nem azt mondjam, hogy nekem mondjátok meg.
hanem magunknak mindannyian tegyük fel a kérdést, milyen időközönként fogyasztom a lelki kenyeret. Győzelemre jutok-e, ha továbbra is így teszem, ahogy eddig tettem? Itt utalok arra, hát nem minden nap, hébe-hóba előveszem a Bibliát, beleolvasok. Vagy a következő, kell-e változtatnom ezen a téren? Kedves testvéreim, senki ne csüggedjen el, ha úgy érzi, hogy elhanyagoltam a Biblia olvasását. Nem volt időm eddig olvasni naponta a Bibliát. Hozzuk helyre, változtassuk. Ne csak mondjuk a mi atyánkot, hogy add meg a mi mindennapi kenyerünket, hanem legyen a Szentírás a mindennapi lelki kenyér, és vegyük magunkhoz. Istenem, segíts meg, hogy naponta fogyasszam a lelki kenyeret, ez legyen a mi kérésünk. 5. Bocsásd meg a mi vétkeinket, bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Kedves testvéreim, ez a legnehezebb. Könnyű megbocsátani? Dehogy könnyű. Ha nem volna könnyű, akkor haragosunk sem volna, mert mindenkitől bocsánatot kérünk. Kedves testvéreim, mi békességben élünk a családban, rokonságban, az utcában, az ismerősökkel. Mennyire alkalmazzuk azt, hogy egymás különnek tartván ti magatoknál. Kedves testvéreim, a mi atyánk imádság elmondása magában nem jelent semmit. A mi atyánk szerint élni kell. Kedves testvéreim, Jézus azt mondja, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, és nem azt mondja, hogy a bűneinket. Itt egy nagyon szép dolgot szeretnék hozni. Van-e különbség a vétek és a bűn között? Tudom, hogy nagyon nehéz kérdést tettem fel. De el kell mondanom, hogy van. Mózes 3. könyvében, ahol a bűnért való áldozat és a vétekért való áldozat meg van különböztetve, most én egy mondatban foglalom össze. A vétket a Biblia azt nevezi véteknek a Biblia, amikor tudatlanul követjük el. Bűnnek nevezi azt, amikor tudatosan követünk el bűnt. Én végtelenül hálás vagyok Istennek, hogy Jézus Krisztus itt azt mondja, bocsásd meg a mi vétkeinket. Bocsásd meg a mi tudatlanságunkban elkövetett vétkeinket, miképpen mi is megbocsátatunk az ellenünk vétkezőknek. Testvéreim, ne vegyétek szokon a következő mondatot. Nagyon sokszor megtörténhet az, hogyha ezt a kérelmet mondjuk, akkor áldás helyett átkot kérünk magunkra. Miért? Nem egy emberrel találkoztam, aki azt mondja, hogy haragosom van fél éve, egy éve, 5 éve, egy konkrét személyre gondolok, 5 éve nem beszélt a szomszédasszonyával az asszony. És azt mondja, hogy faragó, nagyon megsértett engemet, mikor erről beszélt. Mondom, én sértettem meg? Igen, mert én addig nyugodtan mondtam a mi atyánkot, és mondtam azt is, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, amíg nem értettem meg, hogy én átkot kérek minden alkalommal magamra. Békességben élünk-e mindenkivel? Megbocsátottunk-e mindenkinek? Mert Jézus Krisztus itt arra tanít bennünket, hogy úgy bocsásd meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenük vétkezőknek. Minden gyerekünk 2 éves korára fejből tudta a mi atyánkot, és a legidősebb lányunk ezt a kérelmet tévesen tanulta meg, és a többiek mind tévesen vették át tőle. Így tanulta meg, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk. Kedves testvérem, melyik kell, hogy előbb megtörténjen? Istentől kapjuk a bűnbocsánatot előbb, és utána mi megbocsátunk, vagy előbb nekünk kell megbocsátanunk, hogy bocsánatot kapjunk bűneinkre Istentől? Előbb nekünk kell megbocsátani. És most újból hangsúlyozom, békességben élünk-e mindenkivel, amennyire rajtunk áll.
van-e jogom megtagadni fele barátom bocsánat kérését? Testvéreim, nincs. Isten a Szentírásban arra tanít bennünket, ha valaki eljön és bocsánatot kér, nincs jogom azt mondani, hogy te nem őszintén kéred a bocsánat. Ez az ő problémája. Nekem kötelességem megbocsátani mindazoknak, akik eljönnek hozzám és tőlem bocsánatot kérnek. Jézus összes kérései közül csak ezt a kérelmet magyarázza. Nézzük meg! Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei atyátok. Kinek a bocsánata kell, hogy előbb megtörténjen? A miénk, vagy hogy Isten bocsát meg? Előbb a miénk. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátjátok meg a vétkeiket. Ismétlem, testvérem, ez Máté Evangélium a 6. rész 14-15. Versében van. Jézus Krisztus a 7 kérelem közül a többit egyet sem magyaráz, de ezt igen. Mert ez mélyen beleszól az életünkbe. Először is magunknak teszünk rosszat, ha nem bocsátunk meg. Aki gyűlöli a testvérét, minden belgyilkos az, azt mondja János első levele, 3. rész 15. verse. Kedves testvéreim, egy kis szójátékot fogok tenni. A gyűlölet szó hány szóból tevődik össze? Itt most várom a választ. A gyűlölet szó hányból? Valamit láttam. Nagyon jól mondtad, Károly. Háromból. Az első az, hogy gyűl. És figyeljük meg, ha valaki megsért, akkor szeretünk róla negatív irányban beszélni. Gyűlik bennünk, szedjük össze a bizonyítékot, hogy majd jól megmagyarázzuk neki, és jól bebizonyítjuk, és jól megmossuk a fejét. Nem csináltunk még semmit, csak bennünk gyűlik. Utána jön a következő, öl. És a harmadik, ölet. Vannak bérgyilkosok a világon? Van olyan eset, lehet, hogy ezen a vidéken is, hogy annyira megharagudtak egymásra, hogy egyik a másikát legyilkolta, leszúrta? Igen, ne felejtsük el, tehát a harag válfaja a gyűlölet, vagyis a harag gyűlöletté válik. A gyűl, az gyűlik a rossz, öl is, ha nem tud ölni, akkor ölet. Kedves testvéreim, megyünk tovább, ne vigy minket kísértésbe. Ez egy óriási dolog. Nagyon tömören szeretném megmagyarázni, Isten bennünket próbára tesz. De sohasem kísért, Sátán viszont mindig kísért. Én nagyon hálás vagyok, hogy Jézus Krisztus, amikor elmondta a mi atyánknak ezt a 6. kérelmét, akkor azt mondja, hogy ne engedj nagyobb próbatételt rám. Szeretnék csak egy rövid példát hozni erre vonatkozóan. Isten mindig próbára tesz bennünket, embereket. Mi a célja Istennek a próbatétellel? Az, hogy a próbából győzedelmesen, hitben megerősödve kerüljünk ki. Mi a Sátánnak célja a kísértéssel? A kísértéssel mindig a bűnre csábítás és az Isten elé lázadás a cél. Isten soha senkit nem kísért, azt mondja a Szentírás. Mózes 2. könyve 16. rész 4. versében hozom egy újabb fordítás, ami tökéletesen megegyezik az eredetivel, de az Úr így szólt Mózeshez. Nézd, én kenyeret hullatok neked az égből, a nép menjen ki, és gyűjtsön magának egy napra valót belőle. Így akarom próbára tenni, hogy parancsom szerint jár-e el. Ahol az Ószövetségi Szentírásban, a Károli fordítás Bibliában kísértés van, mindenhol a héberben próba van. Például megkísérti Isten Ábrahámot 1 Mózes 22.1. Isten próbára tette Ábrahámot. Isten próbára tesz bennünket azért, hogy hitben megerősödve kerüljünk ki a próbából. Azonban lassan szeretném végére vezetni mai elmékedésünket. Bűne a kísértés. Tudom, hogy nehéz kérdés. Egy nagyon egyszerű példát hozok, amit ma este is részben érintettünk,
megkísértette-e a sátán Jézus Krisztust a keressége után a pusztában? Megkísértette? Megkísértette. Maga a kísértés nem bűn, azonban akkor majd látni fogjuk, hogy mi a bűn. Jakab levele első rész 14-15. verse. Minden embert a saját kívánsága vonza és csábítja. Így esik törbe. Hogy esünk törbe? Úgy, hogy először a kívánságunk vonz bennünket és csábítunk. Legyen az bármi. Például azt mondja Jézus Krisztus, amikor magyarázza a ne paráznák, hogy parancsolatot, hogy mindaz, aki kívánsággal tekint asszonyra, immár paráználkodott az ő szívében. Nem tette meg, de csábítja tovább. Aztán a kívánság, ha megfogan, bűn szül, a bűn pedig, ha elkövetik, halált szül. Figyeljük meg a fokozatokat. A kísértés magában nem bűn. Testvéreim, hol kell győznünk a kísértés felett? Itt. Luther Márton nagyon jól megfogalmazta azt, hogy nem tilthatjuk meg a madaraknak, hogy átszálljanak a fejünk felett. De azt megtilthatjuk, hogy fészket rakjanak. Ezt megtilthatjuk? Na ezt magyarán mondva mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nem tilthatjuk meg a sátánnak, hogy ne dobjon be bűnös gondolatot az elménkbe. De amint megjelenik a bűnös gondolat, imádkozzunk. És mondjuk nyugodtan, Jézusom, szabadíts meg sátánnak bűnös gondolatától. És meglátjátok, hogy Isten tenni fogja. Ez a harc, mert a keresztény élet az harc, nem pedig csak imádkozás, meg vallásos dolgok gyakorlása. De tovább megy, azután a kívánság, ha már megfogand, bűnszűn. Elhatároztam, hogy megteszem. Még nem tettem meg, csak elhatároztam, hogy megteszem. Már vétkeztem? Már vétkeztem. És jön a harmadik fokozat, ha elköveti, halált szül. Kedves testvéreim, még egy dolgot szeretnék hozni zsidókhoz írt levélből, egy új fordítás, 4. rész 15. verse. Ő nem olyan főpapunk minékünk, aki nem tud szánakozni a mi erkölcsi gyengeségeinket. Jézus megért bennünket. Hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan minden tekintetben megkísértetett, de a bűnre nem volt csábítható. Jézus Krisztus végigjárta azt az utat, amelyre bennünket ma este hív. Jézus Krisztus nem csak tanított bennünket a mi atyánk imádságra, ő élte. És szívből kívánom, kedves testvéreim, hogy mától kezdve ne csak imádkozzuk. Éljünk a mi atyánk imádsága szerint. Szabadíts meg végül a gonosztól. A gonosz az nem erő. Itt azt mondtam, hogy gonosz az erő vagy személy. A gonosz az személy. Sátán az, aki kísér bennünket. Azonban a sátán legyőzött ellenség. A Róma belekhez írott levélben, a 16:20-ban, a békességnek Istene összezúzza a sátánt lábaitok alatt hamar. Jézus Krisztus bennünk, megkérjük, hogy állítsa fel az ő kegyelmi országát a szívünkben, ugyanolyan győzelmet akar kivívni saját gyengeségeink és sátán kísértései felett, mint amilyen győzelmet kivívott a sátán felett a Golgotának. Isten segítsen meg bennünket, testvéreim, hogy kérjük meg Jézus lakozzon a szívünkbe, állítsa fel kegyelmi országát, és vele együtt vívjuk ki a végső győzelmet, mert Jézus akkor tud megszabadítani, ha engedelmeskedünk neki. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, és álljatok ellen az ördögnek is, elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok, mossátok tisztára kezeteket, bűnösök, és tisztítsátok meg szíveteket, megosztott lelkűek. Kedves testvéreim, matematikai pontossággal írja le a győzelem útját ez a szöveg. Melyik az én első lépésem? Engedelmeskedek kinek? Meg tudjuk-e hozni ezt a döntést ma este? Én nem embereknek akarok engedelmeskedni, hanem Istennek.
engedelmeskedek az Istennek, és ha ezt teszem, akkor Isten erőt ad, hogy ellene álljak az ördögnek. És mit fog tenni az ördög, ha ellenállok Isten segítségével? Elfut tőlek. Szívből kívánom, kedves testvérem, mi vívjuk ezt a csatát naponta, és Isten segítségével jussunk el az örök életre, mert győztünk Sátán kísértései felett. Isten kegyelméből. Amen.

0: Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.
1: 80. zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannim Édutra, Aszáf zsoltára. Ó, Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó, Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepé a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megtegyünk.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket, bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajúdik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenségemben.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullám hosszán. A következőkben a Láthatár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőközönséget, a kedves hallgatóságot. Ez itt a Láthatár. Egy műsor, ahol történetek is kirajzolódnak a szemünk előtt, döntések, élettörténetek. Mai adásunkban egy különleges életpályát ismerhetünk meg. Vendégem Petrovics Tünde, mezzoszoprán énekesnő. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és köszönöm, hogy megnyílsz itt ma előttünk. A te életedről, de egy énekes szemszögből, az énekes lelkivilágának a kialakulásáról is lesz ma szó. Úgyhogy nagyon hálás vagyok, hogy ma itt vagy. Ebben a beszélgetésben ezen felül nem csak azt szeretnénk megérteni, hogy hogyan alakul ki, vagy hogyan válik valaki énekessé, hanem azt is, hogy mit jelent rátalálni erre az útra, a saját életpályájára az embernek, és mit jelent kiteljesedni ebben, illetve milyen belső döntések és felismerések kísérik ezt az utat. Egy gondolatébresztő kérdéssel indítanám ezt a beszélgetést, amilyen általánosabb. Ha valaki azt mondaná neked, hogy a hivatás csak egy szép szó a munkára, akkor mit válaszolnál ennek a személynek? Van egy gondolatod vagy tanácsod, amit elmondanál neki?
1: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatóságot, téged is, Renata. Köszönöm szépen a kérdéseket. Bevallom, hogy amint erre tartottam, gondolkoztam egy picit a feltett kérdéseken, és ha megengeded, akkor használnák a Wikipédiában, megkerestem, pont ez az első kérdés, amit kérdeztél tőlem, hogy hivatás, vagy mit feltennéd, kérlek még egyszer, mert nagyon jól találna.
0: Ha valaki azt mondaná neked, hogy a hivatás csak egy szép szó a munkára, akkor mit válaszolnál?
1: Egy nagyon jó idézetet, vagy nem is tudom, hogyha idézet, hanem megvilágítást kerestem rá. Ez volt a válasza ugye a Wikipédiának. A munka az, amit csinálsz a megélhetésért, a hivatás pedig az, amiért érdemesnek tartod felkelni reggel. Elég sok mindent ír körül utána, tényleg, hogy mi a különbség a hivatás és a munka között. Valahogy próbáltam én is megmagyarázni magamnak, hogy na jó, oké, rendben, de hát ebből élünk meg, akkor valószínű, hogy munka, de hogy hivatás azért, mert... És akkor ezt próbálta rámagyarázni a Wikipédia, hogy azért teljesen más megvilágítás az, amikor azt mondod, hogy valami a hivatásod, sokkal mélyebb érzelmi kapcsolatok és kötődnek a hivatáshoz, és ami megérintett engem az, hogy a hivatásban, a hivatást nem mindig a pénz meg az anyagiak követik, hanem legtöbbször a saját magadért és saját lelkedért meg saját közösségedért teszed.
0: Mindig így gondolkodtál a hivatásról, vagy az élet pályát során történtek változások a gondolkodásban, vagy mindig azt kerested, hogy az életben olyasmit tegyél, olyasmit úgymond dolgozz, ami közel áll a szívedhez is?
1: Nem voltam soha az az ember, aki kitett volna bizonyos mércéket, hogy oké, akkor megyek el ide, ha fizetve vagyok, vagy akkor vállalok valamit, ha. Mindig előtérbe helyeztem azért azt, hogy oké, megteszem, és először is, főleg az első években saját magad fejlesztésére is válasz el bizonyos szolgálatokat, tevékenységeket, fellépéseket, stb.
0: Gyerekként miről álmodoztál, hogy mivé szeretnél válni, amikor felnősz? Volt egy ilyen álmod, egy elképzelésed azért mégis erről?
1: Persze. Hát gondolom minden gyereknek van. Nem, gondolom nem hiába volt az, hogy 3-4 évesen felsorakoztattam a babáimat, és nekik énekeltem, szavaltam, még vezényeltem is, habár életemben soha senki 1 órát nem tanított vezényelni. De valahogy valószínű, hogy a szüleimnek édesapám volt az, aki régebben a kórusnak, az egyházi kórusnak a vezetője volt, és ezek valószínűleg mély nyomokat hagytak az én lelkembe, de úgy annyira, hogy nekem ez volt a fő tevékenységem gyerekként is.
0: És aztán hogy vezetett az élet tovább téged? Ezen a pályán vezetett, voltak még elszakadások is ettől a gyerekkori álomtól?
1: Hát igazából nem, hanem elég korán elkezdtem zeneivel foglalkozni. Persze, de úgy, mint más gyerek is. Elküldenek magánórára, tanulnak, első hangszerként a zongorát tanultam, de azzal foglalkoztam. És utána idővel valahogy éreztem, hogy nem az az én pályám, és valahogy többet szerettem volna. Felfigyeltek a gyerekszombat iskolába, ugye a tanítók, hogy jó lenne, vagy szépen énekelsz. Azért nem volt akkora nagy önbizalmam, hogy azt mondjam, hogy ez aztán ebből lesz az életem, a pályafutása is itt fog véget érni, vagy itt fog elkezdődni, vagy bármilyen nagy célokat nem terveztem, főleg gyerekként. Ugyanis megvolt bennem az, hogy nem találtam volna más útra, legalábbis nem láttam magamat sem matematikusnak, sem magyar tanárnak, sem román tanárnak, aztán főleg nem idegen nyelvtanárnak. Szerintem ez így nagyon, ez így nagyon megvolt vetve, úgymond az ágy.
0: Változott meg benned akkor, amikor gondoltál arra, hogy szeretnél valami mást is. Sok időn keresztül énekeltél, meg láttad édesapádat, beleláttál jól ebbe a világba, és szerettél volna beletekinteni valami másba is, vagy mi motivált, hogy térj ettől az úttól, és valami mást is kipróbálj.
1: Te tudsz valamit? Mert arra vezeted a kérdéseket. Hát ugye zene liceumot végeztem, utána zeneakadémiát, és volt ott egy olyan szakadás, amikor azt mondtam, hogy valami újat.

0: édesapád életében, és így belenőttél te is? Ezért áll közelebb hozzád?
1: Szerintem nem. Inkább az vezetett hozzá, hogy éreztem azt, hogy mivel gyerekkoromban adventista családnak, család gyerekeként növekedtem, folyton erről szólt az életünk. Mentünk imaházba, próba, készülés, ilyen program, olyan program, és láttam annak a fontosságát, hogy mennyire jó az, hogy ott lenni és tenni, és valahogy feladatomnak éreztem, főleg, hogyha Isten megajándékozott ezzel, feladatomnak éreztem azt, hogy ezt valahogy tovább kéne valaki vigye. És úgy éreztem, hogy képes vagyok rá.
0: Mikor fedezted fel azt magadban, hogy van egy tehetséged, egy hallásod, egy hangod, tehát, hogy rátermett is vagy erre, hogy ezt a vonalat végigvigyed?
1: Hát azért hallásom, azt gondolom, hogy a szüleim szerint, a édesapám szerint az már megvolt jókorán. Mondjuk, amikor elkezdtem zongorázni, ugye hallottam teljesen azt, amit zongoráz, és visszatudtam énekelni minden egyes hangot. Viszont úgy igazán, hogy rájöjjek arra, hogy ez most egy hivatás kell legyen, az csak akkor tudatosult, amikor tényleg egy szaki énektanárhoz elvittek, és meghallgatták a hangomat, és akkor mondták, hogy igen, hát itt van miből kiindulni.
0: Ez
1: De
0: körülbelül
1: azért,
0: mikor volt? Hány éves lehettél?
1: Hát ez hetedikes koromban lehetett. Ez hetedikes, olyan
0: 13-14 éves
1: így
0: korban.
1: Van. Így van.
0: És akkoriban hogy fogtad te fel ezt az egész útvonalat? Egy teher volt számodra, mert gondolom, hogy kellett gyakoroljál hangszeren is, hanggal is, vagy élvezted csinálni? Vagy mikor hogy? Gyerekként azért lehet, hogy néha a próbák, a sűrű programok, amik kellenek ahhoz, hogy valaki felkészüljön előadni, nem annyira élvezetesek, mint egy akármilyen más tevékenység, amit más gyerekkel közösen elvégezhetsz.
1: Hát az igazság az, amikor ezt a pályát választod, a gyerekkorod egy picit, vagy a gyerek játékok picit háttérbe szorulnak. Emlékszem, amikor liceum idő alatt, mivel nagyon sokat kellett visszabepótolni, ugye az osztálytársaim első osztálytól már zeneiskolába jártak, én viszont 9-től kellett azt tudnom, hogy amit ők annó 8 évig ott beléjük tápláltak, és beléjük vágtak. Na hát ez nem volt az én esetemben is így, úgyhogy emiatt volt rettenetesen sok munka elé kellett nézzek, mivel tehát elméletből is, zenetörténetből is, már maga az a kör más volt, mint egy általános liceumban. Ugye tudjuk, általános liceumban elmész reggel 8-kor, és 2-kor, maximum 3-kor hazamész, nálunk viszont nem így volt. Délelőtt voltak a szaki órák, a zongora, a kántó, a kamarazene, a különböző zenei szakosítások, és délután voltak az általános, ugye, ami általános a liceum, úgy az angol, a román, a magyar, a történelem, a földrajz, és így tovább. És emiatt igénybe vette az egész napunkat. És délelőtt, vagy reggel volt még időd esetleg tanulni, vagy azzal foglalkozni, ami aznapra kellett, mert lehetetlen volt egyik napról a másikra felkészülni, tehát minden rettenetesen szorított az idő.
0: Mi vezetett arra, hogy a hangodat használt fel eszközként, és nem egy hangszert?
1: Amikor neki fogtam zongorázni, jöttem rá arra, hogy nagyon vagány ez, hogy egy hangszeren játszál. Valószínű, hogy nagyon, nagyon jó dolog az, hogy még több hangszeren játszál. Én is szerettem volna, viszont rettenetesen időigényes. Ha ez zongorát választotta volna, tudatos voltam abban, és tudatosítottak is ugye a tanárok, hogy azért 5-6 órát naponta ott kéne ülni ahhoz, hogy egy jó zongorista legyél. Ez is egy kicsit megrémített, viszont

0: Viszont úgy láttam, hogy az éneklés valahogy egy számomra egy jobb megnyilvánulási forma. Az, hogy elbújok egy hangszer mellett, vagy előtt, nem biztos, hogy meg tudom teremteni annyira az emberekkel azt a kapcsolatot, főleg ezt a vizuális, meg az, hogy át tudok adni bizonyos érzelmeket, bizonyos átéléseimet, vagy szomorúságot, vagy vidámságot, vagy bármit. És édesanyám szokta mondani, amikor kicsi voltam, hát te tiszta színésznő vagy. Valószínűleg, hogy ez állt a legközelebb ahhoz, hogy tényleg a színészi beavatottságot is alkalmazzam, gondolom.
1: Hogyha el kellene képzeld az életedet a hangod nélkül, akkor milyen lenne az az életed? Milyen irányt venne az életed?
0: Hát szerintem nagyon monoton, de amúgy ez nem azt jelenti, hogy nem telnek el napok vagy hetek, amikor nem éneklek, vagy hát énekelni énekelek, mert folyton tanítok, és az már magába ugye éneklés, mert te megmutatod, és valaki kell téged kövessen. Igen, persze, kövessen, vagy meg irányítod, hogyan szóljon az a hang, hogyan szóljon az a zenei passzus, és stb. Viszont, hogy ne énekeljek egyáltalán, hogy így megszűnjön, nem tudom. Eléggé beszoktam feszülni akkor, amikor egy kemény hűlés van, és hang nélkül maradok, mert ugyanaz történik, mivel az a legérzékenyebb pontja ugye a szervezetemnek, és akkor oda is hat, és persze valószínűleg a pszichikailag is történik egy ilyen blokkázs, amikor, hát nem tudom, őszintén hang nélkül valószínűleg, hogy nem tudom, egy másik szakmát választanék, vagy választottam volna, viszont nem lennék teljes, úgy érzem.
1: A pályádnak melyek voltak a legkiemelkedőbb szakaszai, vagy melyek állnak a te szívedhez nagyon közel és emlékezetesek?
0: Hát van egy jó pár, de így amit meg szeretnék említeni, az... Ez egy nagyon kedves alkalom volt, amikor sikerült egy teljes CD-t felvennünk, és azt be is mutassuk. Hát voltak. Például, ami engem mindig nagyon feltöltött, az a tanárommal, tehát azt kell tudni, hogy jelen pillanatban is van mentorom. Ő Bécsben él, egy idős, hát mondhatom annak, hogy igen, egy mester. Már amikor meg valaki meghaladta 70-et ebben a szakmában, akkor már tényleg mester, és főleg ő, ahogy űzte, és ahogy űzi, nevezhetem őt mesternek, Teodor Koresszi. Hát mellette ő szokott néha koncerteket szervezni, és van, amikor engem is meghív, és vele egy élmény. Élmény maga az, hogy mekkora energiát és mekkora erőt tud nyújtani egy olyan ember, aki ezt csinálja egy élete, és úgy látja, hogy ő ebben született, és ebben kell meghalnia. És akkor ez valósággal egy nagy feltöltődés számomra. Akkor ugyan ő volt az, aki bátorított abban, hogy merjek nagyobb dolgokat bevállalni. Így volt, most 2 éve októberben voltam Amerikában, tavaly novemberben voltam ismét, volt egy meghívásom. Hát fantasztikus érzés. Fantasztikus érzés ilyen helyeken fellépni, és érezed azt, hogy ott vagy azon a színpadon, és te uralod a helyzetet, és te tőled függ az, hogy az ember, aki ott van, mit fog érezni, vagy mit nem fog érezni, vagy mennyire feltöltve megy el, vagy mennyire üresen, azért felelősek vagyunk emiatt.
1: És maga ez a része az éneklésnek nem tűnt soha félelmetesnek számodra, azért legtöbb ember fél kiállni annyi ember elé egy koncerten, ahogy mondtad te is, hogy feleljen a többieknek a jól létéért, még hogyha csak egy néhány órát tart, vagy talán kevesebbet. Nem féltél ettől az érzéstől, hogy ez kialakult idővel benned, megtanultad uralni, vagy egyszerűen a természetednek a része?
0: Hát nem, a természetemnek egy része nem. Folyton dolgozol ezen. Most visszaemlékeztem, pont amikor feltetted ezt a kérdést, hogy nem rémített. Talán első éves voltam az egyetemen, ha jól emlékszem, a Zene Akadémián, és Debrecenben volt a Kölcsei Központban egy magyar találkozó szervezve, adventista magyar találkozó. És emlékszem, hogy a terem maga olyan 3000 férőhelyes volt, és len, és fenn, és mit tudom, mindenhol tele voltak emberekkel, és felkérést kaptam, hogy énekeljek. Hát valószínű, hogy a legnagyobb kihívás volt számomra akkor, ugye, hát azt mondjuk, hogy na hát gyere, felnőtt vagy már, ugye első évesen, de azért hagyjuk meg, hogy főleg zeneterén nagyon tipegő, topogó gyerek vagy, fogalmat sincs. Szerintem meg se, bele se gondoltam a mélységébe, a magasságába. Elvállaltam azért, mert szerettem, vagy akartam, és éreztem azt, hogy na hát itt az ideje, most vagy soha. Ez van, lesz, ami lesz. Igen, hát így visszagondolva, elég merész lépés volt számomról, mert ugye, ha most felkérnél, akkor meggondolnám pontosan, hogy már is elfilozofálnám, hogy jó, oké, rendben, akkor ki lesz a korepetitor, mit kell felvenni, hogyan kell kiállni, stb. Stb. Tehát akkor most már egy egész történet lenne a háta mögött, de viszont akkor gyerekfejjel. Ezek a dolgok szerintem kifejlődnek egy idő után. Ezt úgy mondják, hogy először felmész, azt se tudod, hogy ki vagy, mi vagy, hogy hívnak. Másodszor már eszedbe jut, hogy hívnak. Azt el tudod mondani. Harmadszor még esetleg nem reszked annyira a lábad. Aztán egyszer azt mondod, hát, most már itt vagyok, akkor tegyem a legjobbat. Végül is ez kéne vezessen így általában, bármilyen szakmában is lennénk, hogy annyira rombolóak ezek a félsz, a kudarc, a és ha nem vagyok a legjobb, és ha nem vagyok megfelelő, és ha nem fogok tetszeni, és ha nem fogad el, végül is teljesen mindegy. Ez a művészet, az egy relativitás. Az ma ilyen, holnap olyan. Nekem ma, én ma így éneklek, holnap talán másképp. Ma ezt érzed velem kapcsolatosan, lehet holnap azt érzed. Ez egy folytonos változás, és nem jelentheted ki azt, hogy hát most ez nagyon jó volt, vagy most persze neked jó volt, mert lehet neked pont a lelkednek arra volt szüksége. De lehet, hogy a másik azt mondta, hogy ú, ez nekem nem fér bele, vagy nekem túl sok volt, vagy érthetetlen. Ez nagyon sok esetben történt ilyen, hogy nem igazán értjük meg, ugye, hogyha valaki más fokon, vagy más stílusban közelít meg, ugye, egy éneket, egy produkciót. Távol áll tőlünk. Ó, hát ez nem... De fogalmad nincs, hogy mennyi munka áll annak a háta mögött. Azért mondom, hogy ez egy relativitás. Neked más tetszik, nekem más tetszik.
1: A jelenben mire koncentrálsz? Vannak-e olyan álmok, amiket még el szeretnél élni, vagy célok, amiken dolgozol a jelen pillanatban?
0: Folyton vannak projektek, folyton vannak kihívások, és szeretem is magamat kihívások elé állítani, és szeretek is élni azokkal. Igen, van pár ötletem, van pár projektem a fejembe, ami lezajlik, viszont Én úgy vagyok ezzel, hogy előbb teszem, aztán mondom. Nem igazán szeretnék ezekről publikusan beszélni, majd esetleg látjuk, vagy halljuk,
1: Vagy
0: vagy
1: egy
0: ha ne,
1: beszámoló
0: igen.
1: majd
0: Igen,
1: utólag.
0: általában nem szoktuk el, én nem szoktam elárulni a szőrét, először kifogjuk a vadat, majd utána.
1: Hogyha kellene egy betekintést nyerjünk egy művész életéből, vagy egy énekes életéből, akkor hogyan képzeljük el, hogy néz ki például a te életed, mivel szoktál foglalkozni nagy részt az időből, mivel telik el az időt, hogyan osztod be az idődet, mire szoktál készülni, mi az, ami ilyen gyakran történik az életedben, mert az irodai munkát azt mindenki ismeri, viszont egy művészi ágazat biztos, hogy művésztől művészre változik, de érdekes lenne akár erről egy kicsit beszélgetni, és hogy elmond nekünk, hogy hogyan néz ki egy művésznek a mindennapja.
0: Hát először is azt kell tudni, hogy én tanítok. Tehát hangtechnikát, és nagyon sokat dolgozom. Igazán nincs is időm nagyon sokat meggondolni, vagy túlreagálni, vagy túlfontoskodni, hogy most milyen is ez az élet, vagy mit is csinálok, vagy teljesen természetes, normális, ugyanazt tesszük, mint minden más, legalábbis én ugyanazt teszem, mint minden más ember, sőt, tanárom szokta mondani, hogy azért illene minden nap bemelegíteni, vagy pár gyakorlatot elvégezni, mert hogy ő 70 pluszosan is azokat minden nap megteszi. Hát én be kell valljam, hogy én nem teszem meg. Először is nem kimondottan az, hogy nem tartom a fontosságát, hanem valószínűleg amiatt, hogy amúgy is egész nap használom a hangomat. Vagy beszélgetésre, vagy magyarázásra, vagy kivitelezésre, ugye egy bizonyos vokalizist csak meg kell mutassál ahhoz, hogy jól kövessenek, és emiatt úgy gondolom, hogy tényleg elég sokat igénybe veszem a hangomat, és akkor nem érzem annak hiányát, hogy jaj, ma nem énekeltem. Amúgy meg nagyon sokszor az történik, hogy hát nem nevezném magamat restnek. De viszont megvan az a biztonság, hogy ó, ezt úgy is megmentem. Ebből úgy is kijövök. És hát nagyon érdekes az a dolog, hogy ritkán történik meg az, amikor tényleg leüljek a zongorához, és ott bütyköljem, és kitalálgassam, és ott rettenetesen sok időt eltöltsek azzal, hogy megtanuljak egy hangvonalat, vagy egy hangsort, vagy egy bizonyos melódiát. Ez általában úgy van, hogy ugye hála az iskolának, hogy már látjuk, előttünk van a kotta, nem szükséges a hangszer. Nem fül után tanulunk, halljuk már a hangokat, leolvassuk a kottát, stb. Leolvassuk, leszolmizáljuk, azonnal rátesszük a szöveget, kb. Ez így működik. És viszont az egyházi zenébe azt is be kell látni, hogy egy enyhén könnyebb a helyzet, ugye, mint például ami a klasszikus, vagy az operát illeti, ott másnál tészta van. Hát ott azért az időigényes, amikor egy koncertet, vagy egy fontosabb előadást készítünk, bizony oda kell már próba is, és le is kell ülni, és el is kell, hát izzadni kell érte. Viszont az egész mindennapi rituál, az élet, az ugyanúgy szól, mint bárki másnak. Felkelünk, sportolunk. Igen, szerintem ez még egy alapelv, amit én úgy látok, hogy egy nagyon fontos része az életnek, főleg én a művész életben így látom. Nagyon fontos az, hogy egészséges tüdővel rendelkezél, szervezettel, a napi a vitaminjaid, vagy az, ami feltölt téged. Én nem túlzom el. Tehát nincs olyan, hogy jó, nyers tojás ivás, vagy ilyen, vagy...
1: Léteznek ilyen trükkök is, amiket
0: Igen, igen,
1: alkalmaznak?
0: igen, van, aki igen. Hogyha nem történik az, hogy tényleg egy kemény hűlés, vagy egy nád, vagy egy lebetegedés, akkor annak a hangnak szólnia kell, mert az elő van készítve, mert az dolgozva volt vele, mert azt elindították, ugye, egy olyan útra, ahol nincs visszaút, és ott annak szólnia kell. Ez nem, ez pont olyan, mint egy hangszer, ha tökéletes állapotban, oké, fenntartod, törölgeted meg, tisztítgatod, ez egyértelmű. Tehát nálunk is a hidratálás, a vízivása nagyon fontos, egy teja, meleg, hideg, attól függ ki, hogy figyel oda rá. Nekem ilyen problémám nincs. Én megiszom nyugodtan a hideg vizet, semmi gond nem lesz. De ez is szerintem ránevelés. Volt ez nekem is, hogy liceumban tanárom azt úgy gondolta, hogy sportolni nem kell, mert hideg a levegő, reggel szaladni, szó se róla. Akkor túl elfáradsz, energiaveszteség, és akkor eljössz órára, és nem vagy elég jó. Mogyorod, dió, stb. Csokoládé, ilyesmiket nem étkezünk, s nem eszünk, mert hogy elakassza meg, nem tudom, butítja, vagy mit tudom én, mit csinál. Én magam sem, és a diákaimat sem nem, a próbálom nem nevelni ennyire túlzottan, túlzásokba esve. Tehát, hogyha megvan a tehetséged, ha megvan a hangod, ha megvan a füled, akkor dolgozz, és munkával meg bármit el tudsz érni. Persze, bizonyos körökben. És ezt próbálom megmagyarázni, mert senki az életed során nem fogja azt megkérdezni, hogy figyelj, Tünde, ma van kedved énekelni? Ma teljesen jól vagy. Ma nem hűltél meg? És ezt próbálom magyarázni a diákoknak is, hogy nem csak kellemes és szuper a helyzetekben és meghitt állapotokban kérik fel a szolgálatodat, vagy versenyre járnak a gyerekek. Nem kérdezi meg senki, hogy ma jól keltél fel? Jól tudtál pihenni? Vagy az idevezető útad az kényelmes volt? Érzed, hogy fel vagy készülve a versenyre? Nem kérdezi meg ezt senki. Magamból kiindulva volt egy olyan helyzet, amikor ha jól emlékszem, egy csoporttal voltunk, egy bizonyos koncertünk volt, igen, és hát ez olyan 3 órakor történhetett, amikor olyan szombat volt, és olyan 3-4 körül történhetett, amikor meghalt a nagytatám. Nem mondott nekem senki semmit azért, hogy járjon le. És miután leénekeltük, ami meg volt beszélve, akkor hozzám jöttek, és azt mondták, hogy miután én úgy éreztem, hogy na most már hú, na szusszanhatok, akkor azt mondták, hát nem, most haza kell menni. Hát nem kérdezi meg senki azt, hogy most milyen állapottal állsz fel, teljesen jól vagy. És sőt, ott van a titka, az az igazi hivatás, elhívás, elkötelezettség, amikor te nem érzed rajtam azt, hogy ma föld alól keltem fel, vagy az éjjel semmit nem aludtam, vagy a gondolatok annyira összezavartak, hogy nem is vagyok magamnál, hanem tudok fókuszálni, és előveszem, és oda teszem, és leénekelem A-tól Z-ig, és utána megyek, és kisírod magam, vagy bármi más, de te ott vagy, és megteszed azt, amit elvárnak tőled. Mert senki, amikor azt mondja, hogy ugye most nem tudom, vagyunk egy bizonyos hónapban, azt mondjuk decemberben, a karácsonyi koncerten elvállalod a szolgálatot, igen, de nem tudhatod, hogy lehet, hogy pont 39 fokos lázad van, és történt már ilyen. És voltak rá helyzetek, amikor rettenetesen lerekedve, és lázzal énekeltem, de énekeltem, és ott voltam, és megcsináltam. Mert nem helyzettől, és nem kedvtől függ ez. Persze vannak olyanok, amik, de az tehát azt kell mondjam, hogy hála Istennek az én életemben nem volt olyan, amikor tényleg el kellett volna, hogy ott kellett volna lenni valahol, és nagyon fontos lett volna, és nem tudtam volna elmenni. Olyan volt, hogy fejre volt állva minden, és felálltam, de nem kell azt, te tudjad, vagy nem kell tudja a hallgatóság, nem kell átadni ezeket. Szokták mondani, ugye, hogy legalábbis talán, hogy nem baj, hogyha leszakad a plafon is, nem baj, ha összedől minden, te megteszed, ugye, amit meg kell tenni, azt utána majd kisírod, majd örülsz, majd pátyolgatod a sebeidet. Úgyhogy kb. Ennyi a... Hát
1: Hát
0: így dióhéjban.
1: ez egy nagyon jó dolog, amit itt most elmondtál, mert egy olyan érzelemfűtött világban élünk, ahol mindig könnyebb az érzelmek után hajolni, és nem így rációval gondolkodni, és
0: Vagy az
1: inkább
0: első dolog a
1: igen.
0: lemondás.
1: Igen.
0: Tehát amit például, amit én ajánlok, és amit amire bátorítom a fiatal generációt, az az, hogy dolgozzanak egy picit az ambíción, azon, hogy ha kiteszel, és kitűzöl magadnak egy célt, vagy kitűzöl magadnak bármit, érd el. Ma lehet csak egy lépést teszel, de holnap megteszed lehet egy és felet. Vagy jön a már, vagy nem tudom, de annyira, annyira azt látom, hogy olyan hamar feladunk mindent. Én is rettenetesen sokszor volt az, amikor azt mondtam, hogy á, nem, túl sok a kritika, ó, nem, ezt nem éri meg. Ó, és minek? Ó, de minek? Hát pénzt se kapok rá.
1: És mi tartott mégis ezen az úton? Nem mondtál le?
0: Hazamentem, aztán ugye jött a telefonhívás egyik másik, sokszor édesanyám volt az, aki azt mondta, hogy ó, Tünde, ne is foglalkozzál ezzel. Tudod azt, hogy az emberek nagy a rosszaság, a sátán befolyása, ugye ehhez vagyunk szokva. Nem megy, nem működik valami, ó, semmi baj, kicseréljük, lemondunk. Hát van, hát annyi minden más van, ami az neki tudsz fogni. Hát nem, hát lehetsz asszisztensnő is. Igen, csak ha nem szeretem. Jaj, hát de lehetsz mérnök. Igen, de ha nem szeretem. Vagy nem érzem azt, nem áll a szívemhez. Jó, rendben, valószínűleg, hogy egy meg lehet szokni azt is, hogy naponta bejárok az irodába, vagy nem, vagy ahova, vagy a kórházba, vagy bármi. De viszont, ha nem érzed azt magadévá, szerintem nem jön szívből, nem teszed, és az emberek is érzik
1: látják.
0: Azt. Persze, az már egy munka. Azt nevezem én munkának.
1: Mint erőfeszítéssel teszel.
0: Így van, megkapod a kis fizetésedet, és hazamész, és azt gondolod, hogy boldog vagy. Közben abszolút nem. Jaj, nem azt akarom mondani, hogy itt teljesen boldog vagy, mert nem. Mert itt is rettenetesen sok érzelmeket
1: és
0: élünk meg,
1: kihívásokat.
0: És kihívások, és ahogy, amint elmondtam, ugye mindenki máshogy gondolja, és mindenki máshogy szereti, és mindenki máshogy képzeli el, csak éppen nem úgy, ahogy te képzeled. Viszont nagyon jó az, hogy például, amikor egy elhívásod van, vagy egy meghívásod van, egy picit tudakolj a mi történik ott, milyen emberek társasága van, mi az igény, milyen stílus, és akkor azonnal, persze, ez idővel születik meg, mert ugye hiába mondod egy első évesnek, egy másodévesnek, hogy hát kérlek, énekelj most ezt vagy azt, mert valószínűleg, hogy még túl korai, hogy most tőle ilyeneket kérjél. Ezért mondtad, hogy rá kell nőni, vagy bele kell nőni. Igen, bele kell nőni, ez egy folyamat. Ez egy borzasztó hosszú folyamat, amit én magam sem gondoltam, hogy tényleg ennyire hosszú, és tényleg ennyire minden időszaknak megjön az a maga érzése.
1: Tanulsága.
0: Igen, igen, igen, és úgy eléred, és, és így teljesen lazán, hogyha erőltetni próbáljuk a dolgokat, mert hogy próbáltam én, hogy érettebb legyek, mint amennyire kéne. És volt ilyen helyzet, pont a tanárommal volt, hogy nagyon-nagyon-nagyon insisztáltam, hogy de én azt az árját én meg akarom tanulni, és értse meg, hogy én képes vagyok rá, 30-an is, nem kell itt megvárni a nem tudom mennyi évet, mert hogy én meg tudom csinálni, de csak tehát ez egy ilyen butasága, egy gyermeki butaság, mert ő tudta már, mert ő ezt már végig taposta ezt az utat. És ő hagyta, jól van Tünde, gyere, próbáljuk meg. És annyira értékelem azt, és én magamnak is sokszor mondom, jönnek sokszor diákeim is olyanokat, tehát csak azért, hogy megmutassa, csak hogy megmutassa, hogy nekem, hogy a szülőnek, hogy a nem tudom kinek, a zsűrinek, hogy képes vagyok rá. És mondtam neki, hogy vigyázz, mert ilyenkor buksz a legeslegnagyobbat. Tehát addig, hogy húzzuk a húzzuk a saját magunk limitjeit, határokat, köszönöm szépen, a határokat, azzal nincs semmi baj, de mikor már előre jutsz, és ártasz először saját magadnak, ugye te magadat járatod le, utána pedig a mentorodat, meg a családodat, vagy a stb. Stb. De azért mondom, hogy voltak nekem is ilyen fellobbanásaim, hogy de én ezt meg tudom csinálni. És én észrevettem, és rájöttem arra, hogy nem, mindennek megvan a maga ideje.
1: És ez egy folyamat.
0: És ez egy folyamat, amihez eljutsz, vagy nem.
1: Van két kérdésem, amit röviden kérlek, hogy válaszolj rájuk, mert említetted többször a diákjaidat. Kik a diákjaid? Gyerekek, kamasz, korosztályúak, vagy fiatal felnőttek? Vagy
0: nagyon,
1: az összes kategória?
0: Nagyon vegyes.
1: És még van egy kérdésem, abból, amit az előzőekből mondtál. Lehet valaki annyira tehetséges, hogy gyakorlat nélkül, tehát hogy nem kezdi el ezt az életpályát, hogy énekessé váljon, viszont a hangja annyira jó legyen, hogy csak így egyik napról a másikra, vagy kevés felkészültséggel sikert érjen el. Létezik ilyen, vagy ez kis arányban fordul elő, tehát hogy nagyjából legtöbb énekes végigjárja az utat ahhoz, hogy eljusson oda?
0: Nincs kizárva, hogy ne létezne, viszont hát így gondolkozok, igen, az ismerős és a kollégai, meg a baráti körre gondolok, mármint szakmai. Igen, vannak olyanok, akik énekelnek, és tényleg elég profin, és nincs zeneiskola, vagy akadémia a hátuk mögött, hanem egyszerűen érzés, nem is tudom mi, önvizsgálat, hát saját magukat tették ugye erre az útra, azt kell mondjam. Viszont valószínű, hogy abban a helyzetben te azt véled, vagy úgy látod, hogy ez a legjobb dolog, mert hogy lehet, hogy elvégeztek egy bármilyen másik iskolát, és ott voltak, és teljesítettek teljes mértékben, vagy nagyon jó matematikusok például, ami én nem vagyok, vagy nagyon jó fizikusok, ami újra én nem vagyok, mert nálunk nem az volt az alap, nálunk nem az volt az előtérben. De nincs kizárva, de azért eléggé kevés. Viszont maradjunk annál, hogy nagyon fontos a fegyelem.
1: Ha már említetted, akkor lenne egy ilyen rész a mai interjúban, amiben felteszek két opciót neked, és választasz a kettő közül, anélkül, hogy megmagyarázd, hanem csak válasszál közülük, és a fegyelem azt hiszem pont egyike közülük. De kezdem az elsővel, tehetség vagy munka, ez itt már érintettük, úgyhogy lehet, hogy van egy magyarázat rá. Melyiket választanád a kettő közül?
0: Tehetséges is legyen, de dolgozzon is.
1: De dolgozzon. Hang vagy technika?
0: Mindenképp kell hang, de azt művelni kell, és nagyon aláírom, hogy technikát, aki tényleg oda fel akar állni, és akarja profin csinálni az egészet, legyen technika.
1: És akkor itt jön a fegyelem a témánkba, a szenvedély vagy fegyelem?
0: Ahhoz, hogy énekelj, mindenképp kell legyen szenvedély, viszont az alap, az én tapasztalatomból az, nekem az jött le, hogy nagyon, és nagyon fontos az, amit tényleg megtanítanak, ugye ezen az úton végig, megtanulod, hogy mit jelent az, hogy fegyelmezett lenni, mit jelent az, hogy ritmusban legyél, mit jelent az, hogy tehát nincsenek nagyobb, kisebb áthágások. Szerintem legyen szenvedély is, mindenképp, de fegyelem az létfontosságú.
1: Számodra melyik ad több energiát, vagy melyik áll közelebb, a színpad, vagy a tanterem? Vagy mindkettő, de itt az lenne az érdekes, hogy válasszál egyet a kettő között.
0: Hát az igazi feltöltődés, és az ideál, az a színpad. Az a színpad, igen.
1: Bátorság vagy felkészültség? Itt inkább azt hiszem, az a két kérdés van, hogy mersz-e színpadon rugalmas is lenni, vagy fel vagy készülve, és minden a helyén van.
0: Mersz, igen. Rettenetes sok bátorság kell, amúgy is. Én úgy gondolom, főleg az első években. De hát azért a felkészültséget se zárjuk ki. Sokkal nyugodtabb vagy.
1: Hogyha erre az utolsó előtti kérdésre kellene röviden válaszolni, akkor mit válaszolnál? Mit tanított meg neked az éneklés maga az életről? Van egy élettanulság, amit csak ezen a pályán szedtél fel, és ennek a pályának köszönheted.
0: Nem tudom, hogyha ez, ha pont innen ered ez a dolog, vagy a személyiségem ilyen, de próbálom úgy megfogalmazni, hogy elég érthető legyen, és hogy hát, hogy kijöjjön a jelentősége. Valahogy megtanított kitartónak lenni. Azon sok vihar ellenére, ami volt, és amivel jár. És nem minden nap dicsértek. Sőt. Nem minden nap hozták a piros szönnyeget. Sőt. Nem minden nap simogattak. Hát olyan periódus is volt, például liceum alatt, amikor sírva jöttem ki 2 éven keresztül az énektanáromtól. Valószínűleg, hogy nem teljesítettem ezt. Egyetértek, viszont éreztem azt, hogy ez mintha nem rám szabták volna, ez nem nekem való, vagyis legalábbis lehet azt éreztették velem. És ilyen szemszögből tekintve nagyon fontos az, hogy milyen hatással vagy a diákodra, a melletted levőre, azzal, akivel énekelsz együtt, a karmesterre, a zongoristára, mert meg kell értsük azt, hogy ez a pálya az, amikor így együtt öleljük meg egymást. Tehát itt nem ostorozzuk, vagy nem állunk, és lássam, hogy te vagy a jobb, vagy én vagyok a jobb, nem. Itt akkora mértékben, annyi mértékben kell jól legyen a zongorista is, mint te is, mint a másik, és így tovább. És ezt próbálom a diákjaimba is nevelni, hogy azon kívül, hogy van benned egy félelemérzet, hogy nehogy így, vagy nehogy úgy. Szerintem, hogyha van akaratod, kitartásod, bármit elérhetsz. És bármilyen téren ez
1: Megállja a helyét.
0: megállja a helyét, igen. Mert sehol, semmilyen szakmában nem kapunk csak dicséreteket. Sehol, semmilyen szakmában nem fogják neked első perctől azt mondani, hogy jaj, hát szuper, kitűnő vagy, te vagy a legvagányabb, te vagy a legjobb. És nem is kell, akkor azt jelenti, hogy valamit nagyon rosszul csinálsz, valami nagyon jó, rossz helyen vagy, és azt jelenti, hogy tehát valószínűleg, hogy bolondnak vesznek, vagy nem teljesen a normális kategóriának. Mert a normális kategóriájú ember leesik, téved, elbukik, és akkor aztán majd jön a, akkor, amikor felülsz, amikor felemelkedsz, amikor mosolyogsz. Igen, ezen át kell menni, ezt végig kell csinálni.
1: Nagyon örülök ennek az utolsó gondolatnak, amit megosztottál velünk, és hogy a te életpályádon és élettörténeten keresztül megtanulhattunk mi is fontos dolgokat az életről, és arról, hogy hogyan küzdjünk meg a nehézségekkel, a kihívásokkal, beletekinthettünk egy énekes világába, és életébe, és életpályájába, és köszönöm neked ezt, hogy segítettél ebben.
0: Én is köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk, és remélhetőleg hasznos voltam a hallgatóság számára és számotokra.
1: Mindenképpen is köszönjük szépen, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm nagyon szépen.
1: Köszönöm önöknek is a megtisztelő figyelmüket, hogy végigkövették a mai adást. Ma azt fedezhették fel, hogy mi áll egy hang mögött, és vendégem Petrovics Tünde, mezzoszoprán énekesnő segített belelátni a hang mögé, és megérteni, hogy mit igényel egy ilyen világ, hogyan juthat valaki, milyen folyamatok által juthat valaki ilyen világba bele, és hogy nem is annyira távoli a mi átlagos életünktől, hiszen ők is emberek, és ők is éreznek, és ők is ugyanazokat a dolgokat érzik át, és tapasztalják meg, mint mindenki más. Hálás vagyok önöknek, hogy végigkövették az adást, remélem, hogy a tanulságokat levonva tanulhatunk mi is az életről, és arról, hogy hogyan kezeljük bizonyos helyzetekben. És amennyiben tetszett a mai adás, és a vendég meghívottam, a tematika, én szeretettel visszahívom önöket, és visszavárom önöket, hiszen lesznek még hasonlóak. Mindaddig minden jót, és Isten áldását kívánom mindenki számára. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben, vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden. Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha ő.

Ötödik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok, mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám, és...

0: élet és egészség.
1: Dr. Demény János vagyok, altatorvos voltam egy ideig, és most háziorvosként dolgozom. És egy filozófiai kérdéssel szeretnék foglalkozni, egy egészségfilozófiai kérdéssel, amivel gondolom, hogy elég keveset foglalkozunk, de aminek ugyanakkor rendkívül fontos gyakorlati vetülete van. És ez a kérdés tulajdonképpen az, hogy én úgy is szerettem volna elnevezni az előadásomat, hogy bizonyítékokon alapuló természetgyógyászat, de úgy látom, hogy a szervezőknek nem volt szimpatikus maga a természetgyógyászat fogalom, ami sajnos nekem sem túlságosan szimpatikus, azért mert egy gyűjtő fogalom és magába foglal értékes és értéktelen dolgokat, sőt veszélyes dolgokat is, mint ahogy majd ki fogok térni rá. Egy híres professzoromnak már szállóigévé vált gondolatával szeretném kezdeni, hogy Istenben hiszünk, mindenki mástól bizonyítékot kérünk. Ezzel kezdődött az újabb története az orvostudománynak, volt egy empirikus története, és most talán egy 10-15 éve beszélhetünk egy paradigmaváltásról az orvostudományban. Eddig empirikusan gondolkoztunk, megvolt egy bizonyos gyógyszernek például, vagy gyógymódnak a természettudományos magyarázata, és mivel egy híres professzor, aki tudományos világban elfogadott volt, elindította ezt a gyógymódot, átvettük. Anélkül, hogy bizonyítékokat kértünk volna. Most már nem működik ez a dolog, és most újabb gyógymódot, újabb gyógyszert nem fogadunk el, csak hogyha bizonyított ennek a hatása. Minden gyógymód, aminek természettudományos magyarázata van, és bizonyítható a hatása, az elfogadható, illetve elfogadandó. Ezért már is a rostán kiesik számos olyan gyógymód, amelyiknek a hatása nem bizonyítható. Például vannak ezek a kuruzslás számba ment, de ugyanakkor sokak által szeretett és kedvelt gyógymódok, például az energiaátadás. Számtalan betegen megy kuruzslókhoz, akiket nem tudunk meggyógyítani, mert gyógyíthatatlan betegségbe szenvednek, és kapnak energiát. És ideig, óráig valóban jobban érzik magukat, sőt, találkoztam olyannal, akik meggyógyultak. De ezeknek nincs természettudományos magyarázatuk, illetve nem megfelelően tudományos a magyarázatuk, ezért nem tudjuk elfogadni. Tehát ez a természet törvényein kívül áll. A jelenleg ismert természeti törvényeken kívül áll. Ezért eleve nem tudjuk elfogadni. Nem tudjuk elfogadni azért sem, mert nem mindenkinél hatnak, és nem mindenkinél egyformán hatnak. Tehát a tudományosság rostáján, hogy úgy mondjam, kiesnek. Homeopátia, akupunktúra, reflexológia, talpmasszázs, irisdiagnosztika kiesnek a rostán, a tudományosság rostáján. Csak néhányat említettem. Hogyan vizsgálják a gyógymódokat úgy általában, nem csak a természetes gyógymódokat, amiket csak most újabban kezdtek vizsgálni, általában hogy vizsgálják a gyógyszereket és a gyógymódokat a medicinában? A hatását vizsgálják nagy beteganyagon. Például vesznek egy gyógyszert vagy egy gyógymódot, és reprezentatív beteganyagon vizsgálják. A statisztika tudománya szerint számottevő, szignifikáns, úgynevezett szignifikáns betegcsoporton. Ugyanakkor szignifikáns ideig, amiből tudományos következtetést lehet levonni. Például egy ilyen tanulmány megterveznek 5-6 évre, például 10-20 ezer emberen, vagy talán 20 évre. Ugyanakkor a harmadik követelmény, hogy dupla vak random, tehát ez azt jelenti, hogy véletlenszerű eloszlásban figyelik például több klinikán egy bizonyos gyógyszernek vagy gyógymódnak a hatását, és még az orvosok, akik végzik a tanulmányt, még ők se tudják, hogy melyik beteg kapja a placebót, és melyik beteg kapja a hatóanyagot. Azt jelenti, hogy dupla vak random, tehát még az orvos is vak, hogy úgy mondjam, mert ő se tudja, hogy melyik beteg kap, és melyik beteg nem kapja azt a bizonyos hatóanyagot. És placebo kontrollált, az pedig azt jelenti, hogy fele a reprezentatív, statisztikailag szignifikáns beteg csoportnak fele kapja, és a másik fele nem kapja. De az orvosok se tudják, akik vizsgálják ezt a tanulmányt. Néhány példát szeretnék mondani. Szívelégtelenségben szenvedő betegeken végeztek ilyen felmérést egy úgynevezett beta-blokkerrel, ami egy olyan gyógyszer, amelyik egy bizonyos szív- és érrendszeri, ugyanakkor a tüdőben is jelenlévő receptorokra hat. Tudjuk, hogy a szívelégtelenséges súlyos betegség, és ezek középsúlyos esetek voltak, ezt úgy kell felfogni, mint egy rákot. Körülbelül 3-4 év az átlag életkoruk, tehát körülbelül ennyi a kilátásuk, az életkilátásuk az ilyen súlyosságú szívelégtelenségben szenvedő betegeknek. A DupLaVac random placebo kontrollált vizsgálatban betegek fele kapta, másik fele nem kapta ezt a bizonyos beta blokkert, és azok között, akik kapták, az elhalálozás 45%-kal csökkent. Na most ezt jóval több ideig tervezték, ezt a vizsgálatot, de mikor egyértelműen kiderült, hogy ennyire csökkenti az elhalálozást, ezért megszüntették, tehát az etikai bizottság, az vizsgálatot ellenőrző etikai bizottság rögtön megszüntette a vizsgálatot, mert etikátlan lett volna tovább folytatni, mikor kiderült, hogy ennyire sokat profitálnak a betegek, és bevetették a másik felébe is. Ettől fogva ez egy elfogadott gyógymód volt, és azután még jó pár hasonló tanulmányt végeztek, amikor másfajta bétablokkolókat vetettek be, amelyeknek hasonlóan jó volt a hatásuk a szívelégtelenségben szenvedő betegekben. Tehát, bevetjük akkor a bétablokkereket? Etikátlan lenne nem használni, ugye? Mostantól fogva etikátlan lenne nem használni. Tehát a szakmai protokollok kell, hogy tartalmazzák, és én, mint kezelőorvos, hogyha nem használom egy betegemben, akkor én egy etikai vétséget követek el. Egy másik gyógyszer az aszpirin. Több mint 100 éve ismerjük, egy ideig lássilapítóként használtuk. Most kiderült, hogy a tromboemboliás betegségeket megelőzi. Hát a leggyakoribb szív- és érrendszeri betegségek a tromboemboliás betegségek, és tudjuk, hogy az agyinfarktusok és a szívinfarktusok is ilyen emboliás betegségek. Lesz a bizonyos koleszterin plak leszakad, és akkor úszik előre, és elzárja az eret, és ezt a folyamatnak egy bizonyos stádiumába, ez az aszpirin kis adagban, jóval kisebb adagban, mint a fájdalomcsillapító adagja, illetve a lássilapító adagban hatásosan meg tudja előzni, körülbelül 20-30%-kal a placebo kontrollált vizsgálatban meg tudja előzni a tromboemboliás betegségeknek a szövődményét, és jó pár vizsgálat történt, és annyira egyértelmű ezekben a vizsgálatokban ennek a gyógyszernek a hatása, hogy mostantól fogva etikátlan lenne nem bevetni és nem kihasználni ennek a gyógyszernek a hatását. Egy másik gyógyszercsoport például a ritmusszabályozók. Számtalanféle szívritmuszavar van, és ugyancsak számtalan ritmusszabályozót találtak fel, illetve próbáltak használni. És kisült, hogy ezeknek zöme hihetetlenül hatásos. Megszünteti a ritmuszavart, de hosszú távon kiderült, hogy megölik a beteget. Tehát valóban megszüntették a ritmuszavart, de azok a betegek, akik szedték hosszú távon ezeket a gyógyszereket, sokkal, tehát a placebo kontrollált vizsgálatokban az elhalálozás szignifikánsan magasabb volt azoknál, akik szedték, mint azoknál, akik nem szedték, és szenvedtek tovább a bizonyos elég kellemetlen, sőt, veszélyes ritmuszavarban. Természetesen nem mindegyik ritmuszabályzó ilyen. A sok-sok ritmuszabályzóból van 2, illetve 3, amelyik elfogadható a több tucat ritmuszabályzóból. Tehát használjuk tovább. Természetesen nem használjuk, inkább szenvedjen a beteg abban a bizonyos ritmuszavarban, de élje túl a gyógykezelést. Sajnos nem beszélhetünk igen sok ilyen nagyon hatásos gyógyszerről. Még két ilyen gyógyszert szeretnék megemlíteni.

beleszaladni a gyógyításba, etikátlan lenne. Például a statinok, ezek egy bizonyos enzimet befolyásolnak a májban, amelyeket úgy hívjuk, hogy HMG koenzimán reduktáz. Ez a hidroximetilglutaril koenzimán reduktáz, ez egy bizonyos olyan folyamatot gyorsít fel, amikor egy köztes anyagból koleszterin lesz. És egyes embereknek a májában túlműködik. Többnyire a mérsékelt égövön, főleg itt a mi környékünkön, Ausztria, Magyarország, Erdély, évszázadokon keresztül túl sok állati terméket fogyasztottunk, és hát sajnos a génjeink úgy tűnik, hogy kondicionálódtak, és bizony, hogy nagyon sok olyan betegünk van, akinek túlműködik ez a génje, és mindenből koleszterint gyárt. Na most ezzel a statin nevű gyógyszerrel megátoljuk ennek az enzimnek a működését egy bizonyos szintig. 30-40%-kal csökkentik a klinikai végpontokat, amiket a stadikban figyeltek, például a szívinfarktus megjelenését, az agyinfarktus megjelenését, a különféle érszövődményeket, a kórházba kerülést, hihetetlenül hatásos gyógyszerek. Tehát mostantól fogva nem használni, etikátlan lenne. Csak zárójelben jegyezném meg, hogy nemrég történtek érdekes vizsgálatok, amikor az úgynevezett természetes statinokat vizsgálták, amelyek a diók. Például kiderült, hogy egy maréknyi diónak, tulajdonképpen földi mogyorónak a használata egy hónap alatt 6,4%-kal csökkenti a koleszterin szintet. A mandulának, ugyancsak egy maréknyi mandulának, ugyanabban a betegcsoportban 7,8%-kal csökkenti a koleszterin szintet. A dió 7,4%, tehát a mi mezei, időzőjelben mezei diónk 7,4%-kal csökkenti, míg a pékán dió 13,4%-kal csökkenti a koleszterin szintet. Na most biztosan, hogy a logóból következtethetünk a 10 évre, tulajdonképpen ez 12 év az adventista egészségtanulmányban, a nagy, több mint 20 évig figyelt egyik legnagyobb egészségtanulmányban, amelyiket Dél-Kaliforniában az adventistákon végeztek. Kiderült, hogy például a dióféléknek a rendszeres használata, ami azt jelenti, hogy hetente legalább 5-szöri használata, 4 plusz évet jelent az ember életében, és valószínű, hogy minőségileg is megjavítja nem csak az embernek az életkilátását, hanem az élet minőségét is. A vegán étrend, tehát a teljesen vegetáriánus étrend, ami nem tartalmaz egyáltalán állati terméket, 5 évet jelent az ember életében, és ugyancsak 5 évet jelent a rendszeres testedzés, a rendszeres mozgás. Tehát így jön össze az a bizonyos 10 év, de a teljesen vegánoknál ez nem 10, hanem 12, hogyha kihasználják az összes egészségvédő életmódbeli szokást, amit az adventistáknak illene kihasználni. Ugyancsak egy természetes koleszterin csökkentő gyógyszer, hogyha már itt tartunk, a fokhagyma, ami körülbelül 10-15%-kal csökkenti a koleszterin szintet. Na most ezek a vizsgálatok, amikről beszéltem, kiállják a tudomány által támasztott követelmények kritériumait, és ezek kiállják azokat a bizonyítékok alapuló orvoslás által megkövetelt tudományos bizonyítékokat, amelyeket most már mindenféle gyógymód és mindenféle gyógyszer ki kell, hogy álljon. Ugyancsak bizonyított például az, hogy egyszerű, de nem könnyű életmódbeli változással 80-90%-ban lehetne csökkenteni a rák kockázatát, illetve a szív- és érrendszerű betegségek kockázatát. 80%-ban a rák kockázatát, és 90%-ban a szív- és érrendszerű betegségek kockázatát. Na most ez olyan nagyszerű dolog, hogy ezt csak akkor tudnánk igazán

felmérni, hogyha tudnánk, hogy ez a két betegség, a rák és a szív- és érrendszerű betegség felöleli a patológia 75%-át. Ugyanis tudjuk, hogy 50%-unk szív- és érrendszerű betegségben szenved, és hal meg. És valószínű, hogy az életének az utolsó harmadát a betegségnek a spektrum alatt a Damoklesz kardja, a kardjával a feje fölött tölti el. Tehát négy emberből tulajdonképpen kettő szenvedne szív- és érrendszerű betegségben, négy emberből egy pedig rákban. Tehát már is 75%-a, a patológia 75%-a megelőzhető lenne egyszerű életmódbeli változásokkal. Ez is kőkeményen bizonyított, megkérdőjelezhetetlen bizonyítékok vannak erre nézve. Sajnos viszont még maradtak gyógyszerek, illetve gyógymódok a terápiában, amelyek nem állják meg a bizonyítékokon alapuló orvoslás kritériumait. Ilyenek a tumorellenes szerek, a citosztatikumok. Számos kollégámmal beszéltem, és hát mind nagyobbak az aggodalmak, hogy ezek a gyógyszerek, amelyeket hát mi biológiai Auschwitznak nevezünk, mosolygunk, de igazából a kezelést nehezebben elviselhetővé teszik, mint magát a betegséget. Ezt rákbetegségben használják, és tudjuk, hogy ettől hullik ki a hajuk, meg vért hánynak, meg vérpisilnek, meg gyakorlatilag az élet minőségüket annyira rontjuk ezzel, hogy ha még profitálnának is belőle, még akkor is meg kéne kérdőjelezni, hogy bevessük-e a terápiába, vagy nem. Főleg akkor, hogyha ezeknek több mint 90%-a nem állja meg a bizonyítékokon alapuló orvoslás kritériumait. Ezt nem én mondom, ezt nálam sokkal okosabbak onkológia professzorok mondják. Csak sajnos, hogy itt olyan érdekek vannak a citosztatikumok háta mögött, hogyha csak annyit mondok, hogy a citosztatikumokra egy nagy kórház költségvetésének több mint 25%-a rámegy, akkor itt már tudni vélhetjük, hogy milyen érdekek húzódnak. Na most természetesen, hogy vannak újabb fajta citosztatikumok, most nem a reklám helye, de például mellrákot nagyon jól befolyásoló citosztatikum van, amit még a társadalombiztosítás nem tud támogatni, mert még egyelőre igen drága, de amit már számos helyen onkológusok javasolnak, és akik meg tudják venni, azok megveszik. Ez például abszolút megállja a bizonyítékok alapuló orvoslás kritériumait. De a régebbi fajták azért nem állják meg, mert a régebbi fajtákat nem tanulmányozták in vivo. Tehát a másod és harmadfokú klinikai vizsgálatokon nem mentek át ezeken, amiket most az előbb magyaráztam. Tehát nem placebo kontrollált, tehát nem állják meg a tudományosság kritériumait. Valamikor egy professzor kitalálta őket, és ki is próbálták őket sejtkultúrákon. Amikor a sejt osztódásának egy bizonyos fázisában megállították a mitózisnak egy bizonyos fázisát, de hát ez abszolút nem volt bizonyított in vivo, tehát az élő betegeken. Na most csak abban reménykedhetünk, hogy ezek is lassan feledésbe fognak merülni, és hogy majd a józan ész felülkerekedik a gazdasági érdekeken. És hát sajnos, hogy ebből majd az orvostudománynak is tanulnia kell. Egyszer Sej János mondta, hogy ahhoz, hogy egy téveszme kihaljon a medicinából, három generációnak kell meghaljon. Annak a professzornak, aki elindította, és még két tanítvány generációjának. De hát sajnos addig mi meg kell, hogy szenvedjünk, mert bizony nem csak az orvosokat teszik ezek a gazdasági körök érdekelté, hanem hát az egész egészségügyi törvényhozást, hogy úgy mondjam.

0: Na most, mivel a rák és a szív- és érrendszeri betegség a leggyakrabban előfordult betegség, ezért rájuk fogok egy kicsit fókuszálni, legfőképpen a szív- és érrendszeri betegségekre, amelyeknek van természetes gyógymódja. És hogy mennyivel olcsóbb a megelőzés, mint a gyógyítás, azt könnyen beláthatjuk, hogyha arra gondolunk, hogy egy végstádiumú érrendszeri betegség, egy súlyos koszorúér szűkületnek a műtéte, amit bypass műtétnek nevezünk, amelyel áthidalják azt a bizonyos koleszterin által elszűkített érrészt, áthidalnak egy vénával. Ennek az ára, ennek a műtétnek az ára körülbelül 45-50 ezer euró. Most ez attól függően, hogy mennyire elit klinikán végzik, például Amerikában, hogyha nem egy Harvardra megy az ember műtetni magát, akkor lehet, hogy megúszta 40 ezer dollárból. De hogyha például a San Francisco-i klinikán akarja műtetni magát, az már 60 ezer dollár. A tágító műtét, ami ugyancsak egy végstádiumi koszorúér szűkületnek a beavatkozása, amely ezt az igen elszűkült eret, amely nem sokára infarktus fog okozni, vagy már súlyos szívtüneteket okoz, ezt az eret lehet, hogy még nem kell kicserélni, hanem tágítani kell. És akkor bevezetnek egy balonkatétert, amelyen hatalmas nyomással, 12-20 atmoszféra nyomással kitágítják az eret, és bevezetnek egy úgynevezett stentet, amely egy ideig átjárhatóvá teszik azt a bizonyos koszorúeret. Egy ideig, azért mondom, hogyha ugyanazt az életmódot folytatja a beteg, amely elzáródott ez a bizonyos koszorúér, akkor 2-3 év alatt a stent is el fog záródni. Na most ezek a beavatkozások, legfőképpen most a bypass műtétre gondolok, nem csak, hogy nagyon drágák, hanem hihetetlenül nagy megpróbáltatást is jelentenek, nem csak a betegnek, hanem az egész környezetének, a családjának. Extrakorporális keringés. Ez azt jelenti, hogy megállítják a szívet, és egy pumpával működtetik a vérkeringést egy ideig, amíg a szívet lefagyasszák, és megcsinálják azt a bizonyos koszorúér cserét. Na most lehet, hogy 1-2-3-4-5 eret kell cserélni, sokszor a műtét 3-4-5 óráig tart. Legtöbbször újraindul a szív. Tehát mikor kezdik felmelegíteni, és amikor kiütik elektromos árammal, és beindul a szív, legtöbbször beindul. Egyszer-kétszer kell ütni, háromszor, de legtöbbször beindul, de megtörténik, hogy nem indul be. Mondjuk statisztikailag elég kevesen halnak meg a műtőasztalon, de még a fiatalok is, még azok is, akiket nem kell sok ideig az extrakorporális keringéssel keringtetni, kisebb agyi infarktusokat kapnak, és megváltozik az egyéniségük a műtét után. Péter bácsi marad, első benyomásod, amikor kezdek beszélni Péter bácsival, rájövök, hogy valami baj történt az agyával. Megváltozik az egyéniségük. Legtöbbször. Na most, mivel a világ első számú gyilkosa, és mivel olyan sok beteg szorulna koszorú áthidaló műtétre, hogy még a gazdag államokban se bírják az egészségügyet finanszírozó rendszerek pénzügyileg menedzselni ezt a sok beteget, ezért felmerült a kérdés már évtizedek óta, hogy nem lenne esetleg egy alternatív gyógymód, amelyel esetleg ki lehetne egészíteni a bypass, illetve a PTCA műtéteket, ezeket a tágító műtéteket. És 1989-ben történt egy korszakalkotó tanulmány, amelyet a San Francisco-i Egyetemen egy fiatal orvos végzett, aki Dean Ornish-nak hívtak. Ismerős a Ornish-nak a neve? Dean Ornish-nak nem ismerős a neve. Hát botrány. De nem azért, mert nem ismerik, hanem azért, mert kellene ismerjék, és addig azt hittük, én 85-ben végeztem, 85-ben bennünket még úgy tanítottak, hogy az érelmeszesedés egy visszafordítatlan folyamat. Most, hogyha számos kollégát megkérdeznének, sokan még ma is azt mondanák, hogy visszafordíthatatlan folyamat. 1989-ben bizonyították először azt a feltételezést, amit számos optimistább kollega osztott, hogy visszafordítható ez a folyamat egy bizonyos életmóddal. És ebben a tanulmányban, amelyet Lifestyle Heart Trial-nak hívtak, és ami így került be az orvostudomány történetébe, amit Dean Horn is végzett, 50 súlyos ilyen koszorúér szűkületben szenvedő betegen, akik a bypass vagy PTCA műtétre vártak, tehát a tágító vagy pedig az áthidaló műtétre vártak. Egyformán súlyosak voltak, körülbelül ugyanolyan korúak voltak, és körülbelül ugyanolyan neműek voltak, tehát egy abszolút reprezentatív minta volt. Hát mondjuk nem végzünk kísérleteket emberen, ha bár ez egy kísérlet igazából, hanem tanulmánynak hívjuk. És két csoportra osztotta Horn is ezt az 50 beteget, random módon. És az egyiket az Horn is csoportnak hívta, a másikat pedig a kontrollcsoportnak. Na most a kontrollcsoport, akik tulajdonképpen a placebót vették, a placebó lévén ezúttal az Amerikai Kardiológiai Szövetség protokollja, kezelési protokollja, ami a diétában azt jelentette, hogy például koleszterinben az átlag amerikai körülbelül annyi koleszterin fogyaszt, mint mi, körülbelül 250 gram koleszterin tart, 250-300 gram koleszterint fogyaszt naponta, le kellett csökkenteni 200-250 gramra. Tehát mérsékelni kellett a koleszterin bevitelt. A zsiradék bevitelt is körülbelül 38-40%-ról mérsékelni kellett 26%-ra. Az összkalória mennyiség nem volt korlátozott. Ezen kívül a kontrollcsoport az Amerikai Kardiológiai Szövetségnek a protokollja szerint beta-blokkereket, illetve más gyógyszereket kellett, hogy kapjon, koleszterin csökkentő gyógyszereket. Tehát úgy, ahogy az elő van írva, a szakma szabályai szerint. És nem akármilyen szakma szabályai, mert tudjuk, hogy Amerikában azért a kardiológia a leg elitebb helyen áll az egész világon. Tehát ez volt a kontrollcsoport. Az Ornis csoportot egy olyan diétára fogták, amely igen kevés koleszterin tartalmazott, 5 gramot. Na most ez az 5 gram, a 250-300 gram koleszterin, szóval ez nagyon kevés, ugye? 5 gram az nagyon kevés. Zsiradék 10%. Összességében a mindennapi ember körülbelül 40-43%-nyi zsiradékot fogyaszt. Ez azt jelenti, hogy az összkalória mennyiségnek több mint 40%-át fogyasztjuk zsír formájában. Még a legjobb ízlésű emberek is, mert ennél többet is fogyasztanak sokan. Az összkalória mennyiség az ő esetükben sem volt korlátozva. Miből állt az eledelük? Többnyire növényi eredetű eledel volt. Állati terméket például olyat volt szabad fogyasszanak, ami mondjuk megüti a 10%-nyi zsiradékot, illetve az 5 gram koleszterint, tehát teljesen zsírtalanított tejet. 200 gram tejben van 5 gram koleszterin. Az olyan zsírtalanított tej, amit többnyire a nagyobb üzletláncokban lehet kapni, ami nem 2,5 vagy nem 1,5%-nyi zsiradékot tartalmaz, hanem 0,1%-ot. Ez a teljesen zsírtalanított tej, illetve joghurt, tehát ilyen fajta tejet volt szabad használni, tojást nem, húst egyáltalán nem. Tehát egy laktovegetáriánus étrend volt, amiben igen-igen kevés és igen-igen zsírtalanított tejterméket volt szabad csak fogyasztani, nem is minden nap, hát napi 5 gramot volt szabad fogyasztani. Tojásfehérjét viszont szabad volt fogyasztani, ami nem tartalmaz koleszterint. És ezt a betegcsoportot, a két betegcsoportot egy évig figyelték. A study kezdetén is, és a study végén is történt egy nagyon precíz vizsgálat, egy PET vizsgálat, amit akkor fedeztek fel. Ezzel a PET-tel vizsgálták a koszorúereknek tehát ez egy nagyon pontos érvizsgálat, sokkal pontosabb, mint az érfestés, a koronarográfia, amivel szokták vizsgálni a betegeket, mielőtt küldik bypass vagy PTCA műtétre. Egy év múlva mi történt a PET vizsgálat során? Egy év múlva 24%-kal csökkent a lifestyle heart rate csoportjába, tehát az orris csoportba 24%-kal csökkent a koleszterin szint. A kontrollcsoportban 6%-kal csökkent. Az LDL koleszterin, a rossz koleszterin 37%-kal csökkent az orris csoportban, és inszignifikánsan csökkent csak a kontrollcsoportban. A PET angiográfia az ornis csoportban 82%-os regressziót mutatott. Ez a regresszió azt jelenti, hogy visszafordult az érelmeszesedés folyamata a koszorúerekbe. 82%-os regresszió volt az ornis csoportban, 6%-os regresszió volt a mérsékelt diétával, illetve gyógyszerekkel kezelt csoportban, a kontrollcsoportban. 82%, 6%. A kontrollcsoportban 53% rosszabbodás volt, csak hogy össze tudjuk hasonlítani a 82%-os javulással, ami az ornis csoportban volt. A regresszió mértéke, tehát a koszorú elmesedésének a visszafordulásának a mértéke 2,2% volt, ennyivel tágult a koszorúér átlagban a 25 betegben, ami viszont jóval nagyobb átáramlási javulást okozott, 9%-os átáramlási javulást okozott, ugyanis tudjuk, hogy az átáramlás a lumen negyedik hatványával javult. Tehát, hogyha nagyon-nagyon keveset tágul a koszorúér, az átáramlás jelentősebben a negyedik hatványával javul. Még jobb volt a helyzet azoknál a betegeknél, akik 50%-nál jobb, nagyobb koszorúér szűkületben szenvedtek. Tehát minél nagyobb volt a koszorúér szűkület, minél betegebb volt az ember, illetve minél idősebb volt az ember, annál látványosabb volt a javulás. Tehát az 50%-nál nagyobb szűkületet mutatóknál nem 2,2% volt a regresszió, hanem 5,3% volt. 23%-kal javult az átáramlás. Egy év alatt 23%-kal javult az átáramlás. És már az első 3 hétben megszűntek az anginás rohamok. Tehát a szívrohamok, a fájdalmas mellkasi panaszok 3 hét alatt megszűntek. Az ornis csoportban nem halt meg senki, a kontrollcsoportban ketten meghaltak egy év alatt, és ketten átestek egy hirtelen szükségessé vált koszorúér műtéten. Na most ez korszakalkotó volt a medicinában, ugyanis, mind ahogy említettem, jó magam is, 85-ben végeztem, úgy tanultuk, hogy az érelmeszesedés nem visszafordítható. Egy érdekes dolog történt még ezekkel a betegekkel, összehasonlították, most biztos hallottuk a Beck depresszió skálát, összehasonlították például a hangulatukat ezeknek a betegeknek. Jelentősen javult a hangulatuk. Mind major depresszióban szenvedtek, mind az 50-en major depresszióban szenvedtek, és jelentősen javult a hangulatuk, amit pusztán a diétának lehet betudni. Tehát az étrendváltozás, ez a többnyire növényi étrendű, szinte teljesen vegetáriánus étrend ennyit javított az embereknek a hangulatán. Na most ez ugye laikus emberek vagyunk többnyire, illetve mondjuk lehetséges, hogy még vannak egészségügyi végzettségűek, de ez kényszerítő erejű bizonyíték. Kényszerítő erejű? A közvélemény felhördült. Mert pontosan úgy idézítette Ornis ezt a studit, hogy pont akkor végződjön, amikor az éves összejövetele volt a kardiológiai szövetségnek New Yorkba. Rögtön másnap már a New York Times-nak a címoldalán jelent meg, és mondhatom, hogy pillanatok alatt futótűzként elterjedt, de inkább a laikus lapokban. Én olvastam a tanulmányt, aztán még egy alkalommal a JAMA-ban, a Journal of American Medical Association-ben, 5 év múlva, ugyanis Ornis tovább figyelt ezt a 25 beteget, illetve a másik 25-öt, Még 5 évig, és 5 éven keresztül, 5 év múlva újra megcsinálta a PET-et, évente megnézte a koleszterin szintjüket, és kiderült, hogy azok a betegek, akik csaltak, azoknál rosszabbodott egy kicsit az állapot, de összességében túlélték, és még mind a 25-en éltek 25 év múlva. Akik viszont nem csaltak, azoknak tovább javult a regresszió 5 év alatt, és annyira látványosan tágultak a koszüvelek, illetve javult az érelmeszesedés, hogy hát mondanom sem kell, hogy az emberek kezdtek reménykedni, hogy a medicina egén megjelent egy új csillag, egy új gyógymód, és mostantól fogva fel fogják ajánlani a betegeknek, mint alternatív gyógymódot, ugye? A diéta olcsóbb, ugye? Kevesebb, mint 50 ezer euró, ugye? Mikor hallottak erről a gyógymódról? Igen, most, ugye? És nem tőlem kellene, hogy halljanak, ugye? Egy házi orvostól, aki mondjuk semmiféle tudományos háttérrel nem rendelkezem. Ezt ugye a médiumok kellene, hogy a nagy professzorok, ők kellene, hogy javasolják, és én úgy érzem, hogy ez úgy lenne becsületes, hogy nem kényszeríteni, ugye? Ne kényszerítsenek engem, hogy diétázzak, ha nem akarok, ugye? De ajánlják fel. Itt van egy kritikus koszörű szűkület, tessék választani. Diétát választanak, életmódváltoztatást, vagy pedig válasszák a koszörű átidaló műtőknek az esetleges szövődményeit, és az egész ódiumát, magának ennek a hatalmas műtőknek az ódiumát. Na most a mai napig is néhány csúcs intézményen kívül, most gondolok egy Harvard Egyetemre, ahol felajánlják alternatív gyógymódként egy ilyen súlyos koszérszűkületben, gondolok egy San Franciscói Egyetemre, gondolok egy svájci intézetre, ahol mindenkinek felajánlják alternatív gyógymódként, sehol nem terjedt el ez a dolog. Még csak azt szeretném megjegyezni, hogyha gondolom, hogy legtöbben vallásos közegből származunk, hogy 1 Mózes 1.29-ben azt írja, hogy ez az új protestáns fordítású Biblia, hogy mindez legyen a ti eledeletek. Mindez, amit Ornis javasolt. Ami azt jelenti, hogy gyümölcs, gabona és hüvelyesek, olaj és magvak és zöldség. Hogy csak a bibliai hátterére is rávilágítsak erre, ennek a dolognak a megelőzése ennyire egyszerű lenne, ha mi ragaszkodnánk a Biblia előírásaihoz. És csak ahhoz, semmi máshoz. Hogyha azt ennénk, amire Isten azt mondta, hogy mindez legyen a ti eledeletek. Na most azóta felfedeztek ennél hatásosabb gyógymódot is, amelyben teljesen kiküszöbölték az állati termékeket, tehát ahol nem volt tojás fehérje sem, és még az a zsírtalanított tej sem. És több olaj és magot engedtek meg. De látható zsíradékot, olajat, mint olyat, tehát ez a... azóta jelenik ez a without oil rendszer, hogy tehát semmiféle kisajtolt olajat nem volt szabad, csak olajos mag volt. Tehát akkor az azt jelenti, egy teljesen vegetáriánus étrend, olaj nélkül, de olajos magvakkal, és összességében nem 10%-nyi zsírt, hanem megengedtek 24-26%-nyi zsírt. És kiderült, hogy ez sokkal jobb, mint az Ornis diéta, ugyanis még jobban csökken a koleszterin szint, de viszont a jó koleszterin, ami az Ornis diétában, az Ornis betegeiben, a jó koleszterin is csökkent, és szignifikánsan csökkent. Ez azt jelenti, hogy a védő koleszterin, hogyha elosztjuk a rossz koleszterint a jó koleszterinnel, az adja az aterogén indexet, és az mutatja a vérnek a messzesedési erejét, hogy úgy mondjam. Tehát minél magasabb ez az aterogén index, annál jobban messzesít az a bizonyos vérzsír összetétel. És tudjuk, hogy szívinfarktus és agyvérzésen átesett, vagy agyinfarktuson átesett embereknél 5,5 fölött van. A biztonságos, mikor 3,5 alatt van. Na most a teljesen vegetáriánusoknál ez az aterogén index 2,9. Tehát rendkívül jó. Tehát összehasonlítva az újabb gyógymódot, amit adventista intézményekben végeznek, ott is ugyanolyan jó regressziót lehet elérni, és még gyorsabban, és talán egy kicsit lezserebb diétával, mert Ornish páciensei éppen erre panaszkodtak, hogy az embernek az ízérzéke igényli a zsiradékot. Sokkal könnyebb megtartani egy olajos magvakkal, illetve olajos magvakból nyert zsiradékkal, mérsékelt mennyiségben nyert zsiradékkal sokkal könnyebb megoldani a diétát, és sokkal kevésbé frusztráltak ezek a betegek, akik bizony egy teljes életmódváltozást kellett, hogy létrehozzanak az életükben. Na most ez egy extrém diétának látszik, illetve egy extrém diétának tűnik, hogyha mi éppenséggel nem tartjuk ezt az életünkben, de ha szükségessé válna, például azt mondaná a kezelő orvosuk, hogy koszorúér áthidaló műtétet, megcsinálják a koronarográfiát, vagy a PET-et, és kritikus szűkületet találnak a koszorúérekben. És például Szegedre vagy Budapestre kerülnének, és a kardiológus vagy a szívsebész felajánlaná, hogy van egy ilyen étrendváltoztatás. Elfogadnák-e? Ki nem fogadná el? Tehát ki választaná az áthidaló műtétet? Vannak, akik ezt választanák. Vannak sokan, De nagyon sokan választanák az étrendváltoztatást. Ugye? Diétás könyvek jelentek meg. Csalamy Lászlónak a diétás könyve az egyik legjobb, amit én olvastam, és nem hiszem, hogy Európában Csalamy Lászlónak a könyvénél van jobb vegán étrend, jobb vegán szakácskönyv. Igen, igen, jó. De azon kívül egy jó pár más ilyen szakácskönyv is megjelent. És itt igazából erről szól a dolog, hogy könnyű ízet adni tejjel, tejtermékkel, tojással. De bizony művészet jó ízet adni az ételnek tejtermék és tojás nélkül. Lehet, és igen, igen, finomra meg lehet csinálni. De hát ez egy konyha művészet, és ezt nem lehet két nap alatt megtanulni. Bizony oda kell állni egy olyan szakácsnő mellé, aki ezt gyakorol. Vannak ilyen szakácsnők, és ezt csak így lehet megtanulni. Vagy hogyha én is egy jó szakácsnő lennék, akkor én magam is meg tudnám oldani, de például én ezt főzőtanfolyamokon javasoljuk, hogy főzőtanfolyamokon vegyenek részt azok, akik életmódot akarnak változtatni. És ez az életmód nem csak a szív- és érrendszeri betegségekben jó, hanem igen jó abban, hogyha például túlterhelt az ember családfája rákban, akkor szinte biztos, hogy olyan géneket örökölt, amelyek exprimálódnak, és jó maga is számíthat arra, hogy jóval fiatalabban fogja megkapni a rákot, mint a szülei, akik esetleg rákban haltak meg. Ez azt jelenti, hogy semmi jóra nem számíthat. Tehát ahhoz, hogy kivédje a génjeinek ezt a rossz beállítottságát, ehhez át kéne térni egy teljesen vegán étrendre. Ez a leglogikusabb és a legbölcsebb dolog, amit csinálhat az életében. Lehet, hogy rákban fog meghalni, de nem biztos, hogy 30 éve, de nem mindegy, hogy 30 éves korában, vagy 70 éves korában. És nem mindegy az, hogy milyen kimenetele lesz ennek a rákbetegségnek. Na most ugyancsak gyakorlatiasan gondolkozva, minden embernek meg kéne néznie a kockázati tényezőit. Ha felmenőágon az embernek a családfája túlterhelt érrendszeri betegségekkel, akkor szinte biztos, hogy ő is örökölte a hajlamot. És nem kell megvárni azt, hogy, hát most elnézést, hogy egy kicsit cinikus dolgot fogok mondani, a koszorú betegségnek sokszor az első tünete a hirtelen halál. Úgyhogy nem kell megvárni ezt az első tünetet, hanem érdemes kutakodni egy kicsit, és érdemes megnézni, hogy például most csak az én esetemben. Apukám 32 éves korában halt meg agyvérzésben. Anyukám 56 éves korában halt meg, ugyancsak egy súlyos érbetegségben. Na most én mit örököltem, ugye? Szóval túl optimista kéne legyek ahhoz, hogy én azt mondjam, hogy én nem örököltem ezeket, örököltem a géneket, megnéztem, amúgy volt egy ilyen vizsgálat a mi kórházunkban. 47 vagyok, és megnéztük a a genetikai konstellációmat, és bizony örököltem én is ezeket a rossz géneket. Nem is akár, hogyha nem eléggé hatványozottan. Na most ez egy kockázati tényező, ugye? Felmenő ágon, terhel családfa. Második kockázati tényező. A férfi nem. Ez önmagában egy kockázati tényező. És 40 év fölötti férfi már egy második kockázati tényező. Ugye már kimondatta velem a koromat, amit nem szégyellek. 47 év, tehát 40 év fölött már két kockázati tényezőn van. Koleszteri szint. Egy harmadik, igen fontos kockázati tényező. A biztonságos koleszterin szint 4 alatt van. Na most, hogyha megvizsgálnánk a koleszterin szintünket, egészen biztos, hogy jóval 4 fölött, kivéve, hogyha vannak vegánok, tehát teljesen vegetáriánusak, azoknak valószínű, hogy jó lenne. Én is 3 évig teljesen vegán voltam, nekem nem ment le 4,8 alá. Hát ez igen-igen rossz. 4,8 az igen-igen rossz, hogyha az ember abban spekulálna, hogy még sokáig akar élni. Illetve még egy pár évig szeretné elkerülni az érrendszeri szövődményeket és a súlyosabb problémákat. Tehát vizsgáltassa meg az ember, ez a logikus eljárás, vizsgáltassa meg a kockázati tényezőit. Nézze meg, hogy hány kockázati tényezője van. 2 kockázati tényezőnél már érdemes lemenni 4-es koleszterin alá. Na most ezt érdemes, hogyha esetleg több kockázati tényezője van, lehet, hogy már 40 éves korban, vagy 35 éves korban már van egy magas vérnyomás is. Ami sokszor nem veszünk föl komolyan, de már egy 140-145-ös vérnyomás nem tartunk vészesnek. De már ott lappank 3 kockázati tényezőt, tehát a magas koleszterin szint. Esetleg egy növekedett derékbőség, ugye? Tehát, hogyha ezt úgy szoktuk, hogy a derékbőséget a csípőbőséggel elosztjuk, és hogyha 0,8% fölött van, ez önmagában egy kockázati tényező. Tehát, ha van egy túlsúly, az önmagában egy kockázati tényező. És így jönnek szépen össze az embernek az életében kockázati tényezők, és ezek mind-mind egy-egy felkiáltó jel, arra nézve, hogy vegyük komolyan, és ne várjuk meg, hogy ezek kidolgozzák az életünkben a bizonyos betegséget, amire esetleg hajlamosak vagyunk.
1: 91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled 1000-en, és jobb kezed felől 10000-en, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

0: reménységünk Krisztus.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! Reménységünk Krisztus című adássorozatunk újabb adását hallják. A mikrofonnál László Varga Zoltán lelkész. Tekintsünk át röviden mai adásunk tartalmát.